ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Már 2 óra után járunk, én pedig hozok egy rádió egy DJ-t, akinek pár napja volt a 4. házassági évfordulója. Ki ő? Igen, DJ Metzger Viki, akinek az igazi mai slágerében most Nagy Bogi és Miss Moody segített. Ők közösen hozzák ezt a kedvencet, az Éden, amit már is indítok.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy olyan DJ, aki imádja a dinókat, sőt, gyerekkorában nyári munkaként dolgozott, igazából teljesen ingyen önkéntesként az egyik dinó kiállításon a szülővárosa mellett. Jó fej dolog, Sam Feltől, aki most Rosalinnel közösen az igazi mai slágert hozza, ez a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a kor

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig már is Ray, akinek kettő telefonja van. Az egyik az, amit munkára használ, amin van social media, és van egy másik, ami viszont nincs. Azon csak a barátai érik el, meg persze a család, vannak rajta játékok, de semmi social. Ray, Where is my husband? Az igazi mai sláger, amit már is indítok itt a rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában olyan nagy kedvencek, mint Bibi Rex és a New Religion, Alex Kenji és a Bumble, vagy egy olyan nagy klasszikusok, mint Rihanna és a Diamond, vagy

0: a Hearst dalám, a Purple Disco Machine jön mindjárt, a Wonderful Life 2025-ös verziója. Csak itt a Rádió 1-en. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a dal ami picit nekem olyan, mintha az Oroszlán királyból lenne az eleje, mutatom.
1: Tényleg,
0: ott is a betétdal így kezdődik, de imádom! Két ó, Turn the Lights Off itt a rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig ma újra játék akár 100 000 forintért. Ezt lehet besebenni a futis játékukban, én viszont az újabb nagy kedvencet indítottam már, Bibi Rexa Faithless dallal, a New Religion-nel itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és aki nem tudja, hogy most mit csináljon, nem álmos, hogy éppen munkában van egy pici ideje, akár megnézheti a csillagokat is, ugyanis ritka csillagászati jelenség van a napokban, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton egészen pontosan, és ha minden igaz, akkor június 9-én kedden, vagyis ma este, amikor a legközelebb vannak egymáshoz egyébként ezek a bolygók is a leglátványosabb lesz. A radio1.hu nélünk még tippeket, hogy merre kell nézni és hogyan. Mondom még egyszer, radio1.hu. Én pedig Alex Kencsi már is a nyár egyik nagy kedvencével, a Bumble-é, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig Balázsék, akiknél újra játék! Akár 100 000 forintos napi nyereményért. Loi Get Lucky, ez pedig az igazi mai sláger, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és vannak példák arra, hogy a valóságshowból ki lehet törni, és nem kell feltétlen belerakni, ragadni abba a szerepbe, főleg, hogyha egy picit több van bennünk. Hát az egyik példa erre egyértelműen Joel Corey, aki ugyancsak egy angol valóságshowban kezdte, aztán pedig a világ egyik legismertebb DJ-je és producere lett. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle az igazi mai sláger, Joel Corey és a Galantis jön, és a Stay a Little Longer. Itt a rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem felkészültünk az újabb nagy játékra Balázséknál. 0620 311 111, itt lehet jelentkezni, főleg azoknak, akik ügyesek fociból, mert hogy focis kérdéseket fognak Balázsék feltenni, hogy egyszerre két játékosnak, és aki több helyes választ tud, az lesz a nyertes, naponta akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni ezzel. Ez a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig jönnek továbbra is. Most például a Toy Story 5-be betétdalt író Taylor Swift. A mozi egyébként a következő héten már debütál. Ez pedig az újdonságtól az Oplite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.

0: myself go. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Társulati üléssel zárta az évadot a Kecskeméti Színház, folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Defekt miatt szenvedett balesetet egy család az M5-ösön Kecskemétnél. Üdvözlöm, Beres Líza vagyok. Megtartotta évadzáró társulati ülését a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, ahol értékelték a mögöttük álló évadot és elismeréseket is átadtak a társulat tagjainak, írja a baum.hu. Az eseményen a színház vezetése köszönetet mondott a művészeknek és a háttérben dolgozó munkatársaknak az egész éves munkáért. A teátrum sikeres évadot zárt, amelyet több népszerű előadás és teltházas produkció is fémjelzett. A társulati ülésen ismertették a következő évad terveit is, amely különleges lesz a színház életében, hiszen a 2026-27-es szezonban a Kecskeméti Teátrum fennállásának 130. évfordulóját ünnepli. A jubileumi évadban összesen 15 új bemutató várja majd a közönséget. Az új évad mottója pedig Történetek egy város szívéből, amely a színház és Kecskemét kapcsolatát helyezi a középpontba. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mindegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
3: 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítette a vízügyi szakemberek. Folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: Négyen sérültek meg az M5-ös autópályán Kecskemét közelében, miután egy személyautó defektet kapott és az árokba csapódott. A baleset vasárnap történt a Budapest felé vezető oldalon, írja a hírös.hu. Az osztrák rendszámú járműben egy szerb család utazott. Információk szerint a gépkocsi a belső sávban haladt, amikor a hátsó kerék defektet kapott, a sofőr pedig elvesztette uralmát az autó felett. A jármű lesodródott az útról és az árokban állt meg. A balesetben a család mind a négy tagja, a szülők, valamint egy fiú és egy lány gyermek megsérült. Ma már fátyolfelhők szűrik a napsütést, illetve nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap viszont egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett főként az ország keleti felén számíthatunk záporokra, zivatarokra, és a szél élénk erős marad.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 5 óra után 11 perccel, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Június 9-e van, a Félixek a névnaposok. Nekik sok boldogságot. Hattól jönnek Balázsék, és igen, lesz náluk játék. Akár 100 000 forintot is lehet nyerni, mesélek még erről. Most viszont hozom az újabb nagy kedvencet, Cashmere jön ez a

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig nem csak, hogy jönnek 6 órától, de újra hoznak egy játékot, amivel akár 100 000 forintot is lehet nyerni. Focis kérdések jönnek, foci VB-lázban égünk, igen, ahogy kb. A fél világ, sőt, hát szerintem az egész világ most ebben van. Nagyon várjuk már, és erre egy jó kis alapozás ez a játék, amivel akár naponta 100 000 forintot is lehet nyerni. Hattól tehát Balázsék, addig viszont ilyen nagy kedvencek, mint ez, Shawn Mendes és a Treat You Better a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy eső, de 29 fok, holnap eső, de 26, csütörtökön eső, de 24, pénteken napsütés, de 23. Most egyelőre legalábbis ez az előrejelzés, ha minden igaz, akkor viszont hétvégére megint 24-25 fok eső mentesen, és még ha egy picit ezt feljebb tornázódik addig, akkor na, egészen rendben lesz ez. Martin Garrix, Dua Lipa, Scared to be Lonely, a hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor az újabb focis játékkal és akár 100 ezer forintos nyereménnyel. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van forró vizet, Zsül? Tudsz forralni?
2: De nagyon forró.
1: Ki akarok próbálni valamit?
2: A
1: kísérletet, tessék?
2: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk,
1: csináljuk?
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy benne felé kipróbáljuk?
3: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
1: Egy bögrényi forró vizet hozzá, Léci.
3: Zsült, ugye, hogy miért hozzá?
1: Ne, fogalma nincsen
2: egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
3: én azért részt vettek ebbe, a más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
2: Elég!
1: A repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
3: Micsoda?
1: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Tehát égési sérülések.
1: Farmeron keresztül.
2: Igen.
1: De nadrágon keresztül.
2: Vicces, persze.
3: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem, de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
1: Ez reptéri
2: kávé? Ez már a repülőgépen volt.
3: Repülőgépen.
1: Nem. Igen, ez a repülőgépen
2: igen,
1: történt,
2: és
1: persze.
2: És ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmen, a drágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmen, a drág.
1: Az nem védi meg?
2: Hát nem, másodperc a tálcát.
1: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csúán leszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
3: Pizsomát?
1: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
2: Hát az látszik, az égett bőr, azt figyelj.
1: Az megmarad.
2: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az körbe, ahol
3: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
1: A kávét?
3: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
1: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
3: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki.
1: Igen.
3: De nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
1: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a fej behúzódik a páncélba, és eltűnik.
3: Igen, nem most kapja.
2: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis
3: kuki. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
1: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
3: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
1: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
2: Nem, hogy nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
3: Mert tudod, a súrgódást nagyon fáj neki a
1: most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Nikila oda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
2: Ugyanaz, csak lent.
1: Atya úr is.
3: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
2: De az átültetés is fáj. Meg
3: hát de
2: után,
3: csak kicsit,
2: de meg nem
3: de
2: lesz
3: ki kell
2: olyan.
3: Bírni, de utána már jó lesz.
1: De azt írja Virgin Atlantic, figyelj, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
2: Jó fejek.
3: Ezek fiúk kapnak 600 kilométert légi.
1: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
2: egyébként nem működik
3: elég
2: a
3: elég fontos dolgot vettek el tőle, igen.
1: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
3: Epeműtét, 2010.
2: Az már gyerekkor.
1: Túlzabáltam. Neked mit van? Látható?
2: Neki csak lelkisérülései
3: vannak. Nekem főleg lelkisérüléseim vannak.
1: Nem mondta, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
3: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
1: Gyerekkorban?
3: Nem, ez is tavaly volt.
1: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bámésod,
3: de. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott
1: a lábfejről. És azóta ilyen kalapács ujjaid vannak?
3: Addig is azok voltak.
1: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
3: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
1: Téged nem lehet fölökni.
3: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak.
1: Bárki neked még nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
3: Én kérem, hogy visszafogok rajta.
1: Olyan, hogy mint a denevér.
3: Igen.
1: Lóksz érted az erkéről, de nem esel le.
3: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
2: Az meg nem látszik.
1: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
2: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
1: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
2: A körmöm alatt, ugye az első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz oda dobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
1: És dobta a nagykést.
2: Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
1: És ott egy is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
2: Ne, hozz egy körzőt, Gyula!
1: Tényleg full érzékeny?
2: Full.
3: Csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
2: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
1: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülését. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapám ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
3: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor úgy belenyúltam.
2: Végre normálisan helyre tették.
1: Kiegyenesedett a kis ujjad.
3: Igen.
2: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai
1: de
2: napig
1: jó
2: ott van.
1: Arcok!
2: Nagyon szerettem.
1: De jó fejek.
3: Is csinálták, amúgy ez akkor
1: minden normális laktanyában, kollégiumban ezt csinálják, igen. Zsül, mit van gyerekkorban? Ott...
2: Herpes.
4: Nekem
1: csak azért rögül, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
2: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
1: Nem beszélek vele többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri új begyébe, ugye, de... amikor nem figyel. Csak én...
3: Nem tudom, melyik új az? Melyik az a középső?
1: Tényleg érzéketlen?
2: Itt, igen.
1: Szad már bele, akkor gyorsan.
3: De egy gyors vércukot nézzük.
2: De várjál, ha bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
1: Mint a Bud Spencer filmben. Nein!
3: Tehát csak így
1: üzött. Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, még azonnal fia hülyeségre azzal vehet, hogy kisétált, és behozott egy pikádot.
3: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
1: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
4: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
2: Tényleg van
1: benne. Van egy ilyen kis gomba
2: kezelő.
4: Ez egy kicsit fölfelé.
1: Nagyon durva.
4: A szemöldököm még az egyik.
1: Az a nagyapád, az nem az, az csak az a Gárbölgyics. Az egy kicsit Gárbölgyics. Ott
4: kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
1: Semmi köze hozzá, csak Gárbölgyics a szemöldökön egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
3: Na mondjad nekem, mit van.
1: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van. Látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor itt kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
5: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
1: Húsvágóbárd,
5: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztani.
1: Igen.
5: Meg így lehajoltam. Fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
1: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
5: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
1: De hogy megmarad, mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor.
3: Én szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hagyotta vissza a támasztóját. és megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele.
1: Azt
3: és, de várjál, mindenit. De várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a dörbe.
2: És
3: az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün úgy nézett ki a térde.
1: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
2: Anyád senki nem azt mondta,
1: jó, oké, na, kis betadin, jó van, mennyi, aztán izé, csinál figyelj, tovább.
3: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a melbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a melbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső elemnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórházba, hogy én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, tanyának, csak a macska karmol. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor mondtam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
1: Gyerek idő.
3: Igen, de akkor anyám fejében minden végigment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres melbimbók, és a többi, és a többi.
1: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
3: Ó, ne!
1: Olyan Isten... volt a szemgolyó, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
3: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam, majd napig senki
1: nem. De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
3: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy el akart a kapni, és felakasztott így a szemébe.
1: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
3: Semmi olyan nem lett, de...
1: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
1: Seggben nagyon fáj, izomba, bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
3: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kijelentő, de gyerekfogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a 2 kezemben volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
2: És a legót pedig nem engedjük el.
3: Ezt nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
1: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
3: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
1: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legódarabot.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Rajzokon keresztül tanultak a biztonságos közlekedésről Kecskeméten. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok. Megtelt élettel a Kiskunfélegyházi repülőtér. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megnyílt az Így közlekedtek ti című gyermekrajzpályázat kiállítása a Kecskeméti Katona József könyvtár épületében. A pályázatot idén is a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága hirdette meg, azzal a céllal, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a biztonságos közlekedés szabályaival, írja a hiros.hu. Az idei év témája a tömegközlekedés volt. A felhívásra óvodások, valamint alsó és felső tagozatos diákok küldhették be alkotásaikat, amelyek között buszokat, vonatokat, hajókat és más közlekedési eszközöket bemutató rajzok is szerepelnek. A kiállításon mintegy 60-70 alkotás látható. A díjátadón 3 korcsoport legjobbjai vehettek át elismerést és ajándékcsomagot. A kiállítás a következő napokban is látogatható, így a közönség közelebbről is megtekintheti a fiatal alkotók munkáit. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrpír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő nyitványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető.
1: Családok százai látogattak ki a hétvégén a Kiskunfélegyházi repülőtérre, ahol a Repülj a nyárba rendezvény egész nap színes programokkal várta az érdeklődőket. A reggeli esőt követően a napsütés és a változatos kínálat sokakat csábított a helyszínre, írja a Félegyházi közlöny. Nagy sikert aratott a mezőgazdasági permetező drónok bemutatója, valamint az oldalkocsis motoroztatás és a sárkányrepülés élményprogramja is. A repülés szerelmesei közelről is megcsodálhatták a repülőgépeket, a pilóták pedig betekintést nyújtottak a repülés világába. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható a térségben, elvétve lehet majd kisebb zápor, zivatar, viszont több helyen megélénkül megerősödik a déli szél. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de máshol is erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés a napsütés mellett, de marad a meleg idő, holnap is elérhetjük a 33 fokot.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek 10

0: igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, 6 óra után 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, hello, jó reggelt. Várjál, most már hangod is van. Bocsánat, jó reggelt, akkor újra. Kicsit halkítunk, hangosítunk, Feri.
2: Hello,
1: jó reggelt. Gyerekek, itt vagyunk kedden. Egy gyönyörű bolygó együttállásnál. Nem tudom, látjátok? Nézitek?
3: Mi állt együtt?
1: Hú, most még egy pár napig együtt áll. Egy nagyon-nagyon fényes. Ott van a Vénusz.
3: Igen.
1: És mellette ott van a Jupiter, gyerekek.
3: Aszányos.
1: És úgy néz ki,

0: mintha a két bolygó az nagyjából egyenlő távolság lenne a Földtől. Napnyugta után keressétek a nyugati égbolton, gyönyörű. Tehát kiszúrja a szemedet. Bárhol fölnézel az égre, egy Vénusz-Jupiter együttállás van, nagyon-nagyon szép.
1: Aj, Balázs, megint Kolumbusz Kristófra itt a
0: nagyon, én ezt nagyon szeretem. Én ezt nagyon szeretem, majd ha akarjátok, akkor osztok meg veletek egy-két
1: hát
0: nagyon szeretem. Figyelj, az, hogy te szabad szemmel látsz egy bolygót, az valami egészen durva, és hogy a távolságokon gondolkozol az univerzumon, nagyon szép, napnyugta után nézd fel a gyerekkel az égre, neki is tök nagy élmény, ez egy nagyon ritka együttállás. És olyan, mint a két bolygó egyszerre lenne közben, hát na mindegy, nem zaklatlak benneteket adatokkal, de felfoghatatlan távolságokra van egymástól a két bolygó is, meg tőlünk is.
2: Távolság! Csak áll-e-de. Hogy van ez?
0: Mi a most berúgtatok? Ettől a hírtől berúgtatok?
2: Ú, mekkora zene, de szerettem. Ú, de jó.
1: Ne, hogy meghallgassuk véletlenül.
2: Julos!
1: Kaptál?
0: A tegnapi zombi támadás után, vagy nem tudom miután, azt most nem hallgatjuk meg igazából. Szóval, hogy, na mindegy, jó, vessetek egy pillantást az égre, juss a kezetekbe, jó? Hogy megmondtam,
2: az
0: ott
2: baj,
0: lesz.
2: Hogy nem bírom megvárni a naplementét, tehát én majd addigra fekszem aludni.
0: Nem, addigra befröccsözöl.
2: Befröccsözök, iszik már gyere.
0: Csak a testépítés? Csak a kreatin?
2: Csak a gyúrás?
0: Csak a fehérje?
1: Jó, az jó, én edzőm beteg.
0: Na.
1: Úgyhogy azon gondolkozom, hogy megcsaljam egy másik edzőjével.
2: Meg hát. Hát gondolkodás nélkül. Az ilyet,
1: aki lázasodni mer.
2: Aki beteg mer lenni, amikor te vagy a partnere, hát kikérem magamnak.
0: Nagyon láttam az edződet.
1: Az enyémet?
0: Hát közös sztoriban megnéztem, és az edződre aztán direkt rákerestem, hogy tud esetleg ezt azt?
1: Hát figyelj, ő
2: erős. Ki, mint aki tud.
1: Figyelj, az benne a legjobb, hogy Peti nagyon-nagyon erős. És
0: Petivel beszélnem kéne, elértem a terhelésem határát. Úgy érzem, hogy maximálisan vagyok 3 év után, itt az ideje kicsit más útra lépni, úgyhogy szeretném felhívni a személyedződe.
1: Szerintem nyugodtan gyere.
0: Jó, jó volt, ő volt itt benne egyszer a stúdióban. Kár, hogy akkor nem beszéltem vele.
1: Na látod, hát észnek.
0: Mi van a pult felül, és mi van a pult alól?
1: Mert ez nagyon jó fej.
0: Jó,
1: és van ugye a lányom, akit meglát, akkor mindig így dobálni szokott. És ugye már nagy, hát 6-7 éveseket nem szokták dobálni. És akkor így kérdez, csak ránéz, és hogy na, mehet? A lányom csak így felmelekezik. Csak engedi magát. Engedi magát. Nagyon aranyos.
2: Ezért úgy, jó az erős ember a háznál. 6-7 éves, figyelj, 18 lesz a lányod még.
1: Abban biztos legyen, hogy ott még dobálások lesznek. Úgyhogy így kell. Nem tudom, Anna verekszik oda ki?
0: Nem tudom, mi történik.
2: Egyébként, ha lenne, akkor esetleg érzed, hogy elgondolkodnál rajta?
0: Kinyisson Bali patikája?
1: Én nagyon megnézni, mert ugye vastagyakú Balit. Tudod, azért, de úgy, hogy
0: nem, gyerekek, nem úgy, hát ezt már nem úgy kell. Pici genetika, pici biológia, pici kémia. Finoman, hogy Amerikában vérvétel, utána egy picit a tesztot följebb hozzuk, megint egy vérvétel. Ez már nem az, hogy most belenyomod magadba a anabolikus szteroidot seggbe, nem erre gondolok, csak finoman, egy picit.
1: Mint a mi időnkben.
0: Igen, mint a ti időtökben. Gyógyszertári minőségű tesztoszteron. Csak
2: jó,
0: egy picit.
2: Ha mégis kell kevés az oltás, én megcsinálom neked, ide fölfekszel.
1: Reggelente, mindig vagyok neki. Igen. De van olyan, hogy mit tudom, hogy finom, megkapod finom, a tesztoszteront, finom, és akkor nagyon kannos leszel tőle.
0: Ha biztos vannak ennek hatásai, kicsit megemeli a tesztoszteron szintet, kicsit többet ezzel erősebb vagy, jobb formában vagy. Tehát azért ez nem úgy illegális. Tehát kicsit belenyúlsz a biológiába. De nem tudom, növivel, vagy valamilyen stromba, vagy napozin, vagy ilyen szarokkal. Hát ezek ilyen 90-es évekbeli cuccok ám egyébként, tehát ezek már nem nagy cuccok, de egy kicsit úgy nem.
1: És mi, hogyha mélyebb lesz a hangod tőle?
0: Hello, sziasztok! Kicsit rájtam.
2: Vagy mi van, ha magasabb?
0: Sebastian Balázs vagyok! Eléggé feszült mostanában. Jó lenne, nem szólnátok be gyökerek.
1: Balázs, és mindig lenne, hogy egy nagyon férfias illata hozzá, és hogy ez meg is mindenkinek rácsapna a seggére.
2: Mi a fenikém? Na mi van?
0: Rányúzgatunk! Na mi van? Hallod? De kis csiroska vagy így, ahogy üldögészít ebbe a pólóba. Felko!
1: Én azt nagyon szeretném. Én hozzájárulok ehhez.
0: Jó, szólni fogok, ha megy a kúra, jó?
1: Csak megtetni
0: üve.
2: Zsül, cicám, gyere csak ide!
1: Nagyon szeretem.
0: Ez lesz, szólni fogok, hogy lehet, hogy egy kicsit ingerékenyebb leszek, kicsit feszültebb, vagy esetleg sírógörcseim lesznek néha, mert az ösztrogénem is emelkedik. Szólni fogok, jó, hogy gyerekek, ne arudjatok, most éppen mindenen elbőgöm magam, meghalok egy Roxette-dalt, és zokogok a kocsiba. Úgyhogy...
1: Valakit a Purple Rain-re bünteti magát?
0: Igen, danabolt a népnek, danabolt éve valaki. Ja, szóval, igen, az lenne az igazi Balázs, az igen. Milyen szar hallgatni, hogy nektek emelni kell a tesztoszteron szintet, nekem meg csökkenteni, kis bors írta nekünk. Hát szerencsés, hogy igen.
1: Hát lehet, hogy lányom úgy is, PCO se van, tudod. Úgyhogy nem lehet ezt tudni, hogy kinek mi a problémája. Amúgy az van, hogy például a lányoknál, akinek vannak, most ez nagyon ugye, hát divatos idézőjebb ez a hormon eltolódás, mert nem tehetünk róla, de hogy sokaknak van. És ezért a lányok például sokkal gyakrabban, vagy könnyebben építenek izmot, ha van nekik.
0: Aha.
1: Tehát azok a nagyon szép, nagyon izmos lányok általában azért mennek ilyen jól, mert hogy alapból kicsit megvan emelkedve a tesztoszteronjuk a PCOS miatt. Úgyhogy végülis megvan ennek a előnye.
0: Jó lesz ez, gyerekek, jó lesz. Elmondom, én kijárom az utat nektek.
2: Jó, ha jó. Látjuk rajtad a fejlődést, a lehetőségeket, a jókat, akkor majd bekopogunk, hogy merre induljunk el.
0: Egyelőre csak a kreatin, BCA, glutamin, fehérje.
1: De a glutamintól csak a feneked nő?
0: A glutamin az egy ilyen, hát az is tulajdonképpen így a bélflórádnak tesz nagyon-nagyon jót. Meg ugye az is azt hiszem egy fehérje összetevő, tehát csak külön szedem azt még rá egyébként. Csak... EA-val, BCA-val. Egyelőre csak ezek az uncsi dolgok vannak.
1: De aki ismeri Balázs, az pontosan tudja, hogy minden, amit vízben kell elkeverni, az körülbelül porformájában, körülbelül az arcában. Szóval úgy néz ki, van egy ilyen, ezért tudod, egy éjszekrénye, és akkor, ezt elfelejtettem, és csak az arcába szólja.
0: Nem képzeld, ennél sokkal jobban csinálom, csak bent tartom az edzés helyen, ezért van egy kis külön szekrényem, és amikor kijövök, akkor tudom, hogy most kell meginnom minden. És akkor indul a patika. Leveszek egy fadobozt, a fadobozba ott vannak a különböző tuccok, narancslé, és akkor onnan pakolgatom bele.
2: De mozsárba örlöd előtt?
0: Nincs örlés, bele egy pici narancslébe, mert hogy a kreatin a szénhidráta jobban szívódik föl, mint vízzel. Fölszívja a szervezetet megint a szénhidrátot, a cukrot, valami. És azzal legyet a kreatint.
2: Jó, de a tablettás, vagy mi por? Por?
0: Hát ez kinek mi? Kinek mi azért? De hogy ezt mindig kicsi szénhidráttal szed be, vagy cukorral, vagy narancslével, kólával, tehát hogy
1: na
0: valami
1: jó,
0: legyen
1: hát
0: benne.
1: Na akkor megkóstolom ezt a kreatint.
0: Ezeket szorda hagyják rá, csak a tesztó. Na jó, gyerekek, gyorsan egy SMS, csak hogy állunk. 10 nap, 19 óra, 44 perc, és nyári szünet, gyerekek. Azt 240 nap lejött most már lassan, úgyhogy egyessel kezdődik, vagy egy számjegy. Én, igen, holnap szabadulok, úgyhogy minden jó, gyerekek. Még az a kis hidegfront is.
2: Ki volt a holnap szabadulok?
0: Az én magamnak mondtam.
2: Ja, forgatásból?
0: Holnap vége van.
2: Juhéj!
0: Holnap vége van. Sok mindennek vége van holnap.
2: Vége van.
0: Úgyhogy,
2: rakéták.
0: Rakéták és tűzijátékok, igen. Jól van, ti hogy? Mi újság? Mindenki jól? Kék ruhában, fehér pólóban?
2: Meg mi öltöztünk már, ami?
1: Most már nyári színekben nyomjuk,
0: igen,
1: de az
0: eltérre. De jó az a szín.
2: Nyári vékony színekben.
0: Meg így egymás a fehér, meg a kék így együtt nagyon. Jól néztek ki.
2: Mi vagyunk egy görög zászló, ha akarjuk.
0: Igen.
1: Ön minden rendben van. Tegnap nagyon sok sportolások voltak, gyaloglások, felfelé, lefelé.
0: Na,
1: lefelé.
0: Mi most a sport? Mit csinálsz?
1: Milyen, hogy Péternek valami misztikus betegsége van, ezért most a futógépet.
0: Bántom, wow, vettél valami jót végül?
1: Vettem, ugye tavaly egy jót, nagyon jót vettem, és akkor azt
2: de attól szeretem. Kevésbé beteg Péter, ha otthon gyalogolsz? Vagy ez egy ilyen felügyelet kell?
1: Nem, az edzőm Péter. Mindenki Péter körülöttem. Péterek és Balázsok veszik körbe az életemet. Csak Péterek és Balázs. De mindenhol. Tehát, akivel a magánéletemben veszek, az vagy Balázs, van négy Balázs, vagy pedig Péter. Ennyi. Mi lehet a többi keresztnével?
2: Semmi, mi meg vagyunk kicsit távolabb, de jó
1: van,
2: az nekünk.
1: Van.
0: Balázsok Péterek.
1: Ez egy ilyen generáció. Az
2: olyan telefonhívásom volt tegnap. Na. Gyerekek, csörög a telefon, ismeretlen. Ki jelezte a számot? Fölhívnak, hogy a CIP Bankból keres Kovács Marika. Nem tudom a nevet már ez. Mondom, az bárki, ja, hogy Rákóczi, és mondta, hogy Rákóczi Ferencet keresi. Mondom, jó napot kívánok, hogy igazoljam magam. Mondom, igazolja magát ön.
1: Jó, ezt így nagyon szeretem, így van, helyes.
0: Ez, ugye?
1: Igen.
2: Igazolja magát ön, ott egy pillanatra megcsuklott a hangja a kisasszonynak, és hogy még valamit kérdezett, amire megint így visszakérdeztem, hogy előbb igazolja magát, legyen szíves, letette a telefont, és eltűnt.
0: És nem is biztos, hogy cipbankos volt
2: biztos,
0: akkor.
2: Hogy nem az volt.
0: Nem az volt?
2: Biztos, hogy nem. Mert
0: milyen szám volt? Vonalas?
2: Nem, mobiltelefon.
0: Akkor az nem cipbankos szerintem.
2: Biztos, hogy nem az volt, tehát ebből azért így viszonylag gyorsan kiderül, de meg
0: ez milyen
2: a,
0: durva
2: a szám, de
0: cipbankból hívjuk igazolja magát.
2: Hogy tette? Tehát, hogy valahonnan ennek ki kell kerülnie, mert én egyébként...
1: A te számod, nekem... az minden, aki van írva.
0: Nem, az, hogy cipbankos.
2: Hanem, hogy egyébként én cipbankos vagyok, egy csomó mindenben.
0: Visszahívtad?
2: Megtudta a nevem. Igen, és már nem vette föl. Soha többet.
0: Nem zárom ki, hogy ő valóban cipbankos
2: nem volt
0: azért.
2: Biztos, hogy nem volt.
0: Nem mindig veszik föl, ugye ez nekik egy ilyen kivenőhívást
2: De akkor miért teszi le?
1: Érted? Nem lehet, hogy csak összeomlott ettől a kérdéstől. Ez volt az utolsó csepp a pohárban.
0: Az egy jó kérdés, hogy miért teszi le. Miért teszi le, de hogy igazából az szokott lenni, fura a rendszer, de az szokott lenni, hogy a bank hív, ő igazoltat téged. Tehát, hogy ő jól csinálta, de valószínűleg kamu volt.
2: Hát kamu, hát miután visszakérdezel, igen. Ha ez egy valid hívás, igen. Egy rendes bankostól.
0: Akkor érted? Ő nem teszi le.
2: Akkor nem teszi le, hanem azt mondja, hogy értem, Ferenc, akkor mondok két adatot, mert neki van rólam adata, ugye ő lát engem, és mondja azt, hogy igen, ha egyezik.
0: Ferenc, igen, csak fura módon ez egy ilyen egymásra várás, mert ő addig nem mond adatot, amíg te nem tudja, hogy jó valakinek mondja az adatot. Én is jártam, hogy az OTP-ben nagyon felúszom, most kérdezik, hogy OTP-s volt. Hát az egy kellemetlen beszélgetés volt.
1: De csak Csányúl szeretne nem beszélni.
0: Kivazolj magad! Csak szeretné elvinni a BL döntőre a Csányúra a magángépet.
3: Akkor is szakján kimondhatja, hogy ő a Csányúra!
0: Ki adta meg a számomat?
3: Érjen meg!
0: Csáj! Úgyhogy, ja, ez egy elcseszett rendszer, tehát ő felhív, én is beszoktam ezzel rágni. Valószínűleg egyébként ez kamu volt, de hogy a normális így csinálja, hogy te igazold saját magad. Milyen alapon kéne igazolni magad egyébként?
2: De kinek igazolod? Azért kérdeztem vissza, hogy igazolja magát ön, és akkor én igazolom magam.
0: Tökös voltál, Ferko.
2: Odaálltam.
0: Letérdeltetted a szervezet bűnözést.
2: És nem tudod, és hát egy részét legalábbis, mert hogyha valamit ő mond, akkor én tovább megyek, tehát nem én tettem le a telefont, érted?
0: Ha igen, nem teszi le, persze.
2: Igen, ha valóban a bankból hívott volna, akkor biztos, hogy megyünk tovább ezen az úton, és még egy óráig elrángatjuk egymás bajszát, de kiderül, hogy akkor ő egy igazi személy.
0: De azért nyugtass meg, hogy azért legalább egy SMS-ben mondtad, hogy Rákóczi Ferenc vagyok, 5544 5302 CV kódom 522, a biztonság kedvéért napot kérlek. És aznap este csattad 2 darab repülőjét, tudod. Tehát azért, amit kellett, megadtál utána SMS-ben.
2: Hát egy rendes ember vagy.
0: Ha önök a Cipanktól voltak, csak szeretném elmondani, hogy 5455 3643 a CV kódom 542.
2: És mondom az internetes belépő kódomat, igen, is, nehogy baj legyen.
0: Csináljanak, amit akarnak, igen.
1: De vagy ezeket van, hogy kezdjük a legelején, hagyj utalják át önnek egy nagyobb összeget.
0: Igen,
1: csak meg legyen a bizalom közöttünk.
0: Igen, szeretnék átudálni, hogy a hangja alapján 1 millió forintot. OTP rendszer a legjobb, azt írja valaki, ha hívnak, akkor látod az abban, hogy erről a számról keresnek. Az menő. Tehát az abból kapsz egy értesítést, hogy csókolom, erről a számról fogjuk mindjárt hívni. Rohadjak, mert én még sose kaptam ilyen értesítést az OTP-től.
1: De OTP-s talán... vagy, az a bankod, az OTP.
0: Nekem igen.
1: Ez nagyon fura, szerintem az a legrosszabb bank idézi. Bocsánat mindenkitől, de hogy én amikor annó bankot kerestem, annak voltak a legmagasabb árai.
0: Hát igen. 30 ugye? Éves voltam már, amikor felhívtak az OTP-ből, hogy Sebestyén úr az OTP junior kártyáját ide lenne lecserélni. Már 4 éve dolgoztam az RTL-nél, vállalkozásom volt, és akkor felhívtak, hogy hát látjuk, amit látunk, hogy az OTP junior kártyát érdemes lenne talán egy másikra cserélni. Adnak egy komolyabb, junior kártyával mentem 30 évesen. Sose felejtem el.
2: Szerinted nézte életében egyszer összehasonlította a két bank különböző ajánlatát?
1: Hát, én sem sokáig csináltam ilyet, aztán egyszer kaptam egy 40 ezer forintos kártyahasználati díjat. Bankra, és mondtam, hogy
0: havonta kapok 177 ezeret, meg 55 ezeret.
1: Aha, na azt tudod, mennyi tud lenni? 5. Tehát az 5000 forint.
0: Szaktanári,
1: igen.
0: Az hogyan?
1: Azért mondom, majd mindjárt most a szünetben elmondom neked, hogy kell bankolni.
0: Felhívjuk a könyvelőt. Rendet teszünk itt. Csak olyan könnyű, körülményes átmenni.
1: Nagyon könnyű, mindent elintézem.
2: Nem, ha vállalkozói számlád van, azt mindenütt át kell jelenni.
1: Nem, én már megcsináltam ezt is, ilyet is csináltam, és azt sem nagy vasszis, de azt mit féltek ilyesmitől?
2: Nem félünk, csak nincs kedvünk.
0: Igen, inkább ez a kedv
2: van. Az, hogy a bürokrácia, érted?
0: De vállalkozóim azt hiszem nem OTP-s. Vállalkozott
1: na, most akkor hogy? Azt hiszem. Mindjárt csörög a telefonod, jó napot kívánok, a
0: Cittől
1: vagyok.
0: Nem, a tudom én. Cibes,
1: akkor a KNH-tól vagyok.
0: Kell azt nekem tudnom.
1: Mit, hogy melyik banknál vagy?
0: Hát minek?
1: Hát azért, mert a pénzügyi felelősség, ugye, mint olyan, hogy ezt itt tanítani szokták a gyerekeknek most már, és akkor ezek szerint ez kimaradt.
0: Csupi, ne viccelj, nem érdekes.
1: Hogyan? Áradjon a ki, a kis pénzem, ott lesz.
0: Ide jön a Csupi, ide szalik a szoba közepén. Mindegy gyerekek, majd már utána nézzük. De ez ma rálítjuk akkor a legjobb ennyi. Embereket erre.
1: Majd délután felhívlak a másik hangon, ami ilyen bankügyintéző.
0: Egy ajánlatot szeretnék tenni a Cipanktól.
1: Úrjás, nekem voltam ugye, hogy felhívtak, hogy biztosítást szeretném nekem adni, mondtam, hogy nekem teljesen felesleges, már minden biztosítás meg van közben, amit meg lehet emberleg gödni rám, és mondtam, hogy mondja már, honnan van a számom, és mondott egy nevet, és mondom, ne legyen, soha életemben nem hallottam. Hát ő az édesapám. Hát mondom, attól még nem hallottam a nevét. És ezt mondta nekem a biztosítási ügynök.
0: Hogy az édesapám.
1: Igen.
0: De nem ő volt.
2: Hát,
1: főváros. Ráadásul már olyan lehet mondani, Otto. Hát figyelj, hogyha tudni, ismerik Ottót.
0: Ez mennyire kemény. Valószínűleg az is mafiózó hívás volt. Gyerekek, elröpent ez a fél óra, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, és aztán belevágunk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
11: 3 dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
12: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
13: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
14: Június 13 és 19 között.
13: Ez az!
14: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
4: Reklámot hallottak.
15: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megszűnik a Serleg utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget Kecskeméten. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Saját fejlesztésű versenyautóval készül a nemzetközi megmérettetésekre a Neumann Formula Student Team. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Hamarosan megszűnik a kecskeméti Hunyadi városban a Serleg utcában működő szelektív hulladékgyűjtő sziget. A döntést azután kezdeményezték, hogy egyre több panasz érkezett a területen tapasztalható illegális hulladéklerakás és a romló közterületi állapotok miatt, írja a Keol. A gyűjtősziget környezetében rendszeresen jelentek meg kommunális hulladékok, lomok és építési törmelékek. A DTKH Nonprofit Kft. Megerősítette, hogy a rendszeres ürítés ellenére sem sikerült megszüntetni a problémát, ezért támogatja a gyűjtősziget felszámolását. A társaság már megkezdte a szükséges hatósági egyeztetéseket és a közterületi engedély visszavonásának előkészítését. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sáv szűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Bemutatta az idei szezonra épített új versenyautóját a kecskeméti Neumann János Egyetem NFS Team csapata. A közel 60 hallgatóból álló mérnök csapat hónapokon át dolgozott a jármű tervezésén, a gyártásán és összeszerelésén. Az autó teljes egészében saját fejlesztésű prototípus, erőforrását egy Yamaha R6-os motor adja, amely mintegy 70 lóerő leadására képes, miközben a jármű tömege mindössze 250 kg, számolt be róla a híres.hu. A szénszálas karosszéria, a speciális futómű és az aerodinamikai elemek a minél jobb menetdinamikát szolgálják. Az autó végsebessége elérheti a 180 km/h. Ma már fátyolfelhők szűrik a napsütést, illetve nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap viszont egy hidegfront hatására több-kevesebb napsütés mellett, főként az ország keleti felén számíthatunk záporokra, zivatarokra, és a szél élénk erős marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szépség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egyik jó ír a másik után, látjátok? Hát milyen hely ez? Na most mondjátok meg, az M0-áson ennyi jött. Aztán valószínűleg kicsekkolt. Köszönjük szépen! Enikő, nagyon jó volt az SMS-ed. Annyit írt az M0-áson. Jó, nem megérkezett a másik, és elágazásánál M5 gyál magasságában óriási dugolángoló kamion befelé a városba. Te jó Isten, valakinek jól indul a... Jól indul a reggel. Milyen lendületesek vagytok ma reggel. Kaptuk ezt a dicséretet, köszönjük szépen. Igen, igen.
2: Egy jó közös éneklés meghozta a jó kedvünket. Rajta!
1: Igen.
3: De mi?
1: De
4: hogy? Hát ezt szeretlek.
1: De hogyan? De ki?
3: Tessék. Egy kicsit bele olvasom az SMS-ekbe, bocsánat.
1: Kicsit szomorú vagyok, karácsony után nem ittatok, pedig már javában nyár van, hol vannak az irkávék, a pörkölők és a szörpikék, öregszetek ti is, gyerekek.
2: Prölők.
1: Ja, prölők, de. Bocsánat, prölők, pörkölőket olvastam.
3: Hol van a pörkölőd? Elő a pörkölővel.
1: Egyébként megittam a szezon első irkávéját, úgyhogy...
2: És majd maradt ki. A minőség, jó lett, gyerekek. Ugyanaz.
1: Ilyen a minőség, úgyhogy irány a prediabetes. Arccal a prediabetes felé.
3: Milyen pulzusod volt? Nem beszéltünk meg a tesztoszteron eredményeiteket.
2: De nem.
3: Csak nem voltam itt mi. És ki volt a legkandúrosabb fickó ezen a fesztiválon?
1: Hát van, aki ebben, van, aki abban, igen. Nem? Hogy ilyen szabad, különböző igen. Értékeink lettek.
2: Kiegyensúlyozottak vagyunk.
1: Igen.
2: Kérlek szépen, az egyikben én, a másikban Balázs, a harmadikban Zsűl.
1: Ma 8-tól vízhajtókat cserélünk, 9-től kompressziós harisnyákat hasonlítunk össze.
3: Ja, éppen jó, mert
1: ez várható, valójában ez várható.
3: Otthon hagytam a tananlédimet, úgyhogy
1: igen.
3: Valami legyen.
2: Tudunk adni.
1: Ez várható. De megnéztük egyébként, azt hiszem talán, várja, mikor hétfőn jött meg, igen. Vagy mikor jött meg? Hétfőn.
2: Azt is megnéztük, akkor megnéztük a prostatánkat.
1: Igen.
2: Kifejezetten jól állok belőle.
1: PSA, ez a prostata specifikus antigén.
3: Doktors, hapás!
2: Megnéztem még meg,
1: mindent.
2: Hogy milyen nyugodtak vagyunk?
1: Ja, azt megnézted a kortizol szintedet. Igen, nagyon-nagyon alacsony a kortizol szintet.
3: Gyakorlatilag.
1: Gyakorlatilag nullánál.
3: Nulla kortizol.
1: Nullánál vagy, így van.
2: Viszont a női hormonok azok sokak.
1: Ösztrogénet magas.
2: Az mitől van?
1: Szokott a férfiaknak már ebben a korban.
3: Igen? Jönnek majd nem a csöcsök srácok, mert mondom nektek.
1: Egy jó endokrinológus. Hasi zsír, csöcsök, érzékenység, sírógörcsök. Hát ilyenekbe vagy akkor egy
3: de
1: kicsit.
2: Holnap durva. Megyek hasi zsírügyben.
1: Igen?
2: Ha, majd beszámolok róla.
1: Na.
3: De ilyen izére mész? Mire? Ilyen bántalmazás?
4: Nagyon hasi zsíros.
2: Mondtam, hogy sehol nem zavar, de így én pocak tájékor egy kicsit, hogy tudunk vele valamit.
3: De mi le akarok porszívóztatni? Nehogyis,
2: az soha.
1: Így múlik el a világdicsősége. Hova mész? Holnap? Ott a telefonszámot, elmegyek én is.
3: Üdvözlöm a srácokat.
1: Jó tükrözés, ott vagyok én.
2: Ha akarnak jönni ők is, akkor lehet.
1: Te rohadt szomorú ez, amikor ezt hallottad apáitól, nagyapáitól, hogy na majd, hát én is erről beszéltek, és azon, de sose fogunk. Hasi zsír, hova mész? Érdekel?
3: Felfedeztek ott valami? A koleszterin nem magasabb, mint a gyerek.
1: Kicsit tudott segíteni, igen, a koleszterin nem, a vérzsírem, a trigliceridem egy kicsit emelkedett. Hát gyerekek, igen.
2: Ez van, ez jutott.
3: Én is rendszerűen egészséges vagyok mostanság. Várom is, hogy lecsapjon rám valami.
1: Egyébként igen. Hetek óta jól vagy.
3: Minden rendben
1: nem
3: van.
1: Vagy beteg. Nincs semmi lappangó.
2: Biztos, hogy most valami nagyon komoly ilyen.
3: A vékony bélgyulladásom óta, mert 2 hete volt, semmi nem történik. Mi lesz most ilyen?
1: Igen.
3: Nagyon nehéz.
1: Abszolút, igen, mióta vért hánytál 3 hete egyszer elmesélted hétvégén, azóta teljesen jól vagy, most egy kicsit, ez ilyen vihar előtti csönd, le fog sújtani valami, nagyon durva.
3: Novicsok valószínűleg.
1: Novicsok, hogy előre halodott melanóma, valami lesz, mert ez a 3 hét, ez nagyon...
3: Ne vedd a szádra a melanómát.
1: Ja, mert a novicsok az igen, az hát az rá, igen.
3: Hát a novicsokra mindig kevesebb az esély, mint a melanómára, akárhogy is nézzük.
1: Nem, ha mész rendszeres szülésre, akkor nem lesz. Mert ugye a melanoma is azért veszélyes, mert őt későn fedezik föl, és akkor mátéteket okoz. De egyébként, ha mész, és szűrik, és nézik, fél évente
3: a
1: veszélyeztetett vagy... Én
3: háromszor mondtam a melanoma szűrést idén. Nem vagyok rá büszke, és még mindig
1: akkor
3: nem
1: így viszont, na,
3: nem vagyok büszke.
1: De jó, neked nem beszélek a melanomáról.
3: Már az van, már most már írtak nekem a melanoma szűrő, hogy ön most már tiltó listában. Fogadni fogjuk, de előre kell utalni. És mondtam, hogy most is kifizettem, nincs ez semmi baj, csak egyszerűen nem tudtam elvenni.
1: Ja, az egy gennyes dolog, mert hogy ránézel, és nem is látod az elváltozást, és közben aljas dolgokat okoz, tud szemét is lenni, és egy elég agresszív rákfajta. Fél évente egy bőrgyógyászat vizsgálta, veszélyeztetett vagy, és no melanoma. Ha meg olyan lekapják gyorsan, ha mondjuk olyan a terjedeje alakja a színe, akkor meg leveszik, és nem tud tovább
2: doktor
1: terjedni.
2: Úr, látod?
3: Miért nem lehet az összeset levenni egyszerre, és akkor csak így tegyük.
2: Mert ami jó, azt meg nem kell bántani.
1: De azt nem kell megkapargatni, igen.
3: Hát mindegy, majd elmegyek hozzá, csak azt szeretném, hogy olyan ember csinál melanoma szűrést, aki vak,
1: Az megtalálja. Az megtalálja.
3: Ahogy nincs olyan kutya, mint tudjátok, akiket kinevelnek, hogy kiszagolják a rákot, a drogokat, meg ezek a dolgokat. Egy melanoma szagoló. Igen.
1: Beülnél a váróba, a kutya körbe szagol, és mehetsz tovább.
3: Nem, én pucira lefeküdnék, és 12 tacskót eresztenek rám. Tudod, így...
1: Az egy kicsit más kategória.
2: Már úgy érzem, hogy egy picit túllőtted.
1: Szerintem az egy picit más kategória. Igen. Ezt csinálják öreg nénik, csak van a kezükben egy sertés májkrém.
2: Igen, az egy kicsit más kategória.
1: A Nutella nagyon drága. A nénik nagyon szeretik a májkrémet.
3: Tudnál specifikálni, hogy milyen májkrémet szeretnek ezek a ugye?
1: Hát erről legendák vannak, nem tudom, ez igaz-e, de hát mégis el tudom képzelni.
2: Ne folytasd,
1: kérlek. Kis tacskó.
3: De micsoda, 12, de most lenne 12 tacskó.
1: Hát nem 12, tacskó. Csak egy tacskó.
3: Egy tacskó.
2: Nem is tacsi, ezek az aranyos kis ízék kutyák.
1: Bassethound, vagy mik ezek? Nem tacsival csinálják? Gondolod a tacsit.
3: Bassethound. Amúgy a Bassethound az olyan, mint a tacskó, csak
1: ugye alt. Iszonyatosan cuki kutyák. Nagyon cuki kutyák.
2: És kicsit várod, hogy középen a has alatt legyen egy kerék.
3: Igen,
2: ugye?
3: Igen.
2: Nem,
1: az van. Nagyon szomorúak, mindig lóg a fülük le a föld, és nagyon cuki. És látod, már kicsi Bassethoundot? Kicsit, kölyökben. Felfoghatatlanul aranyos. Nem
3: és milyen hosszúak? De miért ilyen hosszúak?
1: Igen, miért ilyen hosszú? Elnézték. Nem kéne, mert nem tudsz vele nagyon mit csinálni, se sportolni, se futni, se bringázni, de mint kutya nem kéne, de nagyon-nagyon cukik. És a kis Bassethoundok iszonyatosan aranyosak.
3: És mindig betámolyog.
1: Igen. Olyan, mintha végigben lenne marihuánázva. Tehát az egész élete egy nagy trip.
3: Igen, baj,
1: valahol ez... megalakul, és kész van.
3: Ha, ha a kiégésből csinálnak egy kutyát, akkor az lenne ő. Igen.
2: Édes
3: Istenem, mert megint feljött a nap, na mindegy.
1: Igen.
3: Nem? Annyira kevés.
1: Igen, és úgy nem tudod, hogy miért, de a lelógó fülei miatt mindig szomorú egy kicsit. Tehát, hogy mindig nagyon szomorú. De aranyos, igen.
3: Azt írják, hogy nem a májkrém, hanem a tejszínhaba divat. Viszont mi, hogyha laktózos a kutyád? A szomszédok tudni fogják az udvarról, hogy történt tegnap.
1: Igen, megint összefossott a verandát, akkor tudjuk, hogy mi történt.
3: Megint tejszínhabos napja volt.
1: Ezek nem legendák, Balázs, ezek real dolgok. Na most aztán onnan tudod, hogy ezek real dolgok? Mert láttad, ott voltál?
2: Nem, hát csinálja, lehet, hogy csinálja.
1: Esetleg te vagy az, Nagyi. Nagyi.
2: Tudunk beszélni.
1: Mesélj valamit, Nagyi.
3: Ez amúgy a legdurrább üzenet, amikor megkapod, hogy tudunk beszélni, és mondod, hogy ja, édes Istenem, ez most valami nagyon szörnyű.
2: Biztos, hogy kérnek valamit.
3: Mindig kérnek valamit, igen.
1: Igen.
3: Nézd ezt a Bassethoundot, amúgy a kicsik tényleg nem tűnik depressziósnak.
1: Nagyon.
2: Nem, nézd meg, már ez gyerekként szomorú. Hát a füle, rálép a fülére, érted? Tehát hogy lehet tudja élni, hogy nem tudsz menni egy lépés.
1: Iszonyat aranyosak.
3: Úgy néz ki, mint a műanyagból lenne, és kicsit megolvadt volna. Nem?
2: Ott igen. Ott a kandalópárkányon.
1: Igen, leolvadt. A kutya, mint egy ilyen gyertya, egy kicsit leolvadt. Nagyon cuki egyébként. Na itt van a játékosunk. Haló!
4: Sziasztok! Jó reggelt!
3: Hello!
1: Jó reggelt! Hello! Várjál, nézlek! Nóra! Nóra, Nóri, melyiket szereted?
4: Nóri vagyok, Nóri.
1: Nóri, éreztem. Láthatod, hogy ráéreztem, hogy Nóra van írva, de mondom, inkább megkérdezem. Nóri, mi a helyzet?
4: Minden oké. Furcsa titeket reggel hallgatni, mert itt van vagyok a kislányommal, és általában, amikor ővel alszik délután, akkor szoktam így a pakolászáshoz, takarításhoz hallgatni titeket, úgyhogy most tök jó, hogy tudunk beszélni is, majd meglepődök délután magamon.
1: Ja, délután akkor meghallgatod magad, hogy mit csináltál ma reggel.
3: Nagyon érzi a saját hangodat. Nagyon
4: érzi. Tudom, úgyhogy lehet át is fogom majd ugrani, de nem baj. Örülök, hogy végre sikerült beszélni.
1: Hát várj meg a játékot, ha nagyon leszerepelsz ugardát, ha nyersz, akkor azért azt mutasd meg a rokonságnak, ha adjújjel.
4: Persze, majd körbe fogom vinni.
1: Jó, mire foglalkozol?
4: Pszichológus vagyok egyébként, wow. Mint ahogy említettem, itthon vagyok a kislányommal, meg van egy nagyfiam is, ő most óvodás, a kislányom is kezdi majd szeptembertől a dobit, úgyhogy már lassan én is vissza fogok csordogálni a munkavilágába.
1: Nagyon jó. Na, nem tudom, miért örültem ennek ennyire, de jó.
3: Kedvencseni pszichológus, hát ezt nehogy aztán kiderüljön, hogy van egy csomó közös ismerősünk, Nóra.
4: Hát, hát arra közöm, hogy vajon találkozhattunk-e, de...
3: Hogy az vagy?
4: 2010 és 15 közt végeztem Debrecenben, úgyhogy nem biztos.
3: Hát akkor pont elkerültük egymásra, akkor már a BMW-re jártam.
4: Ja.
1: Na jó, hát akkor viszont játszatok együtt, mert akkor többi részét meg is tudjátok beszélni játékban, mert látom, hogy Esztert választottad, mit szólsz.
4: Igen.
1: Oké, elindítjuk akkor ezt a kis...
3: Most kihúzza magát. Nagyon férfias. Nagyon férfias.
1: Lepukiztam. Jó, itt vagyok. Hát szóval, hogy háromkezetesek.
3: Nóra, Nóri, azt szeretném kérdezni, ki volt az intézet igazgató, amikor te oda jártál a Debrecen Egyetemre?
4: Akkor még Münich Ákos volt. Azt hiszem, hogy most már az egészség, pszichológia vagy magatartás tudomány tanszéknál van, de lehet, hogy tévedek.
3: Ákos, azt kell tudni, hogy matek szakos.
4: Volt hozzá szerencsém statisztikán.
3: És hogy állsz a statisztikával? Neked is a démonod?
4: Igen.
3: Jaj, ez öven aluli volt a statisztika, mindenkinek a gyenge pontja.
1: Mi van itt?
4: Igen.
1: Hát mi történt? Pedig olyan kis óvatos volt, óvatoska baba voltatok, de aztán becsúszott.
4: Valahogy úgy belefeledkeztem abban, hogy most csak, mi csak beszélgetünk, csevegünk, és így elfelejtettem a játékkamera, jó.
1: Jól csinálta, ajtatott, mi van Ákossal? Hát jó, tudod, az Ákos, hát az
4: igen,
1: az Ákos.
4: Igen, és akkor előjött a PTSD a statisztikával igen, kapcsolatban.
1: Igen.
3: Jó, Istenem.
1: A szorogás, a szorogás, az
4: átkarult éjszakában. Szerintem csak a 15-ös másodperces ugrásra kell kattintanom, mert ez körülbelül annyi volt.
1: Nem kell vagy ugranod.
3: Ez igazság, hogy a statisztika engem is nagyon megviselt, elbuktam aztán az első, és ezért a következő fél évben kettő statisztika tárgyam volt. És már mindenki nyaralni volt, meg ott izzadtam felette, gyűlölöm tiszta szívemből. Nagyon nehéz, úgyhogy együtt tudok veled érezni.
2: Egy ilyen veszteség után ki tudod kezelni saját magad, mint pszichológus?
4: Persze, majd egy kicsit relaxálok délelőtt, és akkor rendben lesz.
3: A relaxálsat a váliumot érti, és az minden, mindig kapunk egy adagot, egy ilyen életre szólót a diploma mellé. Azt szoktuk szipókálni.
4: Nem, a relaxálás az majd a gyerekkel a udvaron kergetőzést értem.
1: Na jó van.
3: Hát akkor együtt a ketaminos orspriről.
4: Igen.
1: Jól van, figyelj, várjál, figyelj, hát ne adunk valamit.
5: Az önnyereménye 50 ezer forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jó voltából.
1: Álljál, várjátok, hogy itt az van, amit te mondtál tegnap. Hát ez egy életre szóló utalvány.
2: Amíg nem használod föl, addig a tiéd.
1: Nem.
2: Nem, az élet egy darab életre szóló kőnyom utalvány. Az azt jelenti, hogy megkapod az utalványt. Ez egy szövegértelmezés.
1: De
2: köszönöm,
1: tanárnő. Életre szóló nem az, hogy bármikor van egy kőfelverődés, hogy mindig mehetsz hozzájuk?
2: Nem. Egy kőfelverődés, de amíg élsz, az él.
3: Jó, figyelj, Nóri, ezt is neked kell kinyomoznod. Tehát most menj oda a kocsithoz, csapkod össze a kavicsa, amit találsz.
1: Ne, mondom, mi van. Mondom én.
3: Várjál.
1: Az utalvány korlátlan ideig érvényes, igen? És bármennyi kőfelverődés esetén kőnyom javítása felhasználható azon autókra, amik a nyertes nevére szólnak.
2: Basszus, de a Pilkington úr!
3: Nóri, figyelj, ezt most ki kell használni. Légpuska, szembe, amikor senki nem figyel.
4: Remélem, nem kell felhasználni, de jó, ha van.
1: Egy életre szóló kenyérutalvány azért az esélye erősebb, de hogy ebből nincs azért olyan sok a kőfelverődésből, de hogy ez az életed végéig, amíg az a kocsid van, vagy van kocsid, neked megcsinálják a kőfelverődésedet. Hát ez nagyon menő.
3: De ez tényleg az.
4: Köszönöm szépen.
2: Nekem volt szériám, amikor 4 hónapon keresztül minden hónapban egy kavicsot kaptam a pályán.
3: De ugyanazt a kavicsot?
2: Jó, lehet, hogy visszahozták, igen, és ugyanaz az autó verte fel.
1: Ez nagyon menő. Ez.
3: Na, hát ez tök jó. Ez tök jó.
4: Szuper, örülök, köszönöm szépen.
1: Jó, na, küldjük. Ciao, Nori.
4: Sziasztok,
1: hello. Sziasztok, még nem is hallottam, hogy egy sponsor azt mondja, hogy életed végéig finanszírozunk a külfelverődéseidet.
3: Az van, hogy pontosan tisztában vannak azzal, hogy ezért nem sokszor történik még ember azért.
1: És 2500 forint.
6: Nem,
1: több az, én nem tudom, mikor voltam utoljára ilyen Tesco parkolóba valahol, ahol így 5 percet eltüntetik, egyébként zseni, hogy csinálják, valahogy megfújják, egy homokkal föltöltik, és tényleg eltünteti. Nagyon-nagyon jó. Valamivel föltöltik a lyukat, ugye, homokot, vagy
3: oxigantával.
1: Valamit beletesznek, nem tudom pontosan, mi az eljárás, és az a törés, hogy ne menjen tovább, az betöltik valamivel, fölcsiszolják, és eltűnik maga a kőfelverődés.
6: Igen, nagyon menő ajándék, igen, tehát amíg a Nóra nevén van autó, az mindegyikre érvényes.
1: Wow.
6: Tehát ott cserélgeti az autót, az élete folyamán megy tovább a kőfelverődés.
1: Szuper ajándék, már csak egy autó kellene.
2: Ha jó, minden nem lehet.
1: Hát vegyél ehhez az utalványhoz, vegyél egy autót, hogy így legyen. Na jól van, ez menő.
3: Azt mondják, hogy ez a Burger King-ekkel egyet lebeszélni.
1: Egy életre szóló Burger King, egy életre szóló Mackie.
6: Azt azért nagyon adnám.
3: Azért az komoly lenne, nem?
2: Most egyébként, ha belegondolsz, azt mondaná, hogy egy héten, minden héten egyszer bemehetsz egy valami menüre.
1: Nem.
3: Ugye, nekem az nem. Én saját fénykorom.
2: Neki, semennyi.
1: Nem, hogy egészségileg a jó kaja, de hogy így azért minden héten
3: amikor,
1: az.
3: Még ezt, bevezették ezt a pontrendszert, hogy a tankolsz, akkor egy kártyára kapsz pontot, és ha meg ki bele tudod vásárolni.
1: Ez a hűségpontok, vagy igen, soha nem volt nekem ilyen.
3: De várjál, és apám, ugye ő precíz volt, úgyhogy mindig gyűjtötte a pontokat, és akkor hónapig odaadta nekem, hogy akkor menjetek a haverjaiddal. Figyelj, az volt az élet, te
2: oda mentél, mondtad
1: mindenkinek. Senkire vettél a sajtburgereket.
3: Figyelj, amit lehetett, az. Bele sem néztem a szemükbe, csak mondtam, ami van, üdítsétek ki a pultot.
1: Igen, látjátok őket, ők a haverjai, mind nagyon éhesek. Szolgáltok ki őket.
6: Most is egyébként, én ezt most is nagyon élem. Tehát,
3: de ez mi van?
6: Hát a kagylóskúton például gyűjtöd a pontok.
3: De meg ki be tudod elhasználni?
6: Nem, ott nálunk. náluk, de olyan hot dogot, és én erre mindig készülök, mikor beváltjuk a pontokat.
1: Ebben nincs átmenet szerintem. Vagy azt mondod, hogy ebből big no, és semmit nem gyűjtesz, és nincs pontod, se üzemanyagkártyát, se selle, se mollo, se
3: applikáció. Vagy,
1: vagy a másik véglet, vagy ahol lekiállsz, és a DM kártyától a pontgyűjtésig
6: vitatkozik.
1: Igen? Nem, van átmenet ebből? Kicsit gyűjtöm, kicsit nem gyűjtöm.
6: Csak azt gyűjtöm, ahol tényleg valós kedvezményt adnak.
1: De akkor gyűjtesz.
6: Kettő ilyen nem van. Kettő, semmi többet, minden le van. Az van, mert ott én valós, én azt valós kedvezménynek élem meg. Nem.
2: Ott van mellette a bajnok.
1: Mondom.
2: Spár, Tesco, DM.
1: Full tele vagy, vagy azt mondod, hogy nem. Ne kérdezz meg, nem kérek kávét, nincsen kártyám, nem akarok külső pontot, nincs múl applikációm, hagyjál békén, adj egy vizet, csinálj egy fotókot, hagyjál békén.
3: Ez az egész pontgyűjtés, ez egy párkapcsolat. Tehát, hogy te közted is a cég között, ez egy párkapcsolat. Tehát ti ott elkötelezünk.
1: Igen.
3: És hogy én nem szeretek elköteleződni, úgyhogy én ezt így nem.
1: De van, amikor komoly kedvezményeket adnak. Tényleg jó, csak valahogy...
6: 20 szorzó, 50-szeres szorzó bizonyos terméket, és akkor tudom
3: Balázs
6: azt, hogy...
3: az a fajta ember, aki hátnéz a, tudod, a sorba, amikor mondják, neki van ez a kedvezménykártya, és bocs, nem adnod a kártyát, de egy kicsit. Neked kell a kedvezményed, nem kell?
1: Én kitartok. Semmim nincs.
3: Én az a fajta ember vagyok, aki zikába, amikor a sor meg azon a része járok már, amikor kell a kártya, akkor ír a férjének egy SMS-t, küld már át az IKEA kártya.
1: Na, várjad, akkor te csalsz, akkor kicsit néha becsalsz.
3: Hát csak az IKEA-ba, mert az IKEA-ba szerintem ki se szolgálnak, hogy nincs IKEA kártyád kb. Tehát nem, ott egyáltalán ember vagy IKEA kártya nélkül?
6: Ott van ugye a Family, például nekem az nincs. Mert annyira ritkán járok az IKEA-ba, hogy nem érdekel.
3: Nem, hát a Family kártya nélkül nem is kapsz húsgombócokat, tehát ezt nem is értem.
1: Valami. Engem nem vesznek meg a pontjaikkal. Nem. Rohadjanak ott, már nem az IKEA.
6: Kevés
1: helyen gyűjtöm. Akkor jövök ide, és a saját pénzemmel azt veszek, amit akarok, ne adjatok pont, nem leszek hűséges hozzátok.
3: Most valahol nagyon dörzsüli a tenyerét egy ilyen szélszes, ez az Balázs, mondd meg neki, így van.
1: Ne érdekellek.
2: Jó, hírek alatt írjanak a fekete övesek. Kinek van a legtöbb kedvezménykártyája és hűségkártyája?
3: És mit vettetek rá? Mi volt a legdurább kedvezmény, amit valaha érvényesíteni tudta engem, az érdekel, hogy megtérül-e ez a fajta munka.
1: Ugye, hány kártyád van, hova kérsz?
3: Úristen, Péter, MOL, most felcsapnál az
1: MOL applikáció. Mindig megkérdezik, van-e MOL applikáció? Vagy miért lenne MOL applikáció, nem? Mit érek vele?
2: Hát egy csomó mi kedvezmény.
3: Ja, beszélsz menni pisilni, amikor nincs nálad pénz.
2: Oda pisil a pultra.
3: Ez igaz.
1: Na jövünk mindjárt, írjuk után.
5: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
8: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu.
5: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer. Különleges környezetben nyaralna? Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Na mi lesz a mai program?
11: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis?
11: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
12: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
17: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
18: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
19: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autó. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a bvd.jpauto.hu oldalon.
20: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom, a Malomközpontban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malomközpont.
21: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, kulimobilok és drift trike-ok. Őrült 5 napos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
22: Roncsautó átvétel, Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparts Kft.
23: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
24: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
25: Vágj bele most, 10-es később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
26: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
27: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
5: Reklámot hallottak.
16: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
28: Társulati üléssel zárta az évadot a Kecskeméti Színház. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Defekt miatt szenvedett balesetet egy család az M5-ösön Kecskemétnél. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. megtartotta évadzáró társulati ülését a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, ahol értékelték a mögöttük álló évadot és elismeréseket is átadtak a társulat tagjainak, írja a baum.hu. Az eseményen a színház vezetése köszönetet mondott a művészeknek és a háttérben dolgozó munkatársaknak az egész éves munkáért. A teátrum sikeres évadot zárt, amelyet több népszerű előadás és teltházas produkció is fémjelzett. A társulati ülésen ismertették a következő évad terveit is, amely különleges lesz a színház életében, hiszen a 2026-27-es szezonban a Kecskeméti Teátrum fennállásának 130. évfordulóját ünnepli. A jubileumi évadban összesen 15 új bemutató várja majd a közönséget. Az új évad mottója pedig Történetek egy város szívéből, amely a színház és Kecskemét kapcsolatát helyezi a középpontba. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
0: 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítette a vízügyi szakemberek, folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
28: Négyen sérültek meg az M5-ös autópályán Kecskemét közelében, miután egy személyautó defektet kapott és az árokba csapódott. A baleset vasárnap történt a Budapest felé vezető oldalon, írja a hírös.hu. Az osztrák rendszámú járműben egy szerb család utazott. Információk szerint a gépkocsi a belső sávban haladt, amikor a hátsó kerék defektet kapott, a sofőr pedig elvesztette uralmát az autó felett. A jármű lesodródott az útról és az árokban állt meg. A balesetben a család mind a négy tagja, a szülők, valamint egy fiú és egy lánygyermek megsérült. Ma már fátyolfelhők szűrik a napsütést, illetve nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomolyfelhő képződés, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap viszont egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett, főként az ország keleti felén számíthatunk záporokra, zivatarokra, és a szél élénk erős marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt, drága hallgatóink. Igen, nézem, hogy milyen SMS-ek vannak itt kora reggel a közlekedést illetően. De egyelőre csend és békesség. Mindenki túl a reggeli.
2: Nagyon finom reggeli volt.
1: Nagyon, jó volt. Nagyon jó volt.
2: Omlettet ettünk, meg kimcsit, meg kovászos uborkát. Már van kovászos uborka.
1: Jóféle volt, tényleg.
3: Hallgatók 50%-a most anyád.
1: Igen, rohadjatok meg, hogy
2: meg a kovászos uborka verte ki a biztosítékot, vagy az omlett.
1: A kimcsi.
2: Ez a tulajdonképpen sajtot káposzta.
1: Igen, az egy ilyen dél-koreai, ázsiai, ilyen fermentált cucc.
3: Irgalmatlan macera megcsinálni. Képzeld, levelenként dörzsölik bele ízét, a sót meg a cuccot.
2: Ugye látok ilyen családokat, akik ugye maguknak csinálják a saját kimcsüjüket, és akkor ez egy egynapos program egy családnak.
3: Így van.
1: Igen, durva. De én is nagyon sokszor csinálok kimcsit. Nagyon szereti a családom, amikor kimcsit csinálok. Nagyon jó kimcsit csinálok egyébként.
2: Nekem van egy kedvenc.
1: Kimcsi meg a Bencsi.
2: Baráti házaspárom, akikhez akkor havi egyszer tartanak egy ilyen fermentáló vasárnapot, és akkor rettenetes mennyiségű alkohol elfogy, és nagyon sok olyan szavonyúság kész.
3: Mondjuk így már izgalmasabb.
2: Ugye?
1: Na gyerekek, tegnap foglalkoztunk egy témával, amit ma folytatunk, mert itt kutyások támadtak be bennünket, és óriási felháborodás van, ugye Tilla posztja alatt, aki szerzett egy újabb kutyát, és itt tegnap belementünk ebbe, hogy miért bántják ugye Tillát a posztban, és kiderült, hogy itt aztán más a tenyésztés, meg más a szaporítás, és ugye ő kirakott egy posztot arról, hogy vett egy új kutyát, szerzett magának ez a Golden Doodle, vagy micsoda, azt hiszem, valami ilyen típusú a kutya, megérkezett az új jövevény, ő posztolt egy ártalmatlan, és hát nyilván, hogy az lenni szokott Magyarországon, őt ugye ízekre szedték, olvastunk tegnap a kommentekbe, és hát láttuk, hogy miért kell neked ilyen kutya, miért nem men helyes kutya, miért a szaporítást és az illegális kutyakereskedelmet támogatod, miért nem tenyésztőtől vásárolsz. Szóval, hogy a kis Golden Doodle és a gazdája nagyon meglepő. Golden Doodle. De lehet, hogy nem ez a típusa, de hogy szerintem ez az a kutya.
3: Az Golden Doodle.
1: Óriási, és sokan írták, hogy járjunk utána ennek, hogy mi a tenyésztés, meg a szaporítás, egyáltalán hány kutya van szörnyű körülmények között, amiket ugye szaporítanak csak azért, hogy pénzért eladják ezeket a kutyákat, két fajtát összekevernek, és hogy Tillát is azzal vádolták, hogy ez egy ilyen kutya, nincs ilyen típus, ezt összerakták, mert baromi jól lehet ezzel keresni, és kicsit utána akarunk ennek járni, a szaporítás, a tenyésztés, egyáltalán mi volt a baj ezzel a poszttal, mi a baj ezzel a kutyával, írt nekünk a kutya tenyésztője, vagy szaporítója, azt mondja, megkérdezzük.
3: Ha tenyésztő, ne szaporítót mondj, mert azok
1: na, de ha ő tenyésztő, akkor miért bántják az Attilát ezzel, hogy ő miért szaporítótól
3: veszi? Mert ez nem létező kutya még, érted?
1: De ő tenyészti.
3: Igen, meg tulajdonképpen az összes kutya ilyen, tehát azt kitenyésztették valamikor, érted? A német juhász.
1: Hát persze.
3: És úgy volt, hogy volt egy német, egy juhász, lefeküdtek egymással, ezt
1: megtervezték tervező asztalon a német juhász, konkrétan, tényleg. Szóval, és nagyon nagy felháborodás a poszt alatt, aztán mi éreztük tényleg, hogy mélykosban nyúlunk, mert itt aztán kutya, tulajdonosok írtak, hogy na most akkor ezt tegyük rendbe, és ezzel foglalkozunk.
2: Szélsőséges
1: kutyatartó szeparatisták. Igen, szeparatisták, a kutyanácik támadták be Attilát és minket is, hogy akkor itt most mi van, és hogy meri, és hogy miért vesz ilyen kutyát. Úgyhogy gondoltuk, utána járunk, leginkább úgy, hogy felhívjuk annak a kutyának a tenyésztőjét akkor, ahonnan Tilla is szerezte ezt a kutyát. És akkor rendbe tesszük, meg egy kicsit akkor erről a hát szaporításról is beszélünk, hogy ezt tényleg hogy kell elképzelni, mennyi hányatott sorsúak ezek a kutyák, egyet, hogy tartják ezeket a kutyákat, és mi a különbség a szaporítás meg a tenyésztés között. Nem vagyunk otthon kutyában, nincsenek nagyon kutyáik egyikünknek sem.
3: Nincs. Ugye? Macskás, nincs, mindenki macskás.
1: Mindenki macskával van, vagy nincs, de hogy nincs nagyon kutya.
2: Nincs volt, kutya. Nekem nincs volt most. Egy fajta tiszta kutyám, egy erdélterrierem volt 10 éven keresztül.
1: Igen, de megettétek, mondtad, hogy ott a nyírségben voltak ínséges idők, ugye télen, meséltél erről.
2: Itt vége van. Na, gyere,

0: Egy apát kiment egy kasszával, és mondta, hogy hát nem, buksi már nem volt itt ebben.
1: Daganatelepnek,
2: képzeljétek el. És nagyon kedves kutya volt, egyben nyelte le az Óriás Túrorudit. És ez most nem az, aminek hangzik.
0: Hát azért többen a celebvilágból le tudják egyben nyelni az Óriás Túrorudit. Ebből nagyon jól élnek a celebvilágban, hogy lenyelik az Óriás Túrorudit.
2: Annyira jó fej kutya volt, hogy mindig rázta a kerítést, ha jött a postás, és a postás elkezdett neki kaját hordani, mert imádták egymást, és aztán utána pedig rákapott a Túrorudira, és minden boltban menni, és utána hozni kellett neki egy Túrorudit, különben nagyon csalódott volt.
0: Édesem!
2: Igen, nagyon-nagyon szerette. Nagy és nem fazod. Volt laktózintoleráns, és a csoki bevonatban valószínűleg nincsen csoki, mert attól sehet semmi baja.
1: Úgyhogy, miért a kutya nem ehet csokit?
2: Nem, állítólag nem. Nagy bajok lesznek tőle. Nem,
0: az
2: én
0: ez nem városi kutya volt, ez érted, ez vidéki kutya volt, ez megette a bicikli küllőt, érted, hagyjad már.
2: Minden nyáron ásott magának egy halógödröt az én mellé, a ház mellé, az árnyékba, de az tisztességes volt, ilyen másfél méter, abban szokott henyélni. Itt találtok meg kisgazdáim, hogyha nagy meleg van.
0: Gyertek ide. Na itt van, gyerünk gyerekek velünk. Edith, hello Edith, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok!
0: Hello Edith! Edith, ciao, nekünk elég az Edith. Edith, akkor te most tenyésztő vagy, és nem szaporító, mondhatni, ugye?
3: Én nagyon remélem, hogy igen, ebben a kategóriába tartozom.
0: Mi volt a baj akkor ezzel a posztalatilag?
2: Bocsáss meg, csak miért elkezdünk beszélgetni, hogy tisztázzuk, hogy most a beszélgetésért fejenként három kis kutyával tartozol nekünk. Tehát, hogy ez maga a beszélgetés. Igen, és ezt a héten le kell szállítani.
0: Ha ezek a Golden Doodle-unk megérkezzenek ide a stúdióba, örülnénk. Tehát mi volt a baj, mert hogy ízekre szedték, hogy mi az, hogy szaporítótól veszed meg. Miért nem normális kutyát? De mi nem értettük azt a fajta óriási felháborodást, amivel 1000 kommentet kapott ő, hogy ez nem kutyavásárlás, meg ez egy ilyen kitenyésztett fajta, de akkor te ezeket tenyészted, ezeket a kutyákat, a normális módon, úgyhogy jó dolguk van.
3: Igen, olyannyira, hogy minden tenyészállatnak 5 féle genetikai vizsgálata van vérből, ezt még kicsinek megvizsgálják, a felnőtt kutyáknak pedig csípő és könyök ízületi diszplázia vizsgálata van, az úszkároknak patellaficon vizsgálatuk van. Tehát csak olyan kutyát veszünk tenyésztésbe, aki abszolút negatív és megfelel minden követelménynek. Ezen kívül még nagyon fontos az, hogy a kutya belsője milyen, úgy mentálisan is megfeleljen. Azért, mert elsősorban vak vezetésre, és terápiás kutyának tenyésztjük ezeket a kutyákat.
0: Nem, nem is tudtam, hogy a Tillán lassan kezdi elveszíteni a látását, erről nem mesél, ugye?
2: Majd a szívet pedig elveszíteni.
0: Akkor meg kell olvasás után, hogy elveszíti a látását, amit kapott.
1: Na miért nem fogadják el ezt a kutyát azok, akik mondjuk német juhászosok, meg nem tudom, a nagyon sok éve létező fajta tulajdonosai vagy tenyésztői, miért nem fogadják el ezt a kutyát?
3: Hát amit... az az igazság, hogy véleményem szerint azért ez csak Magyarországon van így, mert a környező országokban, sőt Amerikában a legnépszerűbb fajta, és a környező országokban már törzskönyvezik is. A törzskönyv az nem más, mint egy származási lap. Minden fajta tiszta kutyánk, tehát akit úgymond bekeverünk, az mind törzskönyvvel rendelkezik, és nagyon jó családból származik. Tehát tulajdonképpen törzskönyv bármikor kiállítható ezekre a kutyákra is, de hát minek, mert hogy minden kölykünket ivartalanítási kötelezettséggel adjuk el.
0: Ivartalanítási kötelezettség, hogy ő ne szaporítsa tovább, tehát hogy ne keresse rajta pénzt,
3: igen.
0: Csak ti.
3: Így, nem azért, hogy ne legyen konkurencia, mert a második generációig van értelme ezt a kutyát tenyészteni, az F1B generációig, tehát van egy uszkárom, és van mondjuk egy Golden Doodle, vagy egy Golden Retrieverem, és ezt a kettőt, ha fedeztetem egymással, akkor születik egy Golden Doodle, az F1 Golden Doodle. Az F1 Golden Doodle, és még egyszer az uszkár, ebből lesz olyan szőrű kutya, akinek nem hullik a szőre.
0: De ha már tovább fedeztetem, akkor már szaporítom, és az már genetikailag selejtebb lesz.
3: Azért, mert az már kihasadnak a rövid szőrök, mindenféle szőrváltozatban lesz akkor már, tehát nem jön egy ilyen homogén, egységes szőr, ami abszolút alkalmassá teszi ezekre a célokra. Tehát a mi kutyáink nem dizájner kutyák, és nem a küllem miatt tenyésztődnek, hanem a belső tulajdonságok és a szőr miatt.
0: Ja, és akkor akik viszont szaporítják, csak hogy értsem a különbséget, azok sok generáción keresztül keverik, higítják, és innentől kezdve hullik.
3: Nem, Magyarországon még ilyen nem létezik különben, hanem akik csak szaporítják, azok nem figyelnek arra, hogy a kutya egészséges legyen, a szomszédnéni kis bubukáját, mert úgy néz ki szinte, mint egy golden, az befedeztetik egy úszkárnak kinéző valamivel, és egészségügyi szűrések, és minden nélkül csinálják. Aha. Ezt.
0: Hát gondolom óriási biznisz, tehát hogy egy fajta tisztát, vagy egy jól tenyésztetet.
3: Nem olyan óriási biznisz egyébként azoknak, akik ezt ellenőrizetlenül csinálják, de biztosan, hát nem tudom, szerintem rajtunk kívül per pillanat, és az ausztrál doodle tenyésztőn kívül Magyarországon tenyészteni nem tenyészti senki ezt a fajtát.
0: Csak miből van? Segítség, hát mi az apa? Ki az anya? Tehát van egy úszkárom.
3: Egy golden retriever.
0: Igen.
3: Arra jön egy úszkár.
0: Egy golden retriever elkap egy lány úszkárt.
3: Így van.
0: Csak kitaláltak mondjuk. Ezt? Te csak létrejött? Vagy ez
3: vagy
0: direkt
3: fordítva leginkább, mert ugye az úszkár inkább az apa.
0: Az úszkár,
3: a golden
0: az
3: egy vastagabb csontú kutya, igen, és könnyebben szüli meg.
0: És ez valaki egyszer ránézett erre a két kutyára, és azt mondta, hogy aha, titeket most összeraklak.
3: Nem, ebből... nem így volt. Nem. Kifejezetten vakvezető kutyának jött létre a fajta. Azért, hogy ne hújjon a szőre.
0: Egy fajta nem jön létre vakvezetni. Tehát mi az, hogy ő azt mondta, a kutya, igen, én létrejövök azért, hogy vakokat vezessek? Hát ez ilyen nincs.
3: De hát a kutyák ugye nem maguktól párosodnak ott a mezőn, hanem emberek irányítják.
2: De most a Balázs azt kérdezi tőlem, mert lehet, hogy nem jól tettem a kérdés, hogy az a kérdése, hogy amikor úgy döntöttek, hogy ez a két állat fog, akkor igen. miért gondolták, hogy ez egy, hogy ebből ez fog igen. kijönni? Honnan tudták, hogy ebből ez lesz?
0: Igen, kinézett rá erre a két különböző kutya, és párosította őket, hogy ebből legyen a goldi.
3: Azért, mert az úszkár szőre kellett, és az úszkár hatalmas agya. Az úszkár rettentő okos kutya, míg a golden, vagy a labrador, először ugye labrador jött létre, a labrador ez egy nagyon készséges szolgálatkész kutya, és ezt a két tulajdonságot szerette volna ötvözni.
0: Aha, de akkor ez egy
3: gyártás. Egy olyan kutyát szeretett volna, aki megmarad annak a szolgálatkész kutyának, ugyanakkor a szőre nem hullik.
2: Jó, mondok most típusokat. Tartsuk
3: egy kb. 40-50 éve ezért jött létre ez a fajta.
0: Na, de ilyen alapon tehát a német juhászt is így kitenyésztették, mert azt állítólag ugye tervrajz
2: asztalon. A németben is juhászból lesz.
0: Igen, tervezték. Igen, tehát az is, akkor az is
3: igen,
0: egy ilyen.
3: Tehát őt is tervezték, ő is ezért jött létre, csak aztán sajnos egy csomó ellenőrizetlen egyet került ebbe a tenyésztésbe.
0: Aha.
2: És amúgy lehet például...
3: Akinek az egészség ugye nem volt tiszta, meg az agya se.
2: Vannak félre sikerült hát ilyen tervezett fajták, amik egyáltalán nem olyanok lettek, mint amilyenek gondolták, hogy lesznek?
3: Hát, hogyha most arról beszélünk, a francia buldog is, az angol buldog is valahol ilyen.
0: Az valahol az nagyon elmerült. Nekem volt... Az ott a tenyésztők, vagy az, akik összerakták, ott nem tudom miből lett, de azt nagyon megnézték ott a 18-19. Században, azt nagyon félrenézték. Hullik a szőre, epilepsziás, röfög, hörög, fingik, de nagyon cuki.
2: Na, ebből 4000 darab jó lesz ideig.
1: Na most ahhoz mi kell, hogy ez a szövetség, ez az FCI például elismerje ezt a fajtát?
3: Ahhoz nagyon-nagyon sok év kell, és ott tényleg a dudlit a dudlival kell fedeztetni, és egy teljesen egységes fajtának kell, hogy létrejöjjön. Ott már nincs olyan anomália, hogy rövid szőr, hosszú szőr jön ki, ott nem engednek ilyet, de mint mondom, nem ez a cél.
0: Na de akkor ez nem nincs ez a nektek, cél.
3: Tehát mindig csak én mindig nincs. Itt megállok. Tehát nincs olyan, hogy dudli-dudlival, hanem itt megállunk, és ez a cél, ez az F1B a cél.
0: Aha. A nekünk akkor
3: nekünk nagyon fontos az, hogy arra a célra, amire nekünk kell, ez a kutya tökéletes.
0: Mennyi ennek az ára körülbelül? Tehát most én szeretnék egy ilyen kutyát, az mi taksa. Végezzük Tillával.
3: Hát most nem árulni, de úgy körülbelül ugyanannyiba kerül, mint egy fajta tiszta kutya egészségügyi szűrésekkel, vagy nem fajta tiszta.
0: De most ez miért titok?
3: Nagyon ellenőrzött, nagyon...
0: Körülbelül, hát most nagyságrendileg, miért titok?
3: Nem tudom, mennyi egy robogó, nem tettem.
0: Mennyibe kerül egy ilyen kutya körülbelül? Most ez miért titok? Nem
3: ugyanannyiba kerül, mint mondjuk a Golden Retriever, vagy a Labrador, ha megvásárolod.
0: Jó, nem tudom, mennyi a Golden Retriever, nem lehet azt, hogy 100 000, 500 000, 300 000, titok, hogy ez mennyibe kerül?
2: Lehet tudnál írni egy és átküldeni Viberen?
0: Most ez miért titok? Mondd meg nekem eddig tényleg.
3: Nem, jó, oké, olyan 5-600 000 forint körül
0: hogy van. Hogy tetszik mondani?
1: 5-600 ezer.
0: Na, kommentelők, most menjetek a Tilla oldalára. Na, most, eddig na, most, nem menjetek, most tegyetek.
2: Jó, na, na most hány darabban raktál?
3: Mire létrejön egy ilyen F1B kutya, hogyha belegondolsz, akkor elkezdődik ugye a Goldennel és az Uszkárral. Még az első generáció az nem feltétlenül piacképes kutya, tehát mire létrejön ez az F1B változat, addig 5 év tenyésztés eltelik, és nem történik semmi.
0: Annyi idő a terhesség?
3: Nem,
0: nem történik semmi, nem lesz ez a kutya, értel, olyan, mint egy elefánt, egy 8 évig vemes. Aha, na jó, de akkor ezek nem fajta tiszták, akkor ezek szaporított kutyák.
3: Nem, nem, az nem szaporított, ez tenyésztett kutya.
2: Az a szaporított kutya, amikor egy kutyának születik 100 kutyája.
3: Az a szaporított kutya, amikor igen, meg amikor fél évente állandóan fedezteted a szukákat, meg amikor kukoricamálén neveled őket, meg amikor nem figyelsz arra, hogy nagyon szocializált legyen egy kölyök, amikor nem figyelsz arra, hogy arra alkalmas legyen az anya és az apa, hogy azt tényleg lehessen fedeztetni, tehát kedves, szocializált, emberközeli, nálunk megnézhető az apa, az anya, sőt, még a nagyszülők is.
0: Mert hogy a második generációig születnek.
3: Igen.
2: Aha. Ha igen. Azt szeretnének kérdezni tőled, hogy a Tacskó igen. plusz Rottweiler az egyenlőe a Dobbermannal.
0: Igen.
2: Ez egy nagyon fontos egyenlet.
0: A Csivava Bernát hegyiből gondolkoztatok-e már, hogy lesz félúton valami nagyon jó. Na jó, értjük akkor, csak szerettük volna ezt egy kicsit jobban rálátni. Megérte, egyébként a kutya marha cuki. Szóval, hogy kedves, barátságos, aranyos, nagyon, nagyon kedves, nagyon felkapott kutya ő most, így a celeb világban, de egy végtelenül aranyos, kedves állat. Tehát, hogy
2: és úgy néz ki, mint egy rántott hús.
0: Tilla meg aztán végképp nem státuszszimbólumnak veszi ezeket a kutyákat, megy vele, sétál, tulajdonképpen gyermekként kezeli őket a családban.
3: És hát az első is neki nagyon tetszik, és semmi gondja vele, nagyon jó beilleszkedett, miért ne vegyem még egyet?
1: Hát, lett már neve a második kutyának?
3: Nem, én azt hiszem, hogy a Jella volt az első változat, most Zaha, de még gondolkodnak rajta.
0: Aha, na jól van. Oké, Edith, köszi, hogy beszéltünk, köszi, csak ezt ki akartuk tegnap bogozni, mert éreztük itt a felháborodást, meg a kommentáradatot, csak kicsit utána remélem, akartuk elni, hogy megértsük, hogy mi a fene történik itt Tilla kutyafronton.
2: Várjuk akkor a kiskutyákat is.
3: De ettől eltekintve fogadjatok örökbe.
0: Téged?
3: Hát persze, hát
0: az tűz már ehhez.
3: Az egy csodás dolog, az egy marha jó dolog.
0: De várj, most ezt, várj, azt miért? Tehát, hogy inkább akkor, tehát, hogy értem, csak ez mondjuk egy tenyésző szájában fura, hogy fogadjunk örökbe. Tehát, hogy ami tök jó,
3: nem,
0: ezt
3: nem,
0: is mondod.
3: Is. Nem, nem. Az örökbefogadás az egy át jó dolog, csak nem tudjuk a kutya hátterét. Tehát lehet, hogy fél évesen derül ki, hogy húha itt hát egy Staffordshire Terrier és egy másik ilyen harci kutyának a
0: vérvonalát
3: hoztam haza a 2 éves gyerek mellé mondjuk, és az nem igazán
2: de ez
3: jó.
2: De ilyenkor nem a nevelésünk a kérdése? Mert hogy olyan sokszor van ez a genetika
3: nem
2: versus
3: teljesen,
2: nevelés.
3: Nem teljesen. Hát, hogyha belegondolsz, a tenyésztés pont ezért van, hogy akár évtizedek, vagy van olyan kutya, amit már 100 éve egy bizonyos cél miatt tenyésztenek ki. Bár most már ez a elveszik, mert hogyha belegondoltok a juhászkutya, meg sem a juhászat, a feladata, és így tovább.
0: Igen. Oké, Edith, köszi. Köszi. Örülünk, hogy beszéltünk akkor. Köszönjük szépen.
3: Én jó. Is. Köszi szépen.
0: Aranyos sziasztok. Kutyákat. Ciao, ciao, ciao.
1: Hello.
0: Balázs végre nem ért ez valami. Ez így kibogoztuk, értem már akkor.
2: Én aztán nem értek, szerintem például a pitbullokat is tökre félreértették. Tehát a pitbullokat szerintem lehet agresszívra nevelni, de például azok is kedves kutyák.
1: Igen, csak szarul néz ki. Már hát, úgy
0: ha kinyitod a pitbull ládát.
2: De a pitbull az úgy néz ki, mint a BMW.
0: Az nem csukódik vissza, jövő mindjárt fél 8-an pontosan. Itt vagyunk a hírek után.
4: Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltoferrágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
13: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
14: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
16: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
17: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
18: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
19: Skoda. Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
20: Konfitált kacsamája hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
21: Persze. Először megpirítjuk a hamburger lucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitált kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marha hússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burger. És kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáki utca 18-ban, a Ritzburgerben.
22: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszki autóbontó.
23: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
24: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki nem marad adjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
25: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autónál. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
0: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
3: Rajzokon keresztül tanultak a biztonságos közlekedésről Kecskeméten. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok. Megtelt élettel a Kiskunfélegyházi repülőtér. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megnyílt az Így közlekedtek ti című gyermekrajzpályázat kiállítása a Kecskeméti Katona József könyvtár épületében. A pályázatot idén is a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága hirdette meg, azzal a céllal, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a biztonságos közlekedés szabályaival, írja a hiros.hu. Az idei év témája a tömegközlekedés volt. A felhívásra óvodások, valamint alsó és felső tagozatos diákok küldhették be alkotásaikat, amelyek között buszok, vonatokat, hajókat és más közlekedési eszközöket bemutató rajzok is szerepelnek. A kiállításon mintegy 60-70 alkotás látható. A díjátadón 3 korcsoport legjobbjai vehettek át elismerést és ajándékcsomagot. A kiállítás a következő napokban is látogatható, így a közönség közelebbről is megtekintheti a fiatal alkotók munkáit. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kor, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
4: A Lyme-kornak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrpír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető.
3: Családok százai látogattak ki a hétvégén a Kiskunfélegyházi repülőtérre, ahol a Repülj a nyárba rendezvény egész nap színes programokkal várta az érdeklődőket. A reggeli esőt követően a napsütés és a változatos kínálat sokakat csábított a helyszínre, írja a Félegyházi közlöny. Nagy sikert aratott a mezőgazdasági permetező drónok bemutatója, valamint az oldalkocsis motoroztatás és a sárkányrepülés élményprogramja is. A repülés szerelmesei közelről is megcsodálhatták a repülőgépeket, a pilóták pedig betekintést nyújtottak a repülés világába. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható a térségben, elvétve lehet majd kisebb zápor, zivatar, viszont több helyen megélénkül megerősödik a déli szél. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de máshol is erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés a napsütés mellett, de marad a meleg idő, holnap is elérhetjük a 33 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rapperivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: Hoppácska, itt vagyunk, 3-4-8 lesz, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, gyerekek. Nem, még nem vagyok azért teljesen meggyőzve, de majd akkor ezzel kapcsolatban még futunk egy kört. Kutyás témáink úgyis ritkán vannak, nem nagyon vagyunk így, a kutyák nálunk periférián vannak most, de örülök, mert csomó embernek van kutyá, és tudunk erre foglalkozni.
2: Hol vannak a macskás témák, már ne haragudj.
1: Hát, hogy jöhetnek a macskás témák is.
3: De... Például arról, hogy milyen alutasakost érdemes adni a macskának, és hogy hogyan lehet megértetni a macskával, hogy neki csak ennyi jár.
1: Így van, ne akarjon többet.
2: És egyemek.
1: Igen,
3: és ne hányom be az ágy alá.
1: Szóval még azért nem teljesen tiszta a szaporítás meg a tenyésztés, de értettem azért Editet, vagy legalábbis próbáltam rá hangolódni igazából, hogy mi a fene történik itt kutyafronton. Minden esetre érdekes azért egy ilyen poszt, hogy milyen felháborodást tud kiváltani az emberekből. Biánál baleset az M0-ás előtt most ebben a pillanatban. Köszönjük szépen. És időjárásunk, Ferenc.
4: Frontálzóna!
1: Vele mi van?
2: Jön a frontálzóna. Vele
1: miért csinálja?
5: Az időjárás jelentés.
3: Vele mi van? Felek megvan vadul.
1: Bevert a reggelit.
2: Leesett a cukrom.
1: Leesett kicsit a cukrom.
2: Vagy fölment, nem tudom.
1: Vagy mi történt?
2: Ezt írják, gyerekek, frontálzóna jön. Úgy szeretem az időjárás jelentőket, hogy néha kitalálnak ilyen szavakat.
1: Miért nem lehet azt mondani, hogy lehűl az idő? Miért ugye? Kell mindenkit szarrá szorongatni mindig, hogy még azon itt szorongjál, hogy elninjon, meg frontázóna. Miért nem lehet csak annyit mondani, hogy figyeljetek, gyerekek, itt néhány fokot hűl a hőmérséklet. Ettől nem hiszek nekik jobban, hogy azt mondják, hogy frontázóna.
2: Na, hát erről van szó, esni fog, jön a hideg. Frontázóna!
1: Volt nyest kutya, most mi lesz a következő állat, Szabika kérdezi. Hát most megvagyunk
3: állatfronton. Na, de akkor Balázs, itt és mondd el nekik, hogy mit látta az udvaron tegnap.
1: Nyestet,
3: és mit csinált?
1: Rohangált ide-oda össze-vissza. Egyébként egy marhacuki állat.
3: De dörzsölt a tenyerét? Hogy...
1: Nem, mert lelőttem.
3: Jaj, de fidom.
1: Sörétet kapott a szervezetében. Eldőlt balra, és megmurdált a kis kenyó.
3: Tudják, hogy Balázs udvarán több lőfegyver is van.
1: Igen, nem szabadon lövöldözöm ezt a szomszédok, bár tudják, de most már nektek is elárulom. Sörétet engedtem a kis puha testébe, egy ideig vergődött, aztán eldőlt balra, és megfeküdt.
3: Na, hát ez szerintem elég képletes.
1: Szerintem jó.
3: Érzékletes, nem? És ez a váronyítható rakétában volt, vagy a sima?
1: Igen, nem, ez a sima sörétesemmel. Igazából.
3: De te egy erdő közelében laksz, nem amúgy?
1: Nem. Én a fenyővillában lakom, és enyém a pilis, persze, nyilván. Most, most készülök megvenni a mecseket, tudtad?
3: Mecsek? Azt hittem, hogy katolikus vagy.
1: Tettem egy komolyabb vételi állatot a Balatonra. De mondták, de hogy a bala fele már a Balájé, úgyhogy azt már nem tudom megvenni.
3: Miért fogjunk ilyen lejtmenetben? De az az érdekesebben, hogy maga ez a nyest, aki azt szaladgált náladok, valószínűleg nem döntött el, kinek az autóját választja, és ott a bőség zavarában, mert ott voltak a Maseratik, ugye, a Porsche-k, a többi az udvaron, akkor végül remélem azért a te autódra is.
1: Kártetben, tudom, hogy kártetben benne igazából, de egyébként marha cuki állat, szóval nekem egyáltalán nincs vele bajom.
3: Kérted meg, hogy a hangyákat intézze, és akkor maradhat?
2: Tényleg, nem tud ráereszteni a hangyát.
1: Rákcsáló írtásban vagyok, gyerekek. Rákcsáló írtásban vagyok.
2: Ott
1: az utcába kihalnak az élőlények. Madarak hullanak
3: majd az égből. A kisfiús veszélyben érezheti magát, akinek keresztalapása van.
1: Igen. Na gyerekek, felhívjuk egy pillanatra Petinket, ami drága Petinket a CLB-től. Olvasunk egy baromi érdekes sziget, ami arról szól, hogy mesterséges intelligenciával csalnak már a biztosító társaságoknál. Ezt értitek? 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt leplezett le az Avio biztosító társaság, és az van, hogy a csalók mesterséges intelligenciát használnak autóbaleseti helyszínek, meghamisított dokumentumot és eltúlzott kárképek létre. Hozására.
3: Hát de milyen eszük van ezeknek?
1: Mennyire jól csinálják?
3: Hogy kitalálták? Soha nem jutott volna eszembe.
1: Tehát van egy kár az autódon, berakod az AI-ba, és azt kéred neki, hogy csináljon egy nagyobb lyukat, csináljon egy nagyobb horpadást, csináljon egy nagyobb káreseményt, és elképesztő összegekben 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt lepleztek le már tavaly. És azt csinálják most a biztosítók, hogy ők is csinálnak ilyen AI eszközöket, őket fejlesztenek, egy analitikát, és emberi felügyelettel megpróbálják kiszűrni a képeket, de már nem egyértelmű nekik, hogy mi az, ami csalással készült, és mi az, ami nem. Ez mennyire durva, hogy van egy közlekedési károd, és te még arra picit rácsalsz, hogy nagyobb káreseményed legyen.
2: Okos.
1: Meghamisítod a fotót AI-jal. Miért nem is jutott volna eszembe?
3: De gondolom, mert bármit ráhamisíthatsz, azt is, hogy itt fekszik alatta valaki, azt is, hogy egy T-rex kitör a csomagtartóba.
2: Szerintem egyikre se fizetnek.
3: Jó, mindegy. De nem az a lényeg, hanem, hogy de mutogathatod a haverjaidnak, hogy nézd, mi történt.
4: Na, nézd.
3: És nyest, kövér nyesteket.
2: Ugye ennek van hozadéka, az a baj, hogy de... a biztosító egy idő, ez nem tudja ellenőrizni, mert ugye normális az lenne, beadod a kárigényt, azt mondják, hogy jó, hát akkor fáradja, hozza be trélerrel a kocsit, és megnézzük, vagy kimegyünk hozzá. Ezt nem csinálják. Mi fog történni?
1: Elmondom neked, mi fog történni.
2: Na, mi fog történni?
1: Hogy megemelik a biztosítási díjat.
2: Erről van szó.
3: Nem.
1: Hát, de valahol hát, a biztosítónak ezt be kell hajtani.
2: Vissza kell hozni.
3: Szerintem sokkal olcsóbb, hogyha vesznek egy szoftvert, ami felfedezi az AI-nak a jeleit a képen.
1: Most azt csinálják, ők csinálják, tehát hogy fejlesztik, de közben nekik valahol a valótlanul kifizetettet, azt nekik be kell hajtani, mit tudnak csinálni. Valószínűleg 10%-kal emelnek majd a szolgáltatási díjon, és te fizeted ki azt, hogy a rohadékot a Marika rémünk, az pont nem, de AI-jal hamisítja a saját fotóit. Tehát rajtad hajtják be. Hát te, aki normálisan fizeted a köteleződet 3 havonta évente. Nem tudnak mit csinálni, szolgáltatási díjat emelnek. Ebben azért az a szemét dolog, nem?
2: Hogy akinek nem csal, annak is többet kell majd fizetni.
1: Az régen kijött egy kárszakértő, egy ilyen Otto bácsi, egy ilyen rossz érettségi zakóba 20 éve,
6: Otto.
1: Mert egy ilyen öreg fazó jött ki, mindig egy kárszakértőként felhívott, és egy ilyen nagyon rossz lehellettel körülbelre járt.
3: Mint a rajzfilmekben a vakondok. Nem osztok, hogy önszerte kinézni, egy kicsit így.
2: Volt egy 2 megapixeles fényképezőgépe, azzal egy kézzel körbefotóztam.
3: Az a madzag, amivel a csuklóját tartotta.
1: Jobb esetben hozott magával egy szolstokot, megnézte, hogy ott van-e az ütközés, ahol a másik autón keletkezett a kár, rád lehelt a pálocájával, és utána azt mondta, hogy majd értesítünk, ez volt. Ehhez képest AI-jal hamisítana a képet, érted? És akkor a kárszakértőknek megszűnt a munkája? Az nincsen? Már nem jön ki, már nem
2: hát
1: nézi
2: már,
1: meg?
2: Most már nem kárszakértő vagy, hanem AI szakértő.
1: Aha.
2: Ahhoz, hogy ott akar dolgozni, most már föl kell ismerned az AI-os képet.
1: Mennyire durva azért ez is, hogy megváltozott, nem?
3: Hát az benne durva, hogy egyrészt ezek az emberek most hol dolgoznak. Másrészt,
1: igen, mi lett az Otto, a rossz leheletű Otto bácsikkal?
3: Igen, kis pocak, kis sárgaink, tudod, ahogy kell. A másik pedig az, hogy amúgy az a legtöbb esetben könnyen meg lehet mondani egy képről, hogy AI, nem? Tehát, hogy ez mindig
1: hát van, szerintem egyre profi. De várj, az AI fölismeri az AI-t, nem? Tehát, hogy azt mondod, nézd meg, hogy az AI készült, akkor ők fölismerik egymást.
2: Hát szerintem most már olyan a rendszer, mert emlékeztek régen, mikor volt régen az AI korszakában 2 évvel ezelőtt, ha láttál egy AI képet, akkor ott mindig azt mondták, hogy nézd az ujjait például, ha ember van rajta, ugye több ujja volt.
1: Igen. Meg ilyen furán állt a keze,
2: de már nem itt tartunk, hogy 5 kereket rajzol be a kocsinak az AI.
1: Hát ők írják, hogy álljátok ki arra a Lord is nagy kárszakértő. Ezt itt tudtátok?
2: Csak őt hívnám, a baj lenne.
1: Felhívnád, hogy van itt egy kis kár.
2: Mutatom.
1: Ekkora a káro, de hogy jön ez most ide? Na jó, felhívjuk a Pettinget csak, hogy meséljen nekünk. Ez elképesztő, hogy a biztosítók rohannak a bűnözők után, nem? Uh-huh. Eszetekbe jutna? Van egy azon bosszankodná, hogy mennyi lesz a javítás, mennyi ideig nincs kocsi, ezek meg behamisítják ilyen felhívtet. Milyen rakkós az ember?
3: Igen, de az, hogy kiderül, hogy kamuzol, akkor utána eljárás indult ellened, nem? Tehát, hogy akkor ez hivatali visz... Nem,
1: ez hát ez csalás. Mondtam. Ez csalás. Ez igazából csalás, igen. Hello, Péter, jó reggel, ciao.
7: Jó reggel, sziasztok!
1: Figyelj,
7: sziasztok.
1: Ez egy valós érték, ez a 108 milliárd átszámítva, 230 millió font, 108 milliárd forint értékű hamis bizonyítási igény? Vagy kárigény?
7: Igen, olvastam, és ezen gondolkodtam, hogy azért ebben már szerintem valamilyen kárügyintézési irodának is benne kéne lennie, mert ugye, hát emlékeztek, azért a biztosítási csalás, fényképekkel való visszaélés, stb. Azért már a fénymásolóval egy idős, tehát azért volt, ahol már régebben így össze-vissza fénymásolgattak a fotókat, 3-4-et, persze sok évezőt, és akkor beadták a biztosítóhoz, tehát a kezdő biztosítási nyomozóiskolában azért ezt már tanították, ezt a visszaélési formát, és azért azóta ez tényleg ugye mióta ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, te lefotóztad ugye a faladon a beázási nyomot 3-4 irányból, beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez tényleg 1-2 órán belül is előfordulhat. És azt mondták, hogy adunk 50 000-et, jó lesz, átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 000 forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit, nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és hogy kevés a munkakör, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkaköre az, aki most örül, mert az ő munkakörét visszaadja, ugyanis eznek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros úgy az ügyfélednek a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, amely egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni, kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosító társaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy töltsd le, nem tudom melyik biztosítónak az applikációt, és azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyek megismerik azokat a generált képeket, amiket
1: mondjuk AI csinált.
7: Az AI csinál.
1: Igen, itt az adat, hogy az Aviva Biztosító Társaság több mint 18 ezer gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva.
7: Hát ez 100 milliárdos kár.
1: De akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
7: Egyértelmű, így van, tehát a biztosítás az egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek, ugye, ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosítónak a mérleg főszegét egyéb történet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kár kifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezek ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van, a csalók ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is járt, tehát valóban azért, hogy ebben a cikkben is benne van, meg mondtátok nagyon jó, azért ez biztosítási csalás. Tehát lehet, hogy gyors drognak tűnik bedobni egy ilyet. Az IMS reggelén is kipróbáltam, hogy mit csinál a lakásunkból egy ilyen káresemény generált fotó. Tényleg megcsinálja, tök jól.
1: És fizettek? A fotót, elküldted.
7: Igen, elküldtem nektek egy ilyet. Még nem fizettek, de nincsenek bent, tehát 9-re már várom a pénzt.
1: Leégett a házat, láttam, hogy nem tudom, milyen fotó ez, igen, az AI kép.
7: Beázat, leégett autó, mindent. Tehát tényleg megcsinálja. Néha azon buknak meg egyébként, hogy már túl tökéletes.
1: Tehát túl jó a kép.
7: Túl jó a kép, túl egyértelmű, és azért ma már nem csak a fotót elemzi az AI, hanem ugye azért rengeteg digitális lábnyoma van a digitális térben mindennek, tehát amikor beadsz egy káreseményt, mondjuk, hogy tegnap délután becsapott a villám, azt ugye már nagyon könnyű ellenőrizni, hogy abban a térségben volt-e egyáltalán villámlás, volt-e akkora csapadék, volt-e olyan erejű szélők, és ezeket már nem is az AI óta, hanem már nagyon régóta ellenőrzik a biztosító társaságok. Emlékszem, időszakra volt egy olyan, hogy a tévészerelőkkel játszottak össze az emberek, és akkor a tévészerelők kiadtak ilyen papírokat, hogy villám csapott a tévébe. Tényleg, igen. Úgyhogy a biztosító meg kifizette az új tévét, miközben csak ugye a javítás volt nem megoldható egy időben, ezek megsokasodtak régebben a színes tévé cserék, amíg elég volt a szerelőtől, a javítótól egy ilyen, tényleg egy olyan hirtelen nagy áramerőség suhant át a tévén, és az nyírta ki ezt a fajta próbálkozási hullámot, hogy a villámcsapás, a villámaktivitás tökéletesen le lehetett kérni a biztosító társaság, vagy az időjárással foglalkozó területektől, és onnantól kezdve a biztosító társaság tudta bizonyítani, hogy nem volt a térségben villámaktivitás ekkor meg akkor, úgyhogy nézzetek másik dátumot. Tehát ezeket a helyszínelemzéseket, időpontelemzéseket, időjáráselemzéseket, ezeket már nagyon jól tudják a háttérben ellenőrizni, főleg az AI korszakában, meg aztán végképp. És hát azért nem nagyon értem az autós csalásokat, mert nyilván valami. Ebben itt valami, azt gondolom, vagy valami összejátszás lehetett, vagy túlságosan laz a rendszer, mert azért mondjuk a 90-es évek végén itt is gyakori volt, hogy kéksárgákat töltögettek az emberek ezt a biztosítási kárbejelentőt, és akkor azzal próbáltak plusz pénzhez jutni, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyetem megtörtént, ott volt-e helyszínelés, vagy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
1: Peti, nagyon köszi. Beszélünk még, hívunk úgyis, ha van valami. Köszönjük szépen. Okay, vigyázz magadra. Köszi, ciao, ciao. Hello. Azért van nagyon sokan, hogy az AI fotót screenshot-tal lefotózod.
2: És akkor nem mondja meg az
1: AI. És akkor már az AI nem érzékeli. Tehát ez egy jó csalás, ha valaki csalni akar. Az AI képet azért nem lehet felismerni, AI-a készült képet, egy print screen-tel már nem tudod beazonosítani. Aha. Jó, azért lekövessetek el biztosítási
3: csalást. Nem, nem vagyok teljesen biztos, attól függően, milyen AI-jel csinálod, mert azért vannak olyan AI hibák, meg amúgy szokott hagyni vízjelet is, ami az mennyire nem látszik a print screenen, de hogy nem mindegy, hogy milyen az AI, amit leprint screenelsz, mert valami azért.
1: Gagyi, a kis szutinos oda néz.
2: Hát volt már próbálkozás.
1: Hát múlt itt elégett a konyhája, de már Csini Vili vadonatúj.
3: Ez például a nyelvizsga, amit múltkor mutattam nektek, hogy ezt végül is mindegy.
1: Igen. Nálunk videóhívással jött ki az ember, és nézte meg, hogy mi történt a viharkár után. Már hogy nem jött ki, hanem videóhívás volt. Az menő. Fogod is ott körbe pásztázod videóval. Na jó, gyerekek, azért senki ne kövessen el biztosítási csalást. Tehát, hogy így nem feltétlen ajánlott ez a dolog.
3: Nem, csak ha nagyon megszorultak tényleg. Nem, ez, szerintem amúgy ez a néhány év amit letöltendőbe kapsz, hát az
2: annyit megér.
3: Ki kell számolni, mennyi lenne a napi díj, attól függ, mennyit csaltál.
1: De hova jutottunk, nem? Tényleg, tehát milyen érdekes.
2: Technológiával, egy kicsit.
1: Technológiával már mi lesz itt pár év múlva? Milyen csalások, milyen képek, milyen álvalóságok születnek majd így az AI-nak
2: köszönhetően? Írtak a screenshotra, próbálták, bukott.
1: Bukó?
2: Igen.
3: Igen, tehát, szerintem azt igen. Igen.
1: Igen? Jó, én nem akarom megpróbálni. Tehát én még azon van biztosításom, és így is nagyon nehezen jelentek be bármit, mert akkora szenvedés, meg küzdés.
3: Semmi, de vagy bejelentés, még akkor sem fizetik.
1: Igen, ezt mondom, ezért mondom sokszor, hogy jó, akkor inkább csináljuk meg, essünk rajta túl, csak ne kezdjünk el szívózni a biztosítóval, mert hogy azért az egy nagyon körülményes dolog. Vagy nektek volt, könnyebben fizetnek már?
2: Nekem gyors, de könnyen. Igen. Igen. Hát kicseréltük ugye a lökhárítót egy törötre, azt lebiztosítottuk, mert mint az állat, aztán visszaraktad a saját.
1: Hibáltan alkatrészt. Tökéletes, hogy 5 kilót kerestetek gyorsan. Úgy fizettek, mint a katonatiszt.
3: Hát anyám biztosító cégen nem jó, de az enyém az nagyon jó. Én a bankomnál vagyok biztosítva, és akkor múltkor a mosógép ledobta magáról a nem tudom milyen
2: tömítőgyűrőt,
3: de úgy, hogy egynapos mosógép, tehát egynapos mosógép kiöntött, és akkor ugye fel az egész padlót azt eláztatta, és akkor csak el kell küldeni, hogy ez mind megtörtént.
1: Fotón elküldted, és küldték a lóvét?
3: Igen,
1: ennyi volt?
3: Igen, és felhívtak, hogy meséljem el, hogy éreztem magam, miközben ez történt, és teljesen ilyen rádiódrámával elmeséltem, és akkor csak ömlött és fröcskölt, és
2: a szóval.
1: Annyi volt, hogy egy szivacsal oda csöpögtetett néhány csepp vizet, az vett egy új Whirlpool mosógépet, mert már nagyon ki volt a régi.
3: Kézzetek, kijöttek, és azt hittem, hogy nem javítják az új mosógépeket, de megjavították. Nem cserélték. Na, ehhez itt szólsz.
1: És ezt lebiztosítóztattad?
3: Hát már a padló attól függetlenül feljött. Tehát a
1: márvány nem bírja a vizet.
3: Nem, hát tudod, én vagyok a szegény kettőnk közül.
1: Akkor arra, hogy márvány nem bírja a vizet, ne adjad már!
3: Én a kis hétköznapi hős vagyok, akinek sima ilyen fapadlója van.
1: Sima mahagóni fapadló, de törődjél vele semmi abszolút. 3 millió volt a 2 négyzetméter.
2: Annyi,
3: hogy Dolce Gabbana, de hogy ennyi. Tehát, hogy fa, de Dolce Gabbana. Úgyhogy.
1: Igen, sokszor macera azért ez így ezzel szívni, de akkor neked jó tapasztalatod van.
3: Tehát... Igen, a bankomnak a biztosítás nagyon jó, kedves emberek.
1: Aha. Neked van banki biztosításod?
2: Van.
1: Van ilyen?
2: Neked is van.
3: Én lakáshitelt vettem fel, igen? És a lakáshitelt csak úgy adják meg, hogyha a banknál biztosítod a lakást, és ez így volt.
1: Wow, de érdekes.
2: Ha normál, jó előfizetős csomagban vagy a banknál, igen? Akkor oda automatikusan jár például biztosítás a bankkártyádhoz.
1: Igen?
2: Igen.
1: Miért nem szól?
2: Figyelj,
3: nekem minden nem.
1: Döbbenet, hogy ezzel miért nem hívnak föl, hogy ilyen van. Miért nem ajánlgatják a portéket? Miért kell nekem utána járni, hogy biztosításom van-e?
3: Az én bankom az olyan, hogy leültünk, és akkor elmondtam, hogy élek. Mondták, hogy jaj.
1: Az elég szomorú. Mondták, hogy
2: ez rövid élet lesz.
1: 10 év múlva nagy bajok lesznek. Egyelőre ne nyisson nálunk számlát eszer.
3: És akkor nekem úgy van megcsinálva a bankkártyámhoz a biztosítás, hogy például a közlekedési balesetre, tehát közútira, hogy ott megmurdálok, akkor a gyereknek alapból utalnak egy 10-est, hogy édesanyja nem jön haza, de vegyél magadnak valami szépet.
1: Látod ezt a sok gumi cukrot? Ez mind megjelent.
3: Így van, a súlyomat kilóban
1: átkapják így. Igen, ez hihetetlen ez a cibbank, elképesztő. Ahány kiló vagy, annyi gumicukrot küld a gyereknek.
3: Olyan is van, hogyha meghalok, akkor kifizetik a temetést, és akkor utána majd utóbb.
1: De várj, álljál, ez bemész egy bankhoz, nyitsz egy bankszámlát, és elmondják ezeket.
3: Én mondom, hogy körülnéztek az OTP-n kívül, amúgy, hogy mik vannak még.
1: Nem szóltak neked, hogy ez nem egy halálfélelmes biztosítás, hanem ez egy bank. De téged te bebiztosítok, vízkár, tűzkár, haláleset.
2: Hova? A lakást, hogyha úgy veszed, hogy hitelre,
1: akkor a bank, az oké, ez tiszta, igen. Akkor kell egy lakásbiztosítás, az tiszta.
3: Megkérem a brókeremet, hogy hívjon fel téged.
1: Baleset biztosítás.
3: Minden rajta, minden van. Tényleg? Bankkártyához.
1: Erre megnézem a bankkártyámat.
2: Hát ha
3: utazbiztosítás is van rajta, tehát hogyha elutazok külföldre, akkor nem kütök külön, mert rajta a kártyában. Csak szólok, hogy elmentem.
1: Érdekes ilyen sziszi-fuszi dolgokat, ilyen aprólékosan foglalkoztak. Döbbenet, hogy mik vannak ebben a mai világban.
3: Egyetlen egyszer kell bemenni, ennyi volt.
1: Na jövő, mindjárt 8 óra pontosan itt vagyunk a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
5: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
6: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
12: A csirke szárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
17: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát! Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, és látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. elixirbeauty.hu.
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
19: Finom étsz, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
20: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu
21: Sokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Sokitex lakástextil és Semiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
22: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13. Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
23: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
24: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
25: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
26: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
27: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
28: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
29: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
0: Reklámot hallottak.
30: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
31: Megszűnik a Serleg utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget Kecskeméten. Törvényben rögzíthetik a CIF-zár elvet. Saját fejlesztésű versenyautóval készül a nemzetközi megmérettetésekre a Neumann Formula Student Team. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Hamarosan megszűnik a kecskeméti Hunyadi városban a Serleg utcában működő szelektív hulladékgyűjtő sziget. A döntést azután kezdeményezték, hogy egyre több panasz érkezett a területen tapasztalható illegális hulladéklerakás és a romló közterületi állapotok miatt, írja a Keol. A gyűjtősziget környezetében rendszeresen jelentek meg kommunális hulladékok, lomok és építési törmelékek. A DTKH Nonprofit Kft. Megerősítette, hogy a rendszeres ürítés ellenére sem sikerült megszüntetni a problémát, ezért támogatja a gyűjtősziget felszámolását. A társaság már megkezdte a szükséges hatósági egyeztetéseket és a közterületi engedély visszavonásának előkészítését. Törvényben rögzíthetik a CIF-zár elvet, vagyis a sáv szűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
32: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű CIF-zárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
31: Bemutatta az idei szezonra épített új versenyautóját a kecskeméti Neumann János Egyetem NFS Team csapata. A közel 60 hallgatóból álló mérnök csapat hónapokon át dolgozott a jármű tervezésén, a gyártásán és összeszerelésén. Az autó teljes egészében saját fejlesztésű prototípus, erőforrását egy Yamaha R6-os motor adja, amely mintegy 70 lóerő leadására képes, miközben a jármű tömege mindössze 250 kg, számolt be róla a híres.hu. A szénszálas karosszéria, a speciális futómű és az aerodinamikai elemek a minél jobb menetdinamikát szolgálják. Az autó végsebessége elérheti a 180 km/h. Ma már fátyolfelhők szűrik a napsütést, illetve nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap viszont egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett főként az ország keleti felén számíthatunk záporokra, zivatarokra, és a szél élénk erős marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos, rázskó esztet!

0: egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra után 13 perccel, kitörő lendülettel, gyerekek. Jó időben, még a hidegfront és a mi szupercella, vagy mi? Mi ez? Mi jön? Valami jön, mindegy.
2: Frontázóna,
1: frontint az anyjában.
3: Anyám kedvenc gyógyszere.
4: Anyukát szeretett frontint,
1: de frontinom van anyád.
3: Kilószámra tudja
1: elni. Ez kebutány keményben van.
4: Igen, zikkedélyes lesz tőle, mi
3: a frontint.
4: Igen, nagyon jó.
3: Valami fáj frontin, nem fáj, akkor is az.
4: De jó, ez egy amúgy ilyen.
3: 89 évesen, már mit mondasz neki, hogy mama ne?
1: Szegények szanaksza. Abszolút. jó, mama bedobja, úgy pörög egész nap, teljesen jól van, igen. Szóval, hogy holnap jön valami Armageddon, igen, és aztán csütörtök pénteken kicsit hülünk, de jövő héten...
4: Mi az, hogy holnap jön Armageddon?
1: Hát időjárás szempontjából, hogy
4: de
1: kicsit...
4: Eső?
1: Nem, csütörtökön 22.30-ról, és eső, igen.
4: Szerda van.
1: Ezért mondtam, hogy holnap jön.
4: Jaj, még nem érkezik meg, csak még nem.
1: Nem hiszem, ma még csak kedv van. Köszönöm szépen, hogy segítesz tovább görtíteni a műsor menetét.
5: Dír!
3: Holnap jön!
1: Nem, akkor most ez holnap, és akkor hány órakor jön. Valami jön, nem tudom megmondani neked, nem vagyok ornitológus, vagy mi az meteorológus.
4: De ornitológus.
1: Nem vagyok se vadászakértő, se természetbarát, se meteorológus, semmi nem vagyok.
4: De hogy mikor lesz az, hogy az egész már ilyen nagyon durva, ilyen gyűrűkúrás lesz. Nem tudom, mi, de valami jön.
1: Igen, de valami érkezik.
4: Északról érkezik, és úgy érzem, meg fog viselni bennünket.
1: Egyébként, ha már ornitológia, csak szeretném elmondani nektek.
3: Odafigyelj!
1: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
3: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor csillagászat.
4: Az, hogy nézlek, az, hogy nem ornitológia.
3: A két csillag közé berepült egy sas.
1: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este. Na, akkor már nagyon készen vagyok.
3: Na, ez milyen madár volt?
1: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
3: Hogy jön ez a fostos bugybókához?
1: Mindjárt. Csak, hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer. Ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
3: És ugyanakkorának látsz.
1: Ugyanakkorának
3: látsz. Azt nem lehet
1: öcsém. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
3: Oké.
1: Jó. Erről van szó.
4: Sajnos a hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mint hogyha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
1: Na de akkor ornitológiai.
3: És akkor most jön a sirály.
1: Jól mondod. Ez történik.
3: És fölkapta a Vénuszt.
1: Haladok a forgatási helyszíre.
4: Igen.
1: Ez puszta zámor.
3: Puszta zámor.
4: A szerelem fővárosa.
1: A szerelem fővárosa, igen, ott igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak. Ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
3: Igen.
4: Úgyhogy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
1: Kelep. Jó, tanulj meg a gólyát. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
3: Okay. Okay.
1: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
3: Ufó gólya.
1: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
4: És ítélkezik?
3: De lehet, hogy...
1: Mi a szar történik a gólyán?
4: Vadászik!
1: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
3: Nem azért a gyíkot meg a békát.
4: Azért, mert az asszony hormonos, és
3: a
4: nem bírják meg.
3: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
4: Igen, a hormonos, mert érdekel, gólyákkal. Mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjenek.
1: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
4: Ez a rádiójáték.
3: Ha, semmit nem.
6: Egy a póza tetején, nincs fészkünk.
1: Nincs fészkünk, ott ül a póza tetején.
4: Fölvette.

0: Hogy
1: annyira nem fészke a pózát tetején. Figyelj, ott egy másik póz.
2: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
1: Ott is ül.
3: Ott is ül, úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
1: Ott ül a másik.
2: Szerintem
1: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
2: Szerintem téged figyelni.
3: Ezt tudni.
1: Ez mi?
3: Ez a hangyák miatt van.
1: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
2: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
1: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
2: De hogy állna már párba? De már nem megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
1: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
3: Leszállt. Úristen, hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos
1: ebben
3: varjú megérkezett.
1: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
3: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
1: Add a varjú hangot. És ez elrepült, nézd. Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
2: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
1: Igen.
2: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
1: Igen.
2: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
1: Mi az, hogy nem fér bele?
2: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
3: Azt írják, hogy strihelnek.
1: Pusztazámor.
4: Hé, szép fiú.
1: Pusztazámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be pusztazámorra, hogy 30 darab villanypózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
3: Szopránó. Ez a szopránó.
1: Ez most hogy jön ide?
2: Hát, szopránó
3: zárt. A mafia fér, nem tudja.
1: Hogy jön ez most ide? Szopránó. Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
3: Igen.
1: Tony Soprano mindegyik.
2: Így van.
1: Mindegyik egy mafiózó gólya.
2: Arra várnak,
1: de mire várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes. De
2: hangos a fészek. Ott van két rohagy gyerek.
3: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé. De otthon vár az asszony.
1: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott. Napközben azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott. És semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek. Ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypóznán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
2: Választotta.
1: Ezek szingli.
3: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az ámor a gólyáknak a szemétégető.
1: Na?
3: De most Anna, te tudod a választ?
1: Sose érdekelt a valóság. Jöjjenek az összes külös elméletek. Tindereznek?
3: Lusták? Nem, túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az van. Ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
1: Tehát elzavarják a gólyák. Ők mind fiú gólyák. Őnek 10 év
2: van oszlopa.
1: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
2: Úgy van.
1: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
3: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a REM-fázis megtartani.
1: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
2: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apá.
1: Igen, ezért ő elmegy.
3: Pista, te mit csináltál itt vagy?
2: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vízes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél
3: egy póznán. Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
1: Melegek?
3: Aha.
1: És este valami iszonyatos tivornya van, amit mi nem látunk?
3: Igen, a gólya gangbang van este, csak hogy megvárják, hogy mindenki hazamenjen a forgatásról.
1: Az nem lehet, hogy ők tinédzserek, és ők fölnőttek, de még nem repülnek el, megszületnek májusban, és ők tinédzserek.
3: Na, Anna, most már megszólalt.
1: Ne csinálj, tinédzserek!
2: Hát június van, még nem nőtt föl.
5: De ezek olyan gólyák, akik...
2: Tavajról itt maradt.
5: Így, hát akik ivar érett, még nincsen náluk, és ezért ott ülnek csoportosan. Ez az egyik.
1: Tehát ezek szingli fiatalok.
2: Ne beszéltek a hülyeséget, városiak vagytok.
5: Nem most születtek.
2: Hanem tavaly?
5: Hát igen, ezek valószínűleg csikók? Még nem ivar érettek ezek a gólyák.
2: Tehát
5: nem
2: azonnal nem visszajött, és még
5: igen,
2: nem
5: szaporodó képesek még. Így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
5: De
1: nem
5: nincs
1: építenek
5: fészket.
2: Miért nem épít?
5: Mert nincs még párjuk.
2: De ez csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket. Én nagyon bírtam.
1: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszaka, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
5: Majd igen. Beszarok majd rajtuk. Egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. Akiknek,
1: na jó,
5: akiknek
1: persze,
5: az özvegyek, meghalt a társuk és a gólyák, azok nem néznek másik társukra.
2: Na de attól a fészke
1: ez
2: még ott van.
5: Na de, nem és akkor
2: a,
5: mit csináljon vele egyedül?
2: Mi most a pálfóznán mit csinál egyedül?
5: Haverokkal beszélget.
1: Beszámolok pont, mert gólyák.
3: Kelep, gólyák.
1: Jött haza Egyiptomból. lelőtték a feleségét, igen, és azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Ezek özvegyként bandáznak ott a póznára, hát, megőrülök.
0: Hát, Sanyi, nem azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere, ide ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
5: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, özvegyasszony is van, aki nem megy újra, hogy
2: úgy
5: megy.
2: Lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek.
3: Ez a parlament.
1: Hármat láttam tegnap este, kártyáztak. Ez iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méter egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
3: Hánykor nyit a gólya diszkó?
1: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menj visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még mennyi legyenesem. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, mennyi el. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
2: És kis kacintásokkal
1: megy. Iszonyatos tempó megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy balkanyar.
2: Ha a Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
1: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
3: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
1: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél.
2: 8, fél
1: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél még.
2: Addig én haza nem megyek, amíg egy gólyák.
1: Ha ma nincs gólyás videót, haver.
2: Én fölülök az egyik póznára, érted? Én megvárom.
1: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Jó? Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
3: tőlőre. Ezt jelölt meg a Google térkép, hogy tudják, az arra
1: járok. Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
2: Öcsém, én ezt ez ma kinyomozom.
3: Ez. Figyelj.
1: Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
3: a
1: és kutatom.
3: A gilicebanditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
1: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
2: Dobáltad őket, kamicsa.
1: Elővettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és
0: megsütöttem. Hogy béka.
1: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy én nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
3: Igen. Itt az egyik ők, meghallgattam a műsorot, azt mondja, hogy gégólyák vagyunk. Várjuk, hogy sötét
1: legyen. Ez jó. Lehet, hogy besötétedik, és így brutálisan megteszik egymást. És írdatlan meleg buli van ott. Üljetek vissza a póznára. Nem tudok ülni, a seggem már nagyon fáj. És látják, hogy jövök, akkor visszaülnek a póznára, elmegyek, és egy brutál gay buli van. Lehet, hogy ez van?
3: Azt mondják, BM és gólyatábor.
1: BM és gólyatáborban a tanárok nagyon szigorúak, már semmi szex nincs egyébként. Igen. Ők a sugárgólyák, várják a fiatal. Várják a sugárgólyákat, igen. Szóval akkor özvegyek. Azért ülnek ilyen szomorúan?
5: Hát én ezt a két okot tudom, a valós okot, de hát nem tudom. De szerintem igen. Tehát vagy özvegyek, vagy szegények. Nagyon
1: csinálnod
5: fiatalok
1: kell
5: még.
1: Csinálnod kell majd felvételt. Jó.
3: Azt mondod, hogy vagy özvegyek, vagy szegények.
5: Vagy szegény fiatalok.
1: Motorozzál el oda, léci, jó? Ahogy leágazol az M7-esről, mész Velence felé jobbra, pusztazámor, körforgalom.
2: De várjál, Sóskút, pusztazámor között
1: van? Nem, engedd el Sóskutat.
2: Hát de másképp nem tudsz pusztazámorra menni, nem. Ne idegesíts már.
1: Engedd el Sóskutat.
2: Mész az M7-esen.
1: Jobbra van egy leágazás.
2: Lejössz Sóskút felé.
1: Azon túlmész, van egy körforgalom, azon túlmész, és mész pusztazámor felé. Mész egyenesen, és veszel egy jobb kanyart, és onnantól kezdve balra ott fognak ülni.
2: Balkanyar van.
3: Azt írják, hogy meg tudják érteni őket. Meg tudják érteni őket, mert munka után szívesen ülnek ők is, inkább egy póznak.
1: Írjatok, drága hallgatók, ki mit csinál, hogy ne kell hazamenni.
3: Igen, jó? És minden elmélet érdekel bennünket, hogy miért csinálják ezt a gólyák.
1: Igen. Milyen plusz kerülőd? Egyrészt milyen, igen. Tehát, hogy miért csinálják ezt a gólyák, de hogy azért ezt nézzük meg embernyelve lefordítva, ki hova megy még és kerül egyet, mielőtt hazamenne, jó? Nők és férfiak is írjanak nekünk, mit csinálsz még, mielőtt, ha nem akarsz hazamenni, milyen pluszkört teszel be, hova mész, mennyit csalsz még, hogy az asszony ne szúrjon le, vagy az uraddal ne kell még találkozni, 20 perc, fél óra, mivel húzod egy kicsit a hazaérkezés idejét?
3: Van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
2: Szemtanú.
3: De egy lábon állnak, vagy kettő?
1: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
2: Mindegyik
1: egy lábon áll és alszanak.
3: Mert meleg a póza.
1: Ezt onnan tudom, hogy csak a harmadik sörét ledőlt le.
3: Egy pálcás.
1: A csúzni acélgolyót még benyelte, a söréttel már nem bírt el. Ezek a kis gólyák, jó? Kérek majd gólyás felvételt tőled.
2: Jó.
1: Igazolt.
2: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
1: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
3: Azt hiszem, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárnyalat.
1: Miket írnak rajtunk, igen.
3: Kelep.
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
2: Ó, persze.
1: Ez is lehet egyébként. A gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt, igen. Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
2: És a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
1: Elmondom
3: én
1: neked,
3: örülök, hogy gyógyszert váltottál amúgy.
1: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat 8:30-ről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
2: És ott a Vénusz!
1: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük,
2: vagy ezt megtakarítom,
1: és fölöttük megnézed a Jupiter Vénuszt.
3: Pislogsz, a szürke hájú kidőzöld.
1: Kidőzöld a szürke
2: hájú. Nagyon zörzölöm.
1: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
2: Lehet, hogy ott is alszom.
1: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
3: Majd ez csak meghalad a hátam mögött, testvérem.
1: És itt vagyok a
2: bokorba.
1: Balázs vagyok, van nálam WC papír. Itt ülök a bokorba, fél órája szartam. Senki nem jött erre. Rohadtul vártalak.
3: Jó, hogy őre találkozunk. Majd egy kis tartozás.
1: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, jó. Aki nem hiszi, ma este járjon utána. Jó? Lehet oda menni. Na jövő mindjárt 8:30, pontosan itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Toyota bemutatja, 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: JACOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készletereig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
11: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra! Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
12: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
13: Azt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
12: Ez az!
13: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
14: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
17: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
18: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, bulimobilok és driftrike-ok. Őrült 5 napos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
19: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
20: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
22: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home generált kiviteleződ Kecskeméten és vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
23: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
24: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
25: Skoda.
26: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
27: Mert

0: lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Társulati üléssel zárta az évadot a Kecskeméti Színház, folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Defekt miatt szenvedett balesetet egy család az M5-ösön Kecskemétnél. Üdvözlöm, Beres Liza vagyok. Megtartotta évadzáró társulati ülését a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, ahol értékelték a mögöttük álló évadot és elismeréseket is átadtak a társulat tagjainak, írja a baum.hu. Az eseményen a színház vezetése köszönetet mondott a művészeknek és a háttérben dolgozó munkatársaknak az egész éves munkáért. A teátrum sikeres évadot zárt, amelyet több népszerű előadás és teltházas produkció is fémjelzett. A társulati ülésen ismertették a következő évad terveit is, amely különleges lesz a színház életében, hiszen a 2026-27-es szezonban a Kecskeméti Teátrum fennállásának 130. évfordulóját ünnepli. A jubileumi évadban összesen 15 új bemutató várja majd a közönséget. Az új évad mottója pedig történetek egy város szívéből, amely a színház és Kecskemét kapcsolatát helyezi a középpontba. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
3: 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítette a vízügyi szakemberek, folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: Négyen sérültek meg az M5-ös autópályán Kecskemét közelében, miután egy személyautó defektet kapott és az árokba csapódott. A baleset vasárnap történt a Budapest felé vezető oldalon, írja a hírös.hu. Az osztrák rendszámú járműben egy szerb család utazott. Információk szerint a gépkocsi a belső sávban haladt, amikor a hátsó kerék defektet kapott, a sofőr pedig elvesztette uralmát az autó felett. A jármű lesodródott az útról és az árokban állt meg. A balesetben a család mind a négy tagja, a szülők, valamint egy fiú és egy lánygyermek megsérült. Ma már fátyolfelhők szűrik a napsütést, illetve nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomolyfelhő képződés, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap viszont egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett, főként az ország keleti felén számíthatunk záporokra, zivatarokra, és a szél élénk erős marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 40 perccel. Hello, bello, drága hallgatók, időjárásunk.
2: Kövi.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: 12 évente van ilyen bolygó együttállás. Hallja az Insta, hogy miről beszélek, és feldobálja ezeket. Egyébként döbbenetes. Tehát beszéltünk a Vénusz-Jupiterről, és megjelentek a Vénusz-Jupiteres videók. Június 7-től 30-ig az energiamező kinyílik mindenki számára, csak mondom. A Jupiter a rák csillag jegyben van. A rák csillag jegyben.
4: Kinyílik a energiamezőnk.
1: A kis és a nagy szerencse bolygónak is nevezik őket. A két nagy ágyú most összeáll. Ezzel az együttállás felerősíti egymást. A hónapok óta várt válaszod megérkezhet. Kérdéseidre 90%-ban igen lesz a válasz. A folyamat, ami régóta elakadt, végre tovább lendülhet. Az utazáshoz szükséges iratok megérkeznek. Új kezdet, új esély, új lehetőség. Ezt jelenti, ha fölnézel az égre ma este.
5: Tegnap én ezt, nem, tegnap kezdődött ez? Ma kezdődött?
1: Ma már nagyon fényesen látható, ez egy hétig tart, és közelít egymáshoz a két bolygó, egyre közelebb állnak egymáshoz.
5: Nagyon durva, tegnap, amikor ugye elkezdődött ez az egész, és hogy segítettünk ugye Renéknek, stb. Stb. Tegnap egy csomó minden megoldódott. Tegnap volt egy nagyon sok minden történt, ilyen tök turbulens nap volt.
1: Abszolút, ezt mondja a Lóévének ígéretével, lendületbe jössz, és fejlődés, haladás. És azt mondja, igen.
5: Például kétszer is kardióztam, akkor ez ezért volt?
1: Na, jó ég.
5: Nagyon durva amúgy, de én is érzem, tehát teljesen, én nem vagyok egy nagyon spirituális ember, de hogy ez amúgy most nekem is ilyen érezhető.
1: 3 hétnyi aranyat érő energia. 3 hétig a Jupiter a rákban áll, aktiválva az életlendületét mindenkinek, amiben régóta vártál már az előrelépés fejlődés. Ezt írja. Na most mondd meg, ez látható az égbolton. Egyébként nem tud a két bolygó egymáshoz közelíteni, mert olyan 750 millió kilométer választja őket, csak valahogy, ahogy tengelybe állnak, a szemed úgy érzékeli, mintha közelítenének, de ők egymás mögött vannak, és aztán a végén beállnak egymás takarásába. Gyönyörű egyébként, meg lehet figyelni az egész jelenséget. Nagyon szép. Tényleg rikit a két bolygó most itt fölöttünk. Este nézzétek meg.
4: Mit ír a Vénusz-dombról?
1: A Vénusz-dombról azt írja, hogy ha nagyon leborotválod, az se jó, ha egy pici szőrt egy pici nyíllal hagyhatsz, az kiváló. Ezt írta a Vénusz-dombról Ferenc.
5: Ami hogy pedig északról nyugatra kell utasod.
1: Erre jöjjön Ferenc. Erre menjen a kékösvény, lefele induljon el Ferenc. Ezt írja a Vénusz-dombról. Na jól van, viszont ha már ugye említetted a tegnapi telefonhívásunkat, csak szeretnénk utána járni, hogy mennyit gyűjtöttünk. Ugye tegnap szó volt, beszéltünk egy édesanyával, akinek van egy nagyon idegrendszeri rendellenessége, született nagyon cuki gyermeke, és bajba van, egy hét múlva el kell hagyni az albérletet, és a második kerületben a Törökvészi út környékén kerestünk neki. Ez nem flancolás, hogy második kerület, nem arról van szó, hogy ott akar lakni, ott van egy ilyen speciális nevelési igényeknek kitalált gyerekeknek kitalált iskola, ahova neki vinni kell a gyereket. És nagyon el volt keseredve, nagyon szomorú volt, nagyon kilátástalan volt az ő helyzete, mert hogy egy hét volt még az albérletből, a gyerek nem nagyon tud utazni, se kocsival, se tömegközlekedéssel, közel kell, hogy lakjon az iskolához, mert hogy hát nem könnyű vele, nagyon nagy küzdés, az anyuka ugye nem dolgozik, Renáta elmondta, hogy nem nagyon tud a gyerek mellett a nevelés segélyt,
5: hát
1: nem túl sok.
5: 24 órás felügyeletre van igény a gyereknek, beszélgettünk egy csomó tanulja erről, tehát még amikor oviban van a gyerek, akkor is csomószor ott van vele, mert szüksége van rá, illetve hát nyilván ez egy ilyen nagyon nagy feladat. Tehát ami egyszer lehet, hogy kevésbé lesz ilyen nagy feladat, de most még nagyon-nagyon nagy feladat, és ő egyedül van ebben a helyzetben, ezért volt szüksége a segítségünkre.
1: Igen, és fölhívtuk, beszéltünk vele, és a legegyszerűbbnek azt tartottuk, hogyha valaki tud albérletet segítsen, valaki tud lakást segítsen, de hogy mi Renátát egy kicsit anyagilag megpróbáljuk meg támogatni, és ebből a támogatásból ő aztán kifizeti majd a kauciót, és egy-két hónapra, vagy remélhetőleg talán egy kicsit több időre tud majd úgy közel költözni, hogy a gyerekkel ne kelljen sokat utazni. Itt van velünk Renáta újra. Szia Renáta, jó reggel, ciao.
6: Sziasztok, jó reggel.
1: Hello. Na csak azért hittünk, mert mi nagyon szeretjük ezeket a dolgokat, ha még nem is lezárni, mert nyilván valaki szeretné még segíteni, ma is megteheti, csak visszajelezni a hallgatóknak, hogy egyrészt hogy állunk, mi történt tegnap óta, és hogy vagytok most, mi a helyzet?
6: Nem fogjátok elhinni, egyszerűen hihetetlen, ami történt, mert ugye tegnap beszélgettünk, és ott voltunk egy lehetetlen helyzetben, hogy ezt nem lehet megoldani, és ott tudjátok, mi fut le ilyenkor az ember agyába, tehát a katasztrófa történetek, hogy mi fog most következni, és pár óra alatt gyakorlatilag teljesült, úgyhogy nem tudok egyszerűen szavakhoz jutni, annyira köszönöm nektek, remegek, egyszerűen a telefont alig tudom tartani, és a hallgatóknak is, mert Rengeteg ember, meg se tudnám számolni, hogy hányan segítettek.
1: Hát ez egy... Milyen jó ezt hallani.
6: Ez életmentő segítség, ezt most így túlzás nélkül szerintem mondhatom, mert ebből nem tudtunk volna másképp kikeveredni. És ez most a biztonság, a remény, az esély, és egyszerűen tényleg nem, nincsenek szavak erre, amit ez az összefogás jelentett számomra, hogy, és itt nem csak az anyagi része, hanem az, hogy rengeteg ember van, aki gyakorlatilag azt üzente, hogy hajrá, csinált, tehát, hogy meg tudod csinálni, és érdemes, és hogy akkor menjen ez a dolog. És ez egy iszonyú erőt ad. Hát most még fel sem fogtam.
1: Nagyságrendileg nem kell pontosan, nem akarod, nyilván nem a zsebedbe akarunk turkálni, csak nagyságrendileg azért az segíts abba, hogy körülbelül mennyi jött össze tegnap, nem kell pontosan, számszerűleg csak, hogy nagyságrendileg értjük, hogy mekkora erő mozdult itt meg körülbelül.
6: Megvan az egy évi lakbér, ugye, ami így a teljes biztonságot jelenti, sőt, még azon felül is, úgyhogy én már fejbe gondolkodtam, hogy a 4 éve törött ágyrácsot is le tudom cserélni, amúgy ugye mindig ugrál a kisasszony, úgyhogy egyszerűen fantasztikus, tehát hihetetlen.
1: Tehát akkor most biztosítva vagytok, megvan az albérlet, ki tudod fizetni, kauciót is, és ott tudtok lenni, akkor igen, viszonylag hosszú
6: ideig. Igen, ez így teljes mértékig.
1: De
6: igen,
1: szuper.
6: Úgyhogy ez egy csoda, ez egy abszolút csoda, és ez pár óra alatt, tehát hogy hihetetlen.
5: Hát akkor most az a feladat jön, hogy akkor újra tervezés, meg hogy megvalósulás, és volt már valaha, hogy ilyen az életedben, hogy ilyen anyagi biztonságban lehettél egyedül?
6: Nem volt még, ugye ez egy nagyon, mindig próbáltam úgy túlélni, meg keresni a lehetőségeket, de hát erre ugye a korlátaink, élethelyzetünk miatt nem volt mód, és akkor most nyílik meg ez a nagy kapu, aminek a lakhatás volt az egyedüli akadálya, hogy minden sírre kerüljön a mi idő, de ezt most mi megkaptuk tőletek és a hallgatóktól, és ez tényleg.
1: Igen, hát ilyenkor a nagy összegektől az egészen pár ezer forintos összegekig jön minden. Tehát, hogy sokszor mondják, hogy igen, van, aki 1-2 ezer forinttal, 5 ezer forinttal utal.
2: Nincs minimális összeg.
1: Ne, ezek nagyon kedvesek, nem azt mondom, pont azt mondom, milyen cuki, igen, hogy neki nincs több, de hogy ő 3 ezeret
2: beletesz.
6: Igen, és bocsánat, csak volt, aki 500 forintot utalt, és azon is ugyanúgy sírtam, és küldtem az energiákat, hogy köszönöm, és remélem érzi mindenki, hogy mennyire köszönöm, és tényleg, hogy ez egy hatalmas dolog, tehát.
1: Igen, ez egyébként ez nagyon helyes, ugye 500 forintja van, de hogy azt elutálja, és itt igen, nem arról van szó, hogy ennyit akar, az ennyit tud, 500 forint, de hogy részese akar ennek lenni, és akar egy kicsit neked segíteni.
2: Na hát akkor pénz megvan, de van lakás, amit tudtok bérelni, annak már utána tudtál ennyi idő alatt járni?
6: Hát ez most lesz, ugye, mert a piac az napról napra változik, de most már oda tudok állni, hogy akkor mit is szeretnénk, és mit keresünk.
1: De
6: hát,
1: jó.
6: Ez most fog lezajlódni.
1: Hát ráadásul ugye ezt elmondtam, hogy nem flanculásból, de viszonylag olyan helyre kell menni, ahol azért magasabbak az albérletárak, mert ott van az iskola, a kislány meg ugye nem tud nagyon se autóba, se tömegközlekedéssel sokat utazni, mert olyan annyira érzékeny az idegrendszer, hogy mire odaértek addigra, hát tulajdonképpen olyan állapotban van, hogy nagyon nehéz vele, ezért kell ugye a második kerületben. De a Törökvészi utat jelöltük meg helyszínek oda menni, ami nyilván nem a legolcsóbb része így a budapesti lakhatásnak, de pontosan ezt elmondtuk, hogy nem flancolásból ezt a környéket lőttük be, igen, mert hogy ott van a suli, oda rakták az iskolát. Na, jól van, hát akkor nagyon örülünk, Renáta, és hát akkor kitartás, használjátok jó dolgokra, úgyis oda megy, tudjuk, úgyhogy akkor nyugalmat nektek meg, akkor tudsz a lányzóval foglalkozni.
6: Köszönjük ezt a hatalmas csodát nektek, és még egyszer a hallgatóknak, és mindenki, aki ebben részt vett, mert ez tényleg az. Tehát a nagybetűs emberekkel tudtam itt találkozni. Leírhatatlan. Köszönöm.
2: És nagyon jó hallani a hangodon az, hogy megjött az életkedved, megjött
1: más,
2: a pozitív. Igen.
6: Igen, pedig remegek, és nagyon nehéz, de igen, ez a pozitív stressz.
5: Na jó, van, akkor remélem nem találkozunk a kaszinóban, és
1: csak a piros.
5: Párosra. Igen, és remélem, hogy ez most minden helyére kerül, és ez a nagy esélyed most, hogy teljesen más szinten tudjál létezni, és remélem, hogy olyan lesz, amilyennek vágytad.
6: Igen, mindenképp.
1: Örülünk. Köszi, Renáta, vigyázzatok magatokra. Kitartás. Ez a nehéz helyzet. Ciao, hello, szia.
6: Sziasztok.
1: Hello, hello. Na, jó van. Érthető, ha valaki nem akarja a pontos összeget elmondani. Hát, szeretjük egy, hallani azért.
5: Van a világban. Szerintem nem biztos, hogy kell tudni a világnak, hogy mennyi pénze van.
1: Aha. Tehát,
2: hogy ezt, igen, ebben az esetben. Ezt... Megjelenik mindenki is.
5: Igen. Meg,
1: igen, hogy talán ez lehet. Én szívesen hallom, mert akkor tudunk egy keretösszeget, de ha ő nem akarja, akkor mi se. Igen. Mi se mondjuk, itt nagyon-nagyon szép összeg jött össze, és hát ebből tényleg kaució, és lakhatás, és egyéb eszközök, igen, amire a kislánynak szüksége van, és mindenféle kiegészítők, és hosszú távra. Hosszú távra rendben van ő ezzel, azt hiszem, reméljük.
5: Igen,
1: úgy,
5: igen,
1: hogy,
5: igen.
1: De az, hogyha valaki ilyen helyzetben fél, vagy nem akarja, az teljesen tolerálható. Ez nem arról szól, hogy most ő nem mondja, hanem hogy vannak bizonyos okok, amiért talán ő ezt nem szeretné pontosítani, mert aztán, ahogy mondjuk, ilyen megtalálják, ugye, hallottam a rádióban, hallottalak.
5: Igen.
1: Szóval ez nem biztos, hogy kell.
5: Így is egy hatalmas nagy út volt odáig eljutni, hogy az ember nyilvánosságtól kéne segítséget, mert ezek a dolgok időről időre azért visszaköszönnek az ember életbe, hogy nem te vagy az, nem te meg amúgy is, hogy meg mint, és szerintem azért jár mindenkinek egy tabula rasa, hogy ne kelljen, hogy is mondjam, tehát úgy jönni menni a világba, hogy mindenki tudja rólad, hogy mennyi pénzed van, és honnan van a pénzed, nem?
1: Tehát, hogy abszolút, így... persze. Ezt mindig a hallgatóra bízzuk. Tehát valaki szereti elmondani, hogy igen, köszönöm, ennyi jött össze, valaki azt mondja, nem meri ezt elmondani, fél esetleg, van olyan ember a rokonságban. Tehát egy csomó körülményre nem látunk rá, ugye, igen, ezt mindig tiszteletbe tartjuk, de ez nem azokkal a tiszteletlenség, aki utaltak, csak értjük, hogyha segítettél, de nem mondjuk akkor a pontos összeget, szép nagy összeget.
2: Több mint egy évnyi bérleti díj megvan, meg telik butorra is, úgyhogy ez körülbelül azért be lehet lőni.
1: Igen.
5: Viszont képzeljétek el, hogy olvastam olyasmit, hogy most már az lesz az Európai Unióban, hogy mindenkinek teljesen transzparens lesz a keresete.
1: Vagyis?
5: Tehát az lesz, hogy nem lesz többi nagy sejtelmeskedés, hogy nem hogy keresel, hanem hogy meg lehet nézni, hogy kinek milyen fizetése van.
2: De mi, ez
1: az
2: mi,
1: hogyan,
2: miért,
1: vagy az
2: miért kell ez? Miért fontos?
5: Hát, hogy ne legyen így a szomszédra.
1: Vagy hogy igazán
2: így
1: legyél.
2: Ez
1: mit jelent? Tehát rákeres, hogy Kovács Aranka könyvelő, és Kovács Aranka könyvelő majd bevallja, hogy ő keresett egy évben 2 millió 500 ezer forintot.
5: Nem tudom, hogy lesz a gyakorlatban, hanem csak az, hogy ugye most egy ilyen törvényről tárgyalnak, hogy akkor legyen akkor minden fizetés transzparens.
2: Én már ezt önmagában nem értem.
1: Tehát nem vagy közszereplő, meg politikus.
2: Akkor senkinek semmi köze hozzá. Nem?
5: Hogy elkezdtek zsizsakni?
2: Nem
5: azért.
2: Figyelj, hogy kollégák esetében se értem, hogy te elégedett vagy
5: én
2: a béreddel.
5: Én akarom tudni, mennyit keresel.
2: Igen? Gyere, elmondom. Igen, elégedett vagy? Akkor kész. Ha nem vagy elégedett, akkor menj fizetésemelésért. Pont tegnap hallottam egy ilyen sztori. Van egy haverom, aki egy cégnél dolgozik, megjött az új munkaerő, aki 3 vagy 4 hónap múlva ment oda azt a verni, hogy miért van az, hogy az a kolléga többet keres. És akkor elmondták neki, hogy emlékszel, amikor ide fölvettünk, te bementél a HR-re, akik megkérdezték, hogy mi a bérigényed. Te mondtál egy összeget, és ők azt mondták, hogy oké. Az a csávó, akit ugyanakkor vettek föl, a 100 000-rel többet mondott, egyébként annyi a keret. Tehát tudtunk volna neked is adni, de te 400-at mondtál, hát hülye lennék 5-öt adni?
5: Na, akkor most munkáltatóként szeretném megfordítani ezt a szituációt,
2: na,
5: hogy például ez is a te felelősséged, hogy ne legyen ilyen feszültség, a bérfeszültség a dolgozóid között, mert hogyha gondos bocs vagy,
2: igen,
5: és olyan munkáját szeretnél, ahol bizalmat építesz, akkor nyugodtan elmondhatod, hogy figyelj, így alakulnak nálunk a bérek, és ahhoz, hogy ne legyen feszültség, neked, mint új jövevénynek ezt a bért tudom felajánlani. És ez azért fontos, mert akkor ez egy tiszta játék, és ha az a fajta hozzáállás van, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen átverés, tudod, hogy na, mit gondolsz magadról? Hogy
2: kértél,
5: mit... Igen,
2: kész.
5: Hát én nem szereted magad elég, hát ő jobban szereti magát, akkor neki többet fizetek. Ez
2: reálisabb
5: nem...
2: képe van.
5: Igen. Szóval szerintem ez az, amit a legjobban félnek az emberek, mert ő nem akar téged megbántani, ő vágyik az állásra, ő nem akar neked túl sokat mondani, hanem ő abban reménykedik titokban, hogy te vagy annyira egyenes, és azt mondod neki, hogy figyelj ide, most keveset kértem, mert nálunk 50-nél többet szoktak kérni, és a tessék, itt van ez is. Igen, aha, szerintem ez az, amit az emberek többsége nagyra értékel, és így lehet olyan kapcsolatot képíteni egy dolgozóval, hogy azt mondja, hogy na figyelj, ebben a fickóban megbízom. Mert ő nem fog engem átverni. Mert én mondjuk nem voltam képbe.
1: Én azt értem egyébként, hogy bizonyos újságírók miért érzik egy évben ellenállhatatlan vágyat, hogy akik nem politikus, meg nem tudom, egykori politikus, azoknak megnézzék, mint például mi vagyunk. Ugye van 10 ember, akinek minden évben szétszedik, hogy mennyit keresett. A gyerekek, ott van, nézzél rá a cégem, nem látod.
5: De én kicsit szurkolok nekik amúgy. Tehát, hogy
1: de miért fontos, hogy a Majka, vagy a Tilla, vagy én? Tehát ez miért vájkálnak, ha te ezt normálisan piaci alapon keresed, meg nem loptál, nem vagy politikus, nem közpénz szereztél. Tehát, hogy,
5: nem a gólyák hordták össze?
1: Tehát, hogy érted, ha most megnézik Rákai Filipnek a cégét, mennyit keresett, meg tudom érteni, nem? Tehát mert hogy köze van a politikához. De hogy ez egyébként miért fontos, hogy a Tilla, vagy a Majka, a piaci alapon, vagy a, nem tudom, az Ariák, az most milyen
2: árbevétel
1: csinál.
2: Aki szereti őket, az azt tudja mondani, hogy megérdemlik, aki gyűlöli, meg azt mondja, hogy rohadjon meg.
1: Nyilván hatásadás a cikk értem, tehát hogy 5 klikkelést hoz, hogy akkor kinek milyen az árbevétele. Na de ha nem közpénz közelében vagy, ha nem politikusként dolgozol, hanem vannak cégeid és vállalkozásaid, akkor az egyébként miért
5: fontos? Azt írják, hogy
1: nem értem.
5: Hogy cégen belül lesz transzparencia, tehát hogy az azonos pozícióban lévő munkatárs bére adható ki, de például a menedzser és a raktáros közötti bér nem osztható meg.
2: Aha. Nem gondolod, hogy nem fog kiderülni?
5: Hát valószínűleg ki fog derülni, viszont amúgy szerintem...
1: Azt nehezen tudom elképzelni, hogy az EU-ban köteleznek arra, hogy neked be kell valamit, hogy mennyit keresel. Tehát azért azt szerintem az nem így lesz. Lehet, hogy álláshirdetéseknél van, hogy erre a munkakörre keresünk 800.000 forint és 1.200.000 forint fölötti fizetéssel. Tehát azt transzparensnek kell lennie, hogy mennyit fizet mondjuk egy cég. Azt el tudom képzelni, de hogy mindenkinek el kell mondani, hogy mennyit keres, az így ebben a formában az egy picit
2: nekem hogy nem az van itt, hogy azt mondják, hogy van egy gyár, és akkor az azonos tevékenységet végzők átlagbére ennyi, és akkor ahhoz te tudod viszonyítani a sajátodat?
1: Az is lehet, de hogy te tudod.
5: Én lesznek ilyen range-ek megadva, ilyen tollígek, és akkor
2: benne vagy-e vagy se.
5: Igen, az is, de hogy ez eddig is voltam, hogy csak ilyen piackutató cégek csinálták, és most igazából azt akarják, hogy a visszaéléseket szorítsák vissza, tehát hogy ugye nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy elmennek jön egy új kollega, és az alapból 15%-a, 20%-a több fizetés kap, mint aki évek óta ott van, ami ugye hát a lojalitásnak nem tesz jót, és akkor gondolom ezt akarják lecsökkenteni ezt a lehetőséget. Hogy
2: akkor van mihez viszonyíts saját magad fizetésre.
5: Igen. Meg amúgy szerintem az egészséges, tehát hogy ez nem egy rossz, nyilván az nem lenne egészséges, ha tudnám a szomszédnak a fizetését, de azért az is érdekelne.
2: És miben van az új mertjére?
1: Igen.
5: Így van. Szóval, hogy ez a fajta attitűd, ugye zsigerileg jelzik a munkáltatókból sokszor, hogy nem akarnak rosszul járni, és az olyan érdekes, mert hogyan tudsz új kapcsolatot építeni egy dolgozóval, hogy egyikötök akar rosszul járni, és ez a fő motiváció, hogy csak én ne járjak rosszul.
1: Igen. Nem, itt tényleg az van szerintem, hogy téged ne tudjanak nagyon átverni. Valószínűleg, amit te mondasz, hogy az azonos munkakörben dolgozó körülbelül nagyságrendileg mennyit keresnek. Tehát az lesz transzparens. És akkor
2: hozzá.
1: Tudod, hogy annál a cégnél nagyságrendileg meghatározott fizetése, ez erre a targoncásra, vagy a könyvelésre, vagy nem tudom, megfelelő végzettséggel, nagyjából ez a kategória keres mondjuk 600 és 900.000 forint között. Tehát te tudod, hogy mennyit töltesz munkában, ő azonos munkában eltöltött idővel, mennyit keres. Ez egyébként jó, hogy transzparens, nem? Te tudod kategorizálni magad valahova, és igen. Tudod, hogy nagyjából ott vagy, ahol a hasonló munkakörben ugyanannyit keres valaki.
5: Igen. Például most azt írják, hogy az irányelv maga azért született, mert hogy a férfiak és a nők közötti bérkülönbséget szeretnék megszüntetni.
1: Aha.
5: Tehát, hogy a pozíció határozza meg a bért, ne pedig az, hogy nő vagy férfi.
2: Igen, az tök korrekt.
5: És ez egy olyan érdekes dolog, mert ez iszonyatosan jelen van, hogy ha összehasonlítjuk a férfiak és a nők bérét, akkor még mindig úgy jön ki a bér, hogy a nők átlagosan egy évben egy, de van, hogy 2 hónapot ingyen dolgoznak.
1: Ez mennyire durva. A férfiakhoz képest, nem? Tehát annyival olcsóbbak, igen. Na jó, de ezt akkor tudod megcsinálni, valaki alkalmazott? Tehát most neked van egy vállalkozásod, vagy te nem alkalmazott vagy, tehát ezek alkalmazotti bérekre igazolhatók, vagy akkor lesznek transzparensek. Nem gondolom én. Tehát, hogy ha
2: vállalkozó.
1: Nem, hát hogy alkalmazott.
2: Akarod tudni?
1: Nem, vagy? Azt mondom, hogy pont, hogyha te neked van egy vállalkozásod, az neked nem kell transzparensen megmondani, hogy te abból a vállalkozásból mennyit keresel, nem van, hogy alkalmazottaid szóri. Vannak, és te tudod, hogy az általad alkalmazott emberek azonos munkakörben, azonos munkával, azonos munkában eltöltött idővel nagyjából mennyit keresnek. Így a két munkavállalót tudja magát összehasonlítani, hogy ő megkeresi azt a pénzt, mint Katica mellette, vagy Jucika, vagy nem tudom.
5: Igen, erről azért lehetne beszélni, szerintem ez például egy olyan téma, amit soha nem érintettünk, hogy ki hogyan tapasztalja ezt a fajta különbségtételt a férfi és női dolgozók között.
1: Hogy mennyivel kevesebbet keresnek a nők ugyanarra a munkára.
2: Igen, megkülönböztetés fölveszik-e, ha nő ugyanarra a pozícióra, amire egy férfit fölvesznek, 1000 kérdés van benne.
5: Igen. Na, azt nehogy ezzel holnap foglalkozzunk.
1: Hanem, hogy aztán erre is rámenjünk.
5: Aztán itt összehordja itt a témát a hallgató.
1: Igen.
5: Idehordja.
1: Na, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 9 óra, és még van egy játék.
5: Nagyon tetszik az egyik hallgató, hogy ezt a hülyeséget, ha tudnák, akkor mindenki nőket alkalmazna.
1: Igen.
2: Érdekes, itt egy csomó írek, hogy Németországban például nem is lehet elmondani, és hogy nem is tanácsos ezzel, és társadalmilag is az van benned, hogy nem turkálunk a másik
1: szemébe. Ja, nem, csak nálunk van. Tehát ez Amerikában valójában ez a kérdés, hogy te mennyit keresel, az egyik legsúlyosabb ilyen olyan kérdés, hogy...
5: Tudod, figyelj, hát van egy csomó, nézd meg.
1: Nem beszélünk magánügy, privát, nem kérdezzük meg, hogy te mennyit keresel.
5: Társadalmi réteg függő szerintem, de azt tettem vissza az amerikaiaknak, akik jól keresnek, azok nagyon szívesen beszélnek a sikereikről.
1: Az lehet, hogy sikerül, igen, de más, ha te oda mész is egy társaságra megkérdezed. Aztán neked mennyi a brutót, haver? Nem annyira.
5: Pedig a legtöbb ilyen tartom azzal foglalkozik, hogy mennyi bérled a lakásodat, mennyit keresel, hogyan, tehát hogy szerintem nem tudom, más azért.
1: Na jövő mindjárt, gyerekek, jelentkezzetek játékra, jó? Mert hogy van egy vegas.hu játékunk, erre lehet jelentkezni, itt vagyunk mindjárt.
0: Hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hajnó. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai. 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
13: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
3: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Júniusban is folytatódik a Trend Optika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trend Optikákba!
17: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertre és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szepteszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. aqualink.hu.
18: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
19: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
20: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
21: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Altárfest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buri hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérletet minél hamarabb. Irány az Altárfest. Varázsolt felejthetetlenné a nyarat.
22: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
23: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
24: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
25: Skoda. Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
26: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
27: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
28: Reklámot hallottak.
29: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
30: Rajzokon keresztül tanultak a biztonságos közlekedésről Kecskeméten. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok. Megtelt élettel a Kiskunfélegyházi repülőtér. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megnyílt az Így közlekedtek ti című gyermekrajzpályázat kiállítása a Kecskeméti Katona József könyvtár épületében. A pályázatot idén is a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága hirdette meg, azzal a céllal, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a biztonságos közlekedés szabályaival, írja a hiros.hu. Az idei év témája a tömegközlekedés volt. A felhívásra óvodások, valamint alsó és felső tagozatos diákok küldhették be alkotásaikat, amelyek között buszok, vonatokat, hajókat és más közlekedési eszközöket bemutató rajzok is szerepelnek. A kiállításon mintegy 60-70 alkotás látható. A díjátadón három korcsoport legjobbjai vehettek át elismerést és ajándékcsomagot. A kiállítás a következő napokban is látogatható, így a közönség közelebbről is megtekintheti a fiatal alkotók munkáit. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
1: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrpír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető.
30: Családok százai látogattak ki a hétvégén a Kiskunfélegyházi repülőtérre, ahol a Repülj a nyárba rendezvény egész nap színes programokkal várta az érdeklődőket. A reggeli esőt követően a napsütés és a változatos kínálat sokakat csábított a helyszínre, írja a Félegyházi közlöny. Nagy sikert aratott a mezőgazdasági permetező drónok bemutatója, valamint az oldalkocsis motoroztatás és a sárkányrepülés élményprogramja is. A repülés szerelmesei közelről is megcsodálhatták a repülőgépeket, a pilóták pedig betekintést nyújtottak a repülés világába. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható a térségben, elvétve lehet majd kisebb zápor, zivatar, viszont több helyen megélénkül megerősödik a déli szél. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de máshol is erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés a napsütés mellett, de marad a meleg idő, holnap is elérhetjük a 33 fokot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Kilenc óra után 14 percet itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van kamácsom?
2: Amicságos.
1: Van kamácsom?
2: Kamácsom?
1: Nincsen kamácsom? Nincs kamácsom?
2: Mi az a kamács? Pisztolytáska.
1: Nem tudod, mi a kamácsom?
2: Nem.
1: Kamácsom. Milyen fiú haverjaid vannak
3: nem
1: neked?
3: Kamácsó.
2: Ha nekünk nem szokott kamácsózni a kamácsónk.
1: Nincsen kamácsó?
2: Nincs kamácsó.
1: Nem lehet fel a kezed?
2: Mi az, kamácsó? Kamácsó.
1: Ilyen folt a hondolat, azt hívják kamácsónak.
2: Kamácsónak?
3: Nem, hol hívják kamácsónak? Hondol el nekem.
2: A harmadik kerületben mi?
1: Kamácsó, nincs meg ez a sztori?
2: Nincs.
1: A kamácsó egy régi, nem is tudom, talán spanyol foci edző volt, és focista volt, és elment foci edzőnek. És mindig nagyon izzadt. És fölveti ilyen ingeket, és ugye úgy állt a pálya szélén, hogy ilyen asszonyi foltok voltak a hóna alatt.
2: Kamácsó.
1: Fölrakta a kezét, és az egész világ azon rögött, hogy ilyen foltokba is. És azóta azt hívják, hogy figyelj, van egy kis kamácsód, nézd már meg. Nincs meg?
2: Hát nincs.
1: Azért kezdem, hogy nézzétek meg, hogy nincs kamácsom?
2: Nincs kamácsom.
1: Jó, mert úgy érzem, hogy van
2: egy kis. A mellkasodon van egy, de az a
1: hagycsak. Beizzadtam egy kicsit, mondom, hogy Zsül, van kamácsod? Nincsen? Ő se tudja. De nem tudjátok, mi a kamácsó?
2: Nem, ez csak nálatok volt divat. Azért, mert ti használtok valamit, azt nem használja az egész világ.
1: Kamácsó. Kamácsó egy edző volt. 70-es évek, meg nem a 60-es évek. Nagyon, ez egy régi sztori. És baromi nagy foltok voltak a hóna alatt. És azóta azt hívott, ha valaki haverodnak foltos az inge, akkor azt mondja neki, nem mi van kamácsód? Kamácsó, nincs hát, meg?
2: Nem,
1: nem értelek titeket, hát ez hihetetlen. Na mindegy.
2: Kamácsó.
1: Kamácsó, igen.
3: Kamácsó. Nekem még sose volt ilyen, hogy kamácsó.
1: Nem volt kamácsód? Előadáson se volt kamácsód?
3: Én nem vagyok izzadékony, egyáltalán nem szoktam izzadni. Ha izzadok, akkor az azt jelenti, hogy már megint valami történik.
1: Igen, valami a neurotikus folyamatokban, vagy idegi folyamatokban zajlik.
3: Egyszer a Szilin órában volt egy beszélgetős, ilyen ott lévős műsorunk, és az volt, hogy 39 fokos lázzal mentem oda, akkor izzadtam. Ennyi volt, de...
1: Akkor volt kamácsód?
3: Akkor mindenhol kamacsó volt, nagy kamacsó voltam.
1: Akkor mostantól szólunk egymásnak, ha valakinek van kamacsója, jó? Figyelj, haver, van egy kis kamacsód, jó?
2: Jó, kamacsó
3: makulátlan illaton van.
1: Pisztolytáskának is hívják egyébként, pisztolytáska. Az ugye a hónod alatt az izzadság volt, igen. Igen, igen, igen.
3: De múgy attól félsz, hogy pisztolytáskád, mert attól, hogy büdös vagy. Vagy egyiktől se félsz, csak
2: hercegnő
3: szerettél volna.
1: Én büszke vagyok rá, büdös vagyok, és direkt oda megyek, és kelepelek így a kezemmel, mint a gólya. Igen, az férfi szag, ja. Na mi újság? Van nekünk játékosunk? Bizonyám?
4: Van ám, fiú-lány.
1: Fiú-lány játékosunk van, kérdések hangzanak el, és ezekre a kérdésekre kell jól válaszolni, és ha valaki jól válaszol, akkor mit nyer?
4: 100 000 forint.
2: Mi? Hey!
1: Aha.
4: KP. KP.
2: Kes.
4: Bizonyám.
1: Kes. Tessék, itt van a teljes megnevezése, Kamácsó Mundzsáró.
2: Kamácsó Mundzsáró.
1: A Mundzsáró oltás és a Kamácsó, az a Kamácsó Mundzsáró.
3: Az egyik belékatás a másiknak.
1: Igen. Kamácsó, megvan veled, vagyok Balázs, gimiben nagyot ment. Én azt hittem, ez nektek is ilyen tökbevett dolog, hogy kamácsótok van. Tehát ez a gimiben is, mi ezt nagyon sokat mondogat, hogy van lehet, kamácsód.
3: Lehet, hogyha ha izzadékonyá válnék, az azt jelenti, hogy újra működik a pajzsmirigyem.
1: Igen, az nem lenne a pajzsmirigyel új működésed.
3: Igen, igen, igen. Lehet, hogy akkor újra.
1: De szaunába se izzadsz?
3: Hát oda nem megyek be, nem vagyok hülye.
1: Tekintettem, hogy más emberek, akik szintén ott szaunáznak.
3: Hát egyrészt, másrészt pedig az egész koncepció szerint nagy ostobaság, ne arra
1: gondoltak. Micsoda?
3: Hogy menjek be egy fadobozba, ha meleg vagy, büdös. Hát hülye vagyok.
2: Ráizzadott más ott a izére ülőkére.
3: Hát meg látom ezeket a középkorú faszikat, akik vakargatják az ágyékukat ezeket a helyeket.
1: Jézusom, te milyen helyes szaunázol?
3: Én csak a tiédet láttam eddig.
1: Igen. Jó, én szoktam középkori faszikkal szaunázni, vannak ott középkorú nők is, de egyébként azért igen, hát néha beülnek ilyen érdekes fürdőrülepedőbe.
3: Hát legyen indokatlan önbizalmuk ezeknek az embereknek.
1: Ezek szétdobják a lábukat, igen.
3: De van egy, van
1: és néha vakarnak egyet a zsákon.
3: Ah. Igen, aztán kiülnek, visszaülnek a Citroën Sara Picasso-ba, és mennek bele az életbe. De hogy, van, tehát fecskét hordó, vagy egyáltalán semmit nem hordó, még a testalkatuk is ilyen tipikus, egy ilyen olaszos, ilyen életszerető, ilyen, nagyon le vannak mindig barnulva, de hogy kis pocak azért van, és közben pedig ilyen olyan szemtelenül néznek, meg

0: vannak ott ilyen szétszedett lábakkal.
1: Igen, szemtelenül nézek, és én mindig akkor nézek oda, amikor ezek az idősebb bácsik, ezek úgy szétdobják a lábukat. Tehát valahogy akkor pont oda tudok nézni, és így vastag bélik.
2: Ez korra jön, hogy meg akarod mutatni, hogy még van.
0: Szerintem... Leszek én még ilyen magabiztos, mint ezek az emberek?
1: Soha. Egyszer, korra vagy egyre gátlástalanabb. Én is megfigyeltem, minél öregem, annál jobban bejössz a mesztelenül a szaunába. Kidobja a gojzlit, megvakarja egy kicsit, a törölköző már nem takarja el, értettem, akkor túl hülyén piromkodva takargatod magad.
0: Igen, és
1: még 10 éves neked se kell már takargatni magad.
0: Hogy ez narancsbőr, vagy furcsa rákezdett kérdésre.
1: Heti 3-szori szauna, gyerekek. Heti 3-szor 20 perc, az 60%-kal redukálja a kardiovaszkuláris szív, stroke, érelmeszesedéses betegségeket és szövetményeket. Heti 3 szauna nagyon durván leviszi a rizikóját.
0: Azt mondták, hogy a nagyon forró fürdő is tudja ugyanazt, mint a szauna, csak ott nincs folytó meleg.
1: Tehát, ott valaki nem nyomja a heréjét az arcodba.
0: Igen.
1: Tehát, nem ugyanaz az élettani hatása a fürdőnek, meg a szaunának.
0: Nem?
1: Hát nem, hát azért nagyon nem.
0: Mi van a krioszaunával például?
1: Hát az más, mert ott hideg van. Egészen más a dolog, mert az ellenkező oldalról közelíted ezt a témát, mert ott mínusz 100 fok van.
0: És mi az, hogy az egyiket csinál a másik után?
1: Lehet egyébként.
0: Van ilyen?
1: Lehet, persze.
0: Tehát úristen.
1: Elmész, kriózol egyet, edzel, és utána szaunázol egyet.
0: Ezt kiesik a tömés fogadból.
1: Igen, ezt kiesik az amagántöréset, kapsz egy sztrókot, összeessel, és még be is szarsz. És még ott a krióban össze is mosod magad.
0: Ez egy akkora, te kipróbáltad valaha, hogy így a mit tudom, 60 fokra átmész, mínusz 150?
1: Az, rendszer? Hogy egyből, az nem, de hideg vízbe a szaunából, az igen, de mondjuk a szaunából a krióba, ezt így, az nem biztos, hogy jó.
0: Ez nem olyan traumatikus, amikor ülsz a rudasba, és hallod, hogy szaunáznak mellette, és akkor kijönnek ezek a férfiak a szaunába, és belemegy a vízbe, és akkor olyan hangot adnak, mint ezek a hipopotámuszok. Szerintem ott is, ember! Én itt pihenni szeretném!
1: Igen, hát, de annál igen. Nincs jobb, ha nem mentek szaunába, de hideg vízbe. Hát az a legkirályabb dolog. Lezuhanyzol és
2: nem megyünk szaunázni se, ember. Hogy mennénk utána a hidegbe?
0: Mert nem tudsz cigizni a szaunába.
1: Nem lehet. Cse,
2: ital sincs.
0: Vizes lesz a papír.
1: 15 percig nem lesz rányújtani. Nem megyek szaunába. Hát normális vagy.
0: De úgy, nagyon belemész abba a merülősbe, rendesen.
1: Én belemegyek a merülőbe. Persze, abszolút. Persze, muszáj. Hát az ez mínuszba gyorsul. Hát az a 12-14 fok, 100 fokból mész be a 12-be. Hát szétszedi a szívedet, az érrendszeredet. Ugye minden összehúzód, illetve minden kitágul, és akkor bemész a hidegvízre, minden összehúzódik, és ez az érmozgás, érfalmozgás választja le a plakkokat, meg minden gyerekek. Szaunázzatok.
2: Na, és itt egy jó felvetés van, hogy mindig azt mondják, hogy fölhevő testtel ne ugorja be a hidegvízbe, a medencébe.
0: Na ez meg a másik.
2: Nálatok miért lehet?
1: Mert nem ugrunk.
2: Nagyon
0: szerettem
1: a csendcsibőt.
0: Az AI ugyanis szokott gondolkodni.
1: Processzáltam. Hát azért, mert mi egy lépcsőn megyünk be. Nem tudom, szerintem más az a hő.
2: Más a meleg.
1: Más az a hő, amikor, meg ugye az van, hogy amikor te beugrasz, az egy hirtelen nagyon erős sokhatás, míg amíg te mondjuk csak annyit érzel, hogy besétálsz egy lépcsőn. Tehát már az a pár másodperc is nagyon sokat számít, ott azért te hirtelen elmerülsz. Ráadásul nem is a hideg a Balaton, ahol mondjuk beugrálnak. Ez egy jó kérdés, igen. Hogy ott
2: megáll a szíved.
1: Meg valószínűleg máshogy melegít fel a nap, mint mondjuk a szauna, azt is el tudom képzelni, hogy máshogy vagy meleg, nem?
0: Én ezt sokkal olcsóbb meg tudom oldani. Ha az a cél, hogy így ingadozzon a vérnyomásod, meg így a pulzusod, akkor én például azt szoktam, hogy kicsit lenémítom a telefonomat, és hogy 3 órák később ránézek, és attól, hogy hány nem fogja a hívásom. És ugyanez az érzés, ugyanez a hatásmechanizmus.
1: Azt mondjuk, hogy időskorban a viselkedés és az érzelmi gátlásokért felelős agyterület, a prefrontális kérlek, a homloklemen része, valószínűleg veszít az aktivitásából és a tömegéből.
2: Aha.
1: Ez milyen érdekes, tehát hogy azért vagy egyre gátlástalanabb, és nem érdekel már, hogy ki mit mond, mert hogy az agy szerkezete egy kicsit megváltozik, baromi izgi. Ezért szaunáznak mesztelenül, meg vonulnak ott, meg jönnek, mert hát már nem érdekli őket.
0: Ilyenkor jönnek a fecskék, hogy az indokolatlan apró vizes sportokhoz nadrágok felvétele.
1: Igen.
0: Igen.
1: Úgyhogy én imádom, én nagyon élem, én megyek két.
0: De akkor ezért azt, hogy a nyugdíjasokkal nem lehet packázni a BKV-n például?
1: Hát ne packázni, nincs szégyenérzetük.
0: Nincs
1: szégyenérzetük. A prefrontális kérek már nem működik annyira erősen, igen. Na jól van, gyerekek, oké. Hát ha nem akartok szaunázni, nem szaunáztok. Halló, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Azt
1: a micsoda Andi. Kitörő életigellés.
0: Andi, a szaunába jöttél?
1: Olyan vagy, mint a magyar tanárom, amikor nem tudtam a leckét. Hát Balázs, ez nagyon kevés lesz.
3: Ez egyáltalán nem igaz, csak náthás vagyok.
0: Hát mert nem voltál szaunázni.
1: Nem mész szaunázni, Andi?
3: Most én szoktam, igen.
1: Szoktál, tényleg?
3: Igen.
1: Az nagyon jó. És bemész utána a hidegbe is?
3: Nem annyira hidegbe, de olyan 21-be, 20-21-be, igen.
2: Az nem jó semmire, ahogy látom Balázs arcát.
3: Dehogy nem
1: ne,
3: jó.
1: Jó, az is jó. Az hát is jó. Minden jó, minden jó. Minden jó, Andi. Na jól van, figyelj, de akkor, és hogy megy a foci? Mit csinálsz egy focis játékban? Te szereted a focit?
3: Igen, én szeretem.
1: Ne csináld.
3: A fiammal sokat nézzük, igen.
1: Igen?
3: Aha.
1: Hát ez milyen kedves
0: a fiad program. Ott van? És most segíteni fog neked?
3: Madridban van éppen.
1: Játszik a Madridban, hogy mit csinál?
3: Nem játszik, dolgozik.
1: Ja, dolgozik Madridban, aha.
3: Igen.
1: Nagyon jó van. Jó van ez így, te Andi. Itt van a társad, Márk. Szia, Márk, jó reggel.
4: Sziasztok.
1: Hello.
4: Sziasztok, hello.
1: Várjál, Andi, egy kicsit. Mi a helyzet, Márk? Honnan hívtál minket?
0: Madridból.
1: Madridból, és Andi fia vagyok.
4: Majdnem, igen.
1: Az a gyere, hogy mindenki a
4: Madridtól egy néhány száz kilométerre, Győr Ladamérről.
1: Győr, jó van.
0: Győr Adamér.
4: Győr Ladamér.
0: De Ladamér, bocsáss, hogy nem akartam meg
1: benne. Ladamér. Ki megy oda Ladába? Ladamér.
0: Győr Ladamér.
1: Mit csinálsz, mit dolgozol?
4: Hát igen, itt a megyébe foci edzőként.
2: Hát akkor így.
0: Hát egy nyugodt életnek hallom.
1: Igen.
4: Hát nem csak azért mondom így, mert ezzel most nagyon meg lehet égni.
2: Ja, igen, hogy foci edző vagy, és nem tudod a focis kérdésekre a válaszokat.
4: Igen, bizony.
2: Na, majd meglátjuk.
1: Nem túl okosak a foci edzők, ebben semmi meglepő nem lesz. Na most nem, most azt mondom, hogy milyen tudom, egyetemi tanár vagy, és volt kommentátorok, itt azért egy foci edzőnek nem kell
4: tudni. Van egyetemi végzettségem is egyébként.
2: Miből?
1: Mibű?
4: Nemzetközi közgazdaságtan.
1: Oh, oda nézzél!
2: És akkor miért lettél foci edző?
1: Hogy keveredtél így korpa közé?
4: Hát azért a focit szerintem a fiúk nagy része szereti, én is ezen dolgoztam, hogy ebbe lehessek. Van azért polgári állásom is emellett.
1: Na, te is öntöd be balról a Szotyit, és jobbról kiköped az egész tök magot?
4: Ne, abban nem vagyok olyan profi. Próbálkoztam vele, de az csak hagyományos módon megy.
1: Jó, akkor káromkodj egy nagyon durát. Dehogy is, nem. Csak
0: nem.
1: Mondjál valamit a bíróra, most! Küldd el nagyon durván a bírót. Na jó, figyeljetek, három darab kérdés lesz, jó? És
0: az első az, hogy milyen szotyit szokták köpködni.
1: Igen. Hogy mondják a tökpakot Miskolcon?
4: A sárgát.
1: Makuka. Az alábbi, mi van? Hogy van? Ez a kérdés?
2: Igen.
1: Oké. Okay. Az alábbi párosodások közül melyik két válogatott találkozott egymással a legtöbbször labdarúgó világbajnokságon? Jó?
2: Van egy Argentína-Németország párosunk, van egy Brazília-Franciaország, és van egy Spanyolország-Olaszország. Márk, te kezdted. Tehát ki az, aki a legtöbbször találkozott labdarúgó világbajnokságon? Spanyolország, Olaszország, Brazília, Franciaország, vagy Argentína, Németország?
1: Jó, de húzz az időt.
4: Argentína, Németország.
2: Argentína, Németország.
4: Andi, mit mondtasz? Nem tudtam, mi volt a három.
3: Spanyolország, Olaszországot mondom.
1: Spanyolország, Olaszország. Aha.
2: Márknál van az egy pont, mert valóban Argentína, Németország.
1: Jó.
2: Jön a második kérdés. Hány stadion ad otthont a 2026-os labdarúgó világbajnokság mérkőzéseinek? Ez
1: Andi?
2: A kérdés. Andi, mi a tippen?
1: Mondj egy számot.
3: Tippen. 16.
2: 16? Márk, mit mondasz?
4: Hát 16 sajnos, igen.
1: Így tudjátok fejből. Tényleg 16 a jó válasz. Hát, fogalmam nem volt, hogy hány stadionban rendezik ezt. Honnan tudtátok ezt ilyen jól? Andi?
3: Én tippeltem.
1: Ne csináld!
3: Csapat van, hát gondoltam, hogy a harmadat
1: körül. Nem tudtam. Aha, de mégis rutinos a Márk, mert meg letippelte ugyanazt, ügyes. Hiszen egy durva vezet. Nagyon
4: hát én tudtam ezt, ha elárulhatom.
2: Semmi
1: szükség rá.
2: Melyik stadionban rendezik a legtöbb mérkőzést a VB-n? Nem könnyű kérdés. Melyik stadionban rendezik a legtöbb mérkőzést a VB-n? Márk?
4: Nem is tudom, a Miami stadionjában.
2: Miami stadion, mit mondasz, Andi?
3: Mexikóban.
1: Nem, a jó, ez a Dallas. 9 meccset Dallasban rendezni. Akkor ez azt jelenti, hogy?
2: Hát, hogy Márknak van két találata, Andinak meg egy.
1: Ó, Andi, pedig én nagyon neked drukkoltam, tök aranyos vagy, hogy ilyen kis nyugdíjasként itt bejelentkeztél egy focis játékra, ez tök kedves.
3: Igen.
1: De hát az élet kemény, úgyhogy nem nyertél semmit. Köszi, Andi, puszi!
3: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Már neked mutatjuk a nyereményedet, figyelj!
5: Gratulálunk! Nyereménye 100 ezer forint a Vegas.hu jóvoltából.
1: Na?
4: Hú, de jó, köszi!
0: Ez
4: köszönöm
0: mennyi
4: szépen.
1: Ez egy 6 kiló makuka.
4: Hát most valószínű tejporra megy, meg cumis üvegre, meg hasonlókra.
1: Na, kivették a fogaidat?
0: Regeszióban vagy?
4: Igen. Hát most már tudod, de ennyit ott jutott.
1: Komoly fogműtét. Igen, több csatornás gyökérkezelés mindkét oldalon.
0: Volt egy komolyabb verekedés egy meccs után.
4: Hát,
1: igen, felbőszült szülők nagyon megvertek hétvégén. Na jó, oké, akkor küldjük neked is akkor sok tejport. Jó.
4: Ciao. Köszönöm szépen.
1: Hello.
2: Hello, hello.
1: Mai magyar meccsre fogadás.
2: Van ma magyar meccs?
1: Na, kivel játszanak?
2: Kazasztánnal, nem ma van?
1: Tessék?
2: Nem ma van a kazak meccs.
1: Kazak meccs van ma?
2: Igen.
1: Egy nagyon jelentős, barátságos kazak meccs. Óriási téttel, hatalmas gólokkal, iszonyat hajrával, őrületes tempóval.
0: De itt, hogy valahol máshol?
1: Bődületesen bezselézett hajakkal? Mi lesz? Fogadjunk rá?
2: Magyar-kazak válogatott meccs.
1: Tét nélküli barátságos.
2: Hát ezt nem tudom.
1: A világ legjobb éppen gyűrik nem sokára egymást, érted, még birkózunk a kazak válogatottal. Mennyire jó a magyar futball. Hihetetlen. Nem?
0: De ez hol lesz helyileg? Ez,
1: hát a Magyarország Kazasztánia van egy tippem, hogy itt.
0: De hol?
1: Kint a Hősök terén.
0: Itt van egy jó focipálya mögöttük, igen, itt Szakó utcában.
1: Szerintem Dorogon valahol egy pályán. És ez most mit játszunk, barátságosat?
0: Debreceni Nagy-Erdei stadionban lesz, tessék, megválaszolta a kérdést.
2: Felkészülés, itt nem barátságos, a tecsém, felkészülés.
1: Hova készülünk? Most van a VB.
2: Hát a következőre.
1: Tessék, csokolom, most világbajnokságot rendezek. Az a baj, hogy mire felkészülünk, elfáradunk, mire újra világverseny. Ezt most ne készüljünk, most ők is nézik a VB-t, hát a kipihenik magukat.
0: Jó, szerintem megverjük a kazahot. Szerintem meg fogjuk venni rendesen.
1: Igen?
0: Igen.
1: Annyi, hogy 4-1 lábú jön, 3 vak.
2: Az mindegy.
0: Igen. Nem ez volt a kérdés.
1: Két félkezük. Na jövő mindjárt a hírek után.
6: De durva ez. Egy kis deó. És már felfrissülve. Jövünk vissza.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor
8: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
15: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
14: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 ezer forintos wellness utalványt.
15: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
16: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
18: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
19: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
5: Reklámot hallottak.
20: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megszűnik a Serleg utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget Kecskeméten. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Saját fejlesztésű versenyautóval készül a nemzetközi megmérettetésekre a Neumann Formula Student Team. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hamarosan megszűnik a kecskeméti Hunyadi városban a Serleg utcában működő szelektív hulladékgyűjtő sziget. A döntést azután kezdeményezték, hogy egyre több panasz érkezett a területen tapasztalható illegális hulladéklerakás és a romló közterületi állapotok miatt, írja a Keol. A gyűjtősziget környezetében rendszeresen jelentek meg kommunális hulladékok, lomok és építési törmelékek. A DTKH Nonprofit Kft. Megerősítette, hogy a rendszeres ürítés ellenére sem sikerült megszüntetni a problémát, ezért támogatja a gyűjtősziget felszámolását. A társaság már megkezdte a szükséges hatósági egyeztetéseket és a közterületi engedély visszavonásának előkészítését. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sáv szűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Bemutatta az idei szezonra épített új versenyautóját a kecskeméti Neumann János Egyetem NFS Team csapata. A közel 60 hallgatóból álló mérnök csapat hónapokon át dolgozott a jármű tervezésén, a gyártásán és összeszerelésén. Az autó teljes egészében saját fejlesztésű prototípus, erőforrását egy Yamaha R6-os motor adja, amely mintegy 70 lóerő leadására képes, miközben a jármű tömege mindössze 250 kg, számolt be róla a hírös.hu. A szénszálas karos széria, a speciális futómű és az aerodinamikai elemek a minél jobb menetdinamikát szolgálják. Az autó végsebessége elérheti a 180 km/h. Ma már fátyolfelhők szűrik a napsütést, illetve nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap viszont egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett, főként az ország keleti felén számíthatunk záporokra, zivatarokra, és a szél élénk erős marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Ittent vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, bello.
5: Most már nem reggel van, ez már délelőtt.
4: Már délelőtt van.
5: Napfényes, nap közepe van.
4: Napfényes nap van, gyerekek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ornitológiai megfejtésben voltunk.
6: A puszt... Már best of?
4: Már best of van, kézzed, így elrohant az idő.
6: Azt a rohadt életbe. Kapcsolva beszélgettem, azért telt el ilyen jó.
5: Jó, fizetésemelést ad nekünk?
6: Ő nem tud, sajnos.
4: Igen.
6: Azt itt kell kérni.
4: Hát engem, felejtsetek el, eztek.
5: Nagyon vicces, hogy hallottam Balást gumiról beszélgetni a gumisával.
4: Igen. És, egy hónapot kell a tréletek háromra várni, haver, ezt nem mondtad.
6: Mert miért nem szólsz?
5: Ferinek van a garázsba három.
4: Ferinek mindig van a zsebébe gumi.
6: Mindegyikőtöknek elmondtam, hogy szóltok, és kettő nap múlva itt van jó áron.
5: Lehet, hogy, három döglötnyes lesz benne, de ott lesz.
6: De ott lesz. Használt lesz, de ott lesz.
4: Igen, használt lesz, a kopás jelző már kint lesz, de olyan gumit kap. Érted, bemondom a mamának, hogy kellene nekem gumi, azt mondja, a másik oldalon július közepén
5: nem,
4: érkezik meg.
5: Nem ezt mondta
4: meg
5: először, azt mondta, hogy mekkora?
4: Ja, kérdezte, mekkora? Mondom, hogy hogyan ez most ide? Ja, mondom, 16x1x19x120, azt mondja, egy hónap, mire megérkezik a tréletek hármas, érted?
5: Van ez én azt mondom, hogy videójáték amúgy.
4: Intézkedjél, akkor intézkedjél, hogy címének legyen gumi.
6: Mondjad, hónapra itt van.
4: De, figyelj, hát ugyanúgy hozza a gumit, ahogy a bélszín. Minden van, gumi, bélszín, amit akarsz,
5: nekem
4: mindent
5: is motorom,
4: szerez.
5: Hozzá van nekem is.
6: Nem baj, ha áll kettő otthon.
4: Igen.
5: Vagy teszek bele virágot.
4: Kontinentált réleteket hozzá már légy szíves, igen.
5: Majd gurigatjuk egymásnak a gyerekkel.
4: Szóval gólyákról beszélgettünk, ornitológiai megfigyelésben voltunk, és Németh Pétert hívtuk az AI-os biztosítási csalások miatt.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, te lefotóztad ugye a faladon a beázási nyomot 3-4 irányból, beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez egy-két órán belül is előfordulhatott, és azt mondták, hogy adunk 50 000, jó lesz. Átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 000 forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit.
4: Otto bácsi,
7: igen, elnézést. Hát nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és hogy kevés a munkakörben, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkaköre az, aki most örül, mert az ő munkakörét visszaadja, ugyanis ennek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros úgy az ügyfélednek, a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, ami egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni. Kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosító társaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy töltsd le, nem tudom, melyik biztosítónak az applikációt, és azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyek megismerik azokat a generált képeket, amit
4: mondjuk AI csinál.
7: Az AI csinál.
4: Igen, itt az adat, hogy az Aviva biztosítótársaság több mint 18 000 gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva.
7: Hát ez 100
4: milliárdos kár. De akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
7: Egyértelmű, így van, tehát a biztosítás az egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosítónak a mérleg főszegét egyéb történet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kárkifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van, a csalók ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is járta, tehát valóban azért biztosítási csalás, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyetem megtörtént, ott volt-e helyszínelés, vagy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
4: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
5: És ítélkezik?
6: De lehet, hogy...
4: Mi a szar történik a gólyán?
5: Ismerem, nem.
4: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
6: Nem azért a gyíkot meg a békát.
5: Azért, mert az asszony hormonos, és a nem bírják meg.
6: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
5: Igen, a hormonos, mert érzik ilyen merbimbója, nem akarja,
4: ott
5: hogy hozzáérjen.
4: Figyeld, ott megyek a kocsival.
5: Ez a rádiójáték.
6: Aha, semmi fény.
8: Egy a póza tetején, nincs fészkő.
4: Nincs fészkő, ott ül a póza
6: tetején. Hogy ne lenne fészkő
4: a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
6: Van fészke, de nincs mindig ott. Te se vagy mindig otthon.
4: Ott is ül.
5: Ez a hangyák miatt van.
4: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
6: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
4: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
6: De hogy állna már párba? De már nem megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
4: Ebben a pillanatban leszállt egy madár. Leszállt.
5: Úristen, hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú megérkezett.
4: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
5: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
4: Add a varjú hangot. Ez elrepült, nézd. Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, ezek szingliskednek ott?
5: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az ámor a gólyáknak a szemét égető.
4: Na, tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypózdán ülnek fészeken.
6: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apá.
4: Igen, ezért ő elmegy.
5: Pista, te mit csináltál itt vagy?
4: Nem lehet az, menni, az hogy miért.
6: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
4: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
5: Nem lehet, a fiúk a klubból?
4: Melegek? És este valami iszonyatos tibor, de van, amit mi nem látunk?
5: Igen, a gólya gangbang van este, csak úgy megvárják, hogy mindenki hazamenjen a forgatásról.
4: Az nem lehet, hogy ők tinédzserek, és ők fölnőttek, de még nem repülnek ilyen, el, megszületnek májusban. És...
9: Ezek olyan gólyák, akik ivar érett, még nincsen náluk, és ezért ott ülnek csoportosan. Ez az egyik.
4: Tehát ezek szingli fiatalok.
6: Ne beszéltek a hülyeséget, városiak
9: nem most születtek, nem most születtek.
6: Hanem tavaly?
9: Hát igen, ezek valószínűleg csikók? Még nem ivarérettek, nem szaporodó képesek még. Így van.
4: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
9: De
4: még
9: nincs párjuk.
6: Fészket. De fészket miért nem épít?
9: Mert nincs még párjuk.
6: De csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy
4: fészket.
6: Én nagyon bírtam.
4: És ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
9: Majd igen. Beszarok majd rajtuk. Egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek.
4: Akiknek, na jó, akiknek
9: az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
6: Na de attól a fészke még ott cuki. Van.
9: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
5: A gólyák pont út nézegetik utána.
6: Mi most nem mit csinál egyedül?
9: Haverokkal beszélget.
4: Beszámoló.hu per gólyák.
5: Kelep-kelep gólyák.
4: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
9: igen.
4: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
5: Hát, mi az, azért egy ölelést a végén belefér.
4: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
9: Özvegy ember, özvegy asszony gyülekezete, özvegy asszony is van, aki nem megy újra, hogy
6: ülne a lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek?
5: Csinálj a parlament.
4: Láttam tegnap este kártyáztat. Ez iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
6: Dobáltad őket,
4: kamicsal. Elvettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
5: Annál, béka. Azt írják, hogy BM és gólyatábor. Ők se szexelnek.
4: BM és gólyatáborban a tanárok nagyon szigorúak, már semmi szex nincs egyébként. Igen, mit találtál?
5: Azt írják, hogy láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
4: Miket írnak a hallgatók, igen.
5: Kelep, kelep.
4: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
6: Ó, persze.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Karambolozott két autó Debrecenben, a Munkás és a Hold utca kereszteződés, a minden hatóság a helyszínen. Köszönjük szépen. És megérkeztek a múlt heti időjárás, nem tudom milyen szponzorunktól az ajándékok. Köszönjük szépen, nagyon rendesek.
5: Soha többé szúnyogok.
4: Igen, tényleg drágák, aranyosak. Mindig jól esik, a szponzor gondol ránk, és elküldi a kis ajándéktárgyat, a termékeit. És gondol arra, hogy itt hirdet ebben a műsorban, ez nagyon kedves. Hívjuk a nap hallgatóját még így 9 óra után. 50 perccel, és nincs plusz ajándékunk? Nincs, csak egy ajándékcsomagunk van most.
5: Ebben tudunk egyet adni, hogyha úgy van.
4: Igen, 10 évnyi szúnyogriasztót tudunk adni. Hangyaírtógél.
5: Ugye ezzel kell most lealapozózni a házadat.
4: Azok a hangyák kikerülik, kiröhögik ezt. Az Obis hangyaírtót felzabálták, érted?
6: Az Obival együtt.
4: Az Obival együtt megették.
10: Halló, Balázsék.
6: Igen. Ügyes vagy.
4: Pont le akartam tenni, nagyon jó vagy, hogy hívnak?
10: Endre vagyok, sziasztok.
4: Endre.
5: Ó, milyen jó hangod van, Endre.
10: Kamaszodok, köszönöm.
4: Kamaszod. De tényleg, tényleg jó, jó az orgánum, abszolút jó az orgánum. Ugye te is ráfűztél a gólya témára, te azt írtad, hogy azok nem gólyák, hanem géják. Géj, mint ugye géj, mint ugye meleg gólya, ugye erről szó volt. Ez a kis szójáték, ez jelent neked egy ajándékcsomagot, gratulálunk. Géják.
10: Nagyon szépen, köszönöm.
4: Hol hallgatsz minket?
10: Úton voltam az M5-ösön, amikor aktuális volt a téma.
4: Aha. Kicsit egy ilyen Németh Kristóf és Gergely Robi szerelem gyereke hangod van egyébként. Tehát, hogy ide tenném a kettő közé.
5: Gergely Kristóf
4: hangod van, igen.
10: Megijedtem, Steinert hallottam, de így már elfogadom.
6: Ez nem volt szép.
4: Ezen a csúszdán nem csúszhatunk rá. Jól van, küldjünk egy ajándékcsomagot.
5: Én nagyon meghallgatnám a Steinert Kristófot ezzel az orgánummal.
4: Semmi baj az, hogy homofób.
10: Itt van a szomszéd, bodolom a telefont, ha gondoljátok.
4: Semmi baj az, hogy homofób vagy, küldünk egy ajándékcsomagot. Magat mi nem válogatunk a hallgatóink között.
10: Gondolom, homokozó készlet lesz.
4: Nincs te mindenit.
6: Na jó.
10: Ugyan, nagyon szépen nagyon köszönöm. Ma.
4: Na menjél, mert a Torockai 11-től érő bejelentkezést ad, úgyhogy akkor... Azt még pont elcsípet meg tudod nézni.
10: Csáó, csáó. Tíz napok a Tisza partján, úgyhogy sziasztok.
4: Csáó, csáó. Na mi a hallgatókba botlunk?
5: Óriási
4: hallgatóink vannak. Na jól van.
5: Az igazság, hogy nem dönthette, hogy hetero lesz, hogy meleg, mert ezzel a hanggal nem vették volna be sehova.
4: Igen. Jól van, mi van holnap? Holnap?
5: Holnap szerda lesz.
4: Az holnap szerda, csak a váltásra kérdezem.
5: Jövök,
4: hogy...
5: jövök, és most kérte Julit, hogy hívja fel a fagylaltos embert, hogy ő is jöjjön.
4: Fagylaltos emberünk nyert valamit, gyerekek. Igen. Valami komoly díjon indult, és elhozott valami brutál díjat. Igen. Igen,
5: és
4: igen,
5: amit még elhozhatna, a hűtőtáskáját ide.
4: Igen, ő a múltkor is hozott nekünk fagyit.
5: Bizony.
4: Az elmondom nektek, a holnap bejön 8-ra, itt 10-ig mindenki cukorsokban fetreng, zéro adás, sok zene. Jaj, veszékel és nyögés, és fetrengés. Tehát óvatosan
5: a cukor. Ne legyen az, hogy sok zene, hanem tegyük ki a hallgatókat, a teljes ilyen színuszfüggőjén nekem be fogunk járni, tudod?
4: Jó.
5: Fentlent.
4: Jó, ők csak a csámcsogást hallgatják, és néha azt mondjuk, hogy finom. És ez nagyon rádióbarát, ez 8-tól fél 9-ig ez lesz.
5: Nekem nagyon tetszett, amikor megpróbáltuk evőversenyé változtatni ugyanezt a programot a fekete Mikivel, emlékeztek?
6: Tényleg.
5: Ja. Most akkor hívjunk be egy óvodást, aki ugyanezt fel kell csinálni, tudod?
4: Igen, és mindenképpen legyen itt Palacsintás Robi, aki egy nap ötször elmondja.
6: Ő Palacsintás Robi.
4: Őt úgy hívják, hogy Palacsintás Robi, és nem kapcsolódik a témához, de ő Palacsintás Robi.
5: De ő nem lehet egy desszertnapot tartani.
4: Jó, de akkor Palacsintás Robi legyen itt. Nem is kell, hogy hozzon palacsintát, csak mondja, hogy ki
6: ő. Tudod.
5: De úgy kéne, hogy minden kitelepülésre elvinni a Palacsintás Robit.
4: Ja, ahol ő csak ennyit mondta, hogy én vagyok Palacsintás Robi. Nagyon jó. Na, jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Csacsom!
0: És uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Hajnó. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márkakereskedésekben.
12: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
13: Autóüveg Pilkington.
14: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
15: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
17: A csirke szárnya legjobb a grillen.
18: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
17: Mondom, hogy a szárnya jó.
19: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
20: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
21: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
22: Reklámot hallottak.
23: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Reklám.
24: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
25: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
26: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
27: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
28: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
29: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
30: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
31: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
32: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autósiskolát keresse. Kármen Autósiskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
33: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
34: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD Sea Lion 5 DMI és Sea Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JPA. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a www.ipauto.hu oldalon.
35: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
36: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
37: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
36: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
38: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
22: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek így június 9-én, kedden. Köszönöm Király Andor tegnapi helyettesítését. Itt vagyok, és folytatódik a játék, amit elindítottunk tegnap. Ez a belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Ma is van óra nyereményünk. Sétálójegy az RCS Meetup rendezvényére. Ez a Kunfehértói Nemzetközi BMW találkozó, amire óránként adjuk a jegyeket. Napi nyereményként pedig a Ballófestre VIP belépőt nyerhettek. És persze itt van a heti fődíj a nagykörösi Richter Safari Parkba. A család eltölthet 3 nap 2 éjszakát a luxus safari sátrak egyikében, pénteken sorsoljuk. A feladat annyi, hogy figyeljétek az iskolacsengőt, amikor kicsengettünk, jöhet a nyerni szeretnék üzenet, akit pedig visszahívok, neki már nincs más feladata, mint annyit mondjon a telefonba, hogy belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Ennyi tehát, a kitétel és a kérés, na meg hogyha nyerni szeretnétek, ezt tegyétek. Taylor Swift dalát indítom közben már, ez az a Polite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, és képzeljétek el, hogy elindította a mesterséges intelligenciára épülő ügyfélszolgálatát az 1800 lakosú Nagyoroszi. Az új rendszer, amely a Monipolis okos kommunikációs platform kiterjesztése, jelenleg a tanulás fázisában van, és a község hivatalos honlapján elérhető információkra támaszkodik. Bár a lakosság még csak most ismerkedik az újdonsággal, az első tapasztalatok pozitívak, és a fejlesztés ígéretes jövőt vetít előre. A digitális ügyfélszolgálat egyelőre chat felületként működik, és már most is képes megválaszolni a honlapon elérhető információkkal kapcsolatos kérdéseket. Dávid Ádám, a projektet vezető alpolgármester elmondása szerint a rendszer indulása óta mintegy 70 kérdést kapott, amelyek közül csupán kettőre nem tudott választ adni. A település honlapját havonta körülbelül 2000-en látogatják, így az AI alapú ügyfélszolgálat jelentős időt takaríthat meg az önkormányzati dolgozók számára. Az AI nem csak gyors és hatékony válaszokat ad, hanem felismeri a saját korlátait is, és szükség esetén automatikusan továbbítja a megkereséseket az illetékes önkormányzati munkatársakhoz. A rendszer többnyelvűsége szintén előnyt jelent, különösen olyan közösségekben, ahol a lakosság nyelvi összetétele változatos. A Netpercek rovatunk után pedig figyeljétek nagyon az iskola csengőt, mert utána kell írni, a nyerni szeretnék üzenetet a 2094140-20-ra, ha pedig téged hívunk vissza, belépő a nyárba, a rádió egy gongon így vett fel a telefont. Alex Varandalát pedig indítom nektek, ez már az Ordinary, itt a rádió egy gongon, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, és persze online bárhol a rádió egy gong.hu-n. The

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét Kecskeméten. A több napon át tartó rendezvény sorozat alatt többek között vendég lesz Pál Sándor Attila költő, Martos Gábor művészeti író, Darvasi László, Remecki Imre, Bartuc Éva, Popfics Tamás írók, Be Marian kertészmérnök, Bősze Ádám zenetörténész. A szombat délutánig tartó programokról a könyvtár honlapján és a Facebook oldalán is tájékozódhatnak. Ma is megtekinthető Mácsai Anikó és Vámos Zoltán Ökoalkotók Kontrasztok című tárlata a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület szervezésében pedig újra életre kell a főtéri Sörkert mozi. Holnap este 9 órakor egy igazi magyar klasszikus, a kultikus Csini Baba című zenés film kerül levetítésre a főtéri Sörkert mozi sorozat keretén belül a Tér a térben, itt Kecskeméten. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk. Kaptunk egy közlekedési információt Szilvitől, hogy trafipax a Ceglédi úton, a vasúti átjárónál. Köszönjük szépen ezt a közlekedési hírt. SMS Viber számunk 2094140-20-as. Ide jött a nyerni szeretnék üzenet is, ha meghallottátok az iskola csengőt. És elárulom, már csengettem. Úgyhogy belépő a nyárba, a rádiói gongon ezt a mondatot mondjátok, hogyha nyerni szeretnétek. Van óranyeremény, napi fődíj és heti fődíj is. Most pedig kamráddal megyünk tovább, ez már az I Believe.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok figyelem, ma is az M5-ös autópályán több helyen is forgalomkorlátozásra kell készülni. A Szeged felé vezető oldalon Újhartyán és Lajosmizsak között az elválasztó sávban például dolgoznak, 15 óráig a belső sávot szakaszosan zárják le. Budapest felé pedig Kunszállás közelében a 103-as, 102-es kilométerek között Héza kiöntés miatt 16 óráig a külső sávot zárták le. Ha bármi rendkívül látok, tapasztaltok, jelezzétek nekünk, ha szokott elérhetőségeinken, SMS Viber számunk az a 29 414 020-as, a telefonszám 76 414 010. Kashmir dalával mindjárt folytatjuk, jön majd a Wild Ride.
2: Rádió egy gong, a műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Házépítésben gondolkodsz?
5: A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében.
4: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
5: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
6: Konfitált kacsamája hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
7: Persze. Először megpirítjuk a hamburger mucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitált kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marhahússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáki utca 18-ban, a Hisburgerben.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: A VB Hírek támogatója, a Nitek Klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Már csak 2 nap és kezdetét veszi az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokság, amelyről a naponta többször jelentkező VB hírek rovatunkban igyekszünk minden fontos információt elárulni egészen a döntő másnapjáig. A csapatok jelenleg a felkészülés fázisában járnak, így az előző 2 VB-n döntőig jutó franciák is. Didier Deschamps csapata tegnap játszotta le utolsó edzőmeccsét, amely során Lille-ben 3-1-re nyert Észak-Írország ellen. Mindhárom francia gólt, a Bayern München szélsője a Real Madriddal is összeboronált Michael Olise szerezte. Franciaország Szenegállal, Irakkal és Norvégiával kerültek egy csoportba a VB-n. Hollandia is tegnap játszotta le utolsó felkészülési meccsét és 2-1-re győzött Üzbegisztán ellen. Mindkét holland gólt a liverpooli Cody Hakpo lőtte, és mindkettőt büntetőből. Az üzbégek is ott lesznek a VB-n, és többek között Portugáliával is játszani fognak. Több elemzés szerint a világbajnokság megnyerésére az Európa-bajnok Spanyolország a legesélyesebb. A spanyolok a franciákkal ellentétben már elutaztak a VB helyszínére, ahol ma hajnalban Perúval játszottak barátságos mérkőzést, és 3-1-es sikert arattak. A Rádió 1 Gong VB híreit hallottátok. A folytatásban Tóth Abigail, Accent, és ez a Sugar Daddy most.

0: belépő a nyárba a rádió egy gongon?
1: Igen, ezt kérdezted, de mondod is, elfogadom. Szia, Faragó Miklós vagyok.
0: Szia,
1: Attila. A Rádió egy gongból. Attila, hát jó, hogy így vetted fel a telefont, ez a kitétel, hogy nyer, és most nyertél.
0: Hú, de jó.
1: Hol hallgatsz minket egyébként?
0: Most éppen Szolnokon vagyok.
1: Szolnokon?
0: Úgy online hallgatlak.
1: De jó, hogy velünk vagy, de egyébként Szolnokon dolgozol, azért tartózkodsz ott?
0: Most erre volt az utam, de egyébként Csongrádon vagyunk.
1: Amúgy Csongrádi vagy. Nagyon jó, szóval. Viszont a Kunfehértói Nemzetközi BMW találkozó, ami majd hétvégén lesz, hát arra most van egy sétáló jegyed, ugye az RCS Meetup találkozóra.
0: De jó,
1: ez a belépő a tiéd tehát, és persze lehet még ezt fokozni, mert az óranyeremény mellett esélyt kaptál a napnyereményére, Balló Festre, VIP belépőt sorsolunk a nap végén, illetve pénteken a heti fődíjunk, ugye a Richter Safari Parkban, a luxus sátrak egyikében a családoddal ott tölthetsz pár napot.
0: Ó, az nagyon jó lenne, szeretjük az ilyen helyeket.
1: Van gyermeked?
0: Van.
1: Több is?
0: Imádja az állatkerteket. Egy van, aha.
1: Voltatok már egyébként nagykörösön a Safari Parkban?
0: Nem, már
1: csak ezért is. Gondolom, játszottál meg azért is, hogy remélem, hogy jól érzed magad a hétvégén a találkozón, a BMW találkozón. Szereted az autókat?
0: Persze, hogy ne.
1: Oké, na hát akkor gratulálok, és sok sikert, és szerencsét a további sorsolásokon, és köszönöm, hogy velünk vagy.
0: Köszi.
1: Ahogy hallhattátok, rengeteg nyereményünk van. Óranyeremény, napi nyeremény, heti fődi, részletek a radio1gong.hu-n, ahol a hivatalos játékszabályzatot is megtaláljátok. És a következő órában is jön majd az iskola csöngő, és utána jöhet a nyerni szeretnék mondat. A téma órájában pedig a környezetvédelmi világnap kapcsán beszélgetek majd vendégemmel 11 és 12 óra között. Közben az igazi ma is slágerek sem szorulnak háttérbe. Rögtön kezdünk egy olasz DJ-vel, Hypaton slágerével, amiben Norma Jean Martin énekel, ez az Out My Head. Mindjárt itt a Rádiói Gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió egy Gongon. Nyakunk

0: utazásra, egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi ételkínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
3: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
4: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
10: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
11: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, pulimobilok és Drift Trike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
12: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szepteszka, pompa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
13: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
14: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
15: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
16: Finomic, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomic Drive, a szőlőfürtnél.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
19: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
20: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
21: Reklámot hallottak.
22: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Társulati üléssel zárta az évadot a Kecskeméti Színház, folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Defekt miatt szenvedett balesetet egy család az M5-ösön Kecskemétnél. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megtartotta évadzáró társulati ülését a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, ahol értékelték a mögöttük álló évadot és elismeréseket is átadtak a társulat tagjainak, írja a baum.hu. Az eseményen a színház vezetése köszönetet mondott a művészeknek és a háttérben dolgozó munkatársaknak az egész éves munkáért. A teátrum sikeres évadot zárt, amelyet több népszerű előadás és teltházas produkció is fémjelzett. A társulati ülésen ismertették a következő évad terveit is, amely különleges lesz a színház életében, hiszen a 2026-27-es szezonban a Kecskeméti Teátrum fennállásának 130. évfordulóját ünnepli. A jubileumi évadban összesen 15 új bemutató várja majd a közönséget. Az új évad mottója pedig Történetek egy város szívéből, amely a színház és Kecskemét kapcsolatát helyezi a középpontba. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mindegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
24: 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítette a vízügyi szakemberek. Folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
23: Négyen sérültek meg az M5-ös autópályán Kecskemét közelében, miután egy személyautó defektet kapott és az árokba csapódott. A baleset vasárnap történt a Budapest felé vezető oldalon, írja a hírös.hu. Az osztrák rendszámú járműben egy szerb család utazott. Információk szerint a gépkocsi a belső sávban haladt, amikor a hátsó kerék defektet kapott, a sofőr pedig elvesztette uralmát az autó felett. A jármű lesodródott az útról és az árokban állt meg. A balesetben a család mind a négy tagja, a szülők, valamint egy fiú és egy lány gyermek megsérült. Ma már fátyolfelhők szűrik a napsütést, illetve nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap viszont egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett, főként az ország keleti felén számíthatunk záporokra, zivatarokra, és a szél élénk erős marad.
25: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: A Rádió 1 gongot hallgatjátok, folytatódik a Rádió 1 gong legújabb nyereményjátéka, a belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Ezt a mondatot várom attól a hallgatótól, akit visszahívunk. Majd az iskola csengőt figyeljétek, amint hallottátok, hogy csengettünk, már jöhet is a nyerni szeretnék mondat. Óra nyereményként a BMW találkozóra sétáló jegyet adok, de van napi és heti fődíjunk is. Jövök majd a részletekkel és mindjárt a témával, de előtte Martin Garrix és az a Butterflies a Rádió 1 gongon.

magad és nyári nyereményözön legújabb játékunkban. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Mai műsorunk vendége dr. Orbán Csaba, a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatás Szervezés és Környezetvédelmi Osztályának vezetője. Köszöntöm itt a rádiónkban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
2: Az elmúlt napokban volt a Környezetvédelmi Világnap, egészen pontosan június 5-e a dátum, és hát természetesen a világnapokra folyamatosan figyel Kecskemét városa, és a Környezetvédelmi Világnap kapcsán is már évről évre tartanak eseményt. Kezdjük ezzel a beszélgetést, hogy miről is szól a Környezetvédelmi Világnap esemény itt Kecskeméten.
3: A polgármesteri hivatal is, az önkormányzat is és valamennyi partnere igyekszik a megragadni minden alkalmat annak érdekében, hogy közvetítse a környezetvédelem, a klímaváltozás, az ökológiai sokszínűség és az ehhez hasonló témák fontosságát mindenkihez. Igazából nyilván a szemléletformálással összefüggő jeles napok apropót szolgáltatnak erre, de szeretnénk, ha nem csak ezekre a napokra korlátozódna azért a mi tevékenységünk, no meg hát főként a megszólított polgárok, gyerekek, fiatalok, idősebbek figyelme a környezetvédelem iránt. Aktuálisan most múlt hét pénteken a Környezetvédelmi Világnap alkalmából a természeti erőforrások védelmére, a hulladékcsökkentés fontosságára, a fenntartható életmódra, általában a környezettudatosságra igyekeztek a figyelmet felhívni.
2: És a szemléletformálást már a legfiatalabb korban ezt mondhatni át kell adni, mert hogy ezen az eseményen is gyermekek jelen voltak, úgyhogy nem csak a felnőttek figyelmét hívjuk fel, nekik is kell, de már tényleg a legkisebbek hét is.
3: Igen, nyilván könnyebb megszólítanunk a diákokat, az óvodásokat, hiszen őket azért az intézményi rendszeren keresztül is el lehet érni, és nyilván abban bízunk, hogy a gyerekek azért a nap élményeit hazaviszik, és otthon esetleg az esti beszélgetés során szóba kerül a környezetvédelem fontossága is. Valóban ugye az agórával, a híres agórával közösen szervezett rendezvényeink elsősorban a gyerekeket állítják fókuszba.

fókuszban, ugye most is voltak elsősorban a gyerekeknek szóló játékos vetélkedők, a mosolyra hangolók koncertje színesítette a rendezvényt, ami szintén a kicsik bevonását igyekezett a központba állítani. Egyébként a rendezvény segítői között üdvözölhettük a Planetáriumot, a Kefogót, a Europe Direct munkatársait, a Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi osztályát, a rendőrfőkapitányság bűnmelőgőzési osztályát, a Szent Györgyi Albert Technikumot, a Kocsispál mezőgazdasági iskolát, és a legkiemelkedőbb ebben az évben a Bocskai utca óvodai közössége volt, akik ugye nagy létszámban vettek részt. De szintén ez az alkalom, a földnapja teremtett arra is lehetőséget, hogy egy korábban meghirdetett alkotópályázat bírálatára sor kerüljön. Ugye még május 20-án a Méhek Világnapján alkalmából hirdettünk pályázatot, aminek ugye környezetvédelmi tárgyú kis munkákat vártunk, és nagyon érdekes kis alkotások érkeztek az egészen kicsiktől a középiskolás kategóriáig, és nagyon érdekes látni, hogy a gyermekek, a kicsik, illetve a fiatal alkotók hogyan látják ezeket a kérdéseket. Ugye az ő megjelenítési módjukon sokkal markánsabban előjönnek esetleg azok a problémák, amikről felnőttként beszélünk, minden nap halljuk a rádióban, minden nap halljuk a televízióban, de igazából már az érzékenységünket lassan meg se üti, hiszen annyiszor vesz bennünket körül a riogatás, a rémhír, ami egyébként sajnos nagyon komoly valóságtartalommal is bír. De a kicsik ezt teljesen élénken látják még, és engem személy szerint ezt tölt el bizakodással, hogy az ő szemükön keresztül, az ő látásmódjukon keresztül, hát ha egy olyan világ épül, amelyikben ennek a fontossága mégiscsak jobban felértékelődik.

0: Séma. A Rádió Egykon közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: A polgármesteri hivatal közszolgáltatás szervezési és környezetvédelmi osztályának vezetője, a vendégünk dr. Orbán Csaba, és a környezetvédelmi világnap kapcsán beszélgetünk, és hát nem elég sokszor hangsúlyozni, és mindig szóba kerül a klímaváltozás, az, hogy például egyre melegebbek a nyarak is, ez is ugye ide kapcsolódik, és akár egy ilyen rendezvényen is meg lehet tapasztalni, hogy már akár a délelőtti órákban, a napon is, hogy milyen meleg tud lenni, és tényleg mit lehet tenni, illetve vagy mik most az aktuális kérdések, hogy hogyan lehetne ezt egy kicsit jobbá tenni? Vagy változtatni?
2: Hát az a rossz hírem, hogy változtatni már aligha fogunk tudni a felmelegedésen, együtt kell élni vele. Ugye itt a klímaváltozás hatásai, az ahhoz való alkalmazkodás jelentik most leginkább a kihívást. Gyakorlatilag minden olyan projektünk, minden olyan fejlesztésünk, ami mostanság szóba kerül az önkormányzat házatáján, kell, hogy foglalkozzon ezekkel a hatásokkal, kell, hogy válaszokat adjon ezekre a hatásokra. Ugye mi figyeljük Kecskemét éghajlati változását is, ugye az időjárás változását, és ugye azt látjuk, hogy az elmúlt tizen pár évben ugye Kecskeméten is azért egy ilyen 2-2,5 fokot melegedett az átlag hőmérséklet. És ennek a hatásai nem elkerülhetők. Oda kell figyelni a hősziget jelenségekre, ugye miből áll a hősziget jelenség. Egyre melegebb, egyre nagyobb napsütés éri a talajt. Nyilván ott olyan felületet érdemes képezni, amelyik inkább visszaveri a fényt, nem pedig elnyeli. Tehát nagyon meg kell választani, meg kell szűrni, hogy mik azok a felületek, amiket valóban leburkoljunk, mivel burkoljuk azt le. Érdemes zöldíteni, minél nagyobb zöld felületet képezni, hiszen a zöld felület eleve sokkal jobban viselkedik ugye a hőhatás szempontjából. Másrésztről a helyi mikroklíma, a pára tartalom szempontjából is teljesen más környezetet, élhetőbb benyomású környezetet teremt, mint egy leburkolt, természettől idegen környezet.
1: Mit tehetnek az emberek? A lakosság is miben tudja azt segíteni, hogy tényleg jó irányba menjünk?
2: Bizony, nagyon fontos mindenkinek a tetrekészségét sarkalni ebben. Én leginkább azt hangsúlyoznám, hogy éljünk tudatosan. Legyünk tudatában annak, hogy azok a cselekmények, azok a hétköznapi mozdulataink, amiket teszünk, milyen hatást gyakorolnak a környezetre. Ugye ennek a nyomon követésére vannak játékos, de akár tudományos eszközök is. Mindenki akár egy mobil applikációval tisztában lehet a saját környezeti lábnyomát. És törekedjünk arra, hogy ez minél kisebb legyen. No, de hogyan lehet ez kisebb? Kerüljük az impulzus vásárlásokat, kerüljük lehetőség szerint, hogy ezt a fast fashion-ként elterjedt jellemzőt, amikor bemegyünk a boltba, és azonnal kell nekünk valami, mert úgy gondoljuk, hogy anélkül holnap már nem tudunk fölkelni, aztán ott teszi a csuda a szekrényben 3 évig. Nyilván minden termék mögött van egy környezeti kibocsátás, egy környezetkárosító magatartás. Ugye szokták mondani, hogy azt a pénzt a legkönnyebb megkeresni, amit nem költünk el. Most ugyanígy igaz lehet az is, hogy azt a környezetkárosítást legkönnyebb kompenzálni, amit nem követünk el. Tehát éljünk tudatosan, otthon a kertben, akinek van kertje, lehetőség szerint a víz megtartó képesség fokozása érdekében alkalmazzon mulcsozzon. Aki ugye aktív és nem feltétlenül kötött ahhoz, hogy személygépjárművel járjon munkába, használja a kerékpárt, használja a tömegközlekedés, lehetőség szerint gyaloguljunk minél többet, hiszen az egészségnek is jót tesz, és a környezeti kibocsátása is azért nyilvánvalóan fel sem merül, nem úgy, mint a személygépjárművek esetében.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egy Gongon.

0: itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 11:30 után járunk már, mindenki várja az iskola csengetést. Itt nálunk is, de gondolom a diákok is, főleg a vakáció végét. Lassan mindjárt inni kell a vakáció szavakat, utána járunk majd ennek is, hogy már ma el kell kezdeni, vagy csak holnap. Az biztos, hogy nálunk pedig az iskola csengőre figyeljetek, óra nyereményeink vannak, illetve nap és heti fődi, és az igazi mai slágerek között az angol énekes Ed Sheeran dalával is megyünk tovább mindjárt, 3 perc múlva. Ázizám, ez lesz a dal címe. És bizony nem a fületek csenget, hanem az iskola csengők. Tudjátok, mi a feladat? A 29-414-020-ra jöhet a nyerni szeretnék mondat.
1: Jól hallottad! Ez a csengő hang volt a jeladás a jelentkezésre. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
8: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
13: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
12: Ez az!
13: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
14: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
15: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a rádió egy gong, autósok figyelem, az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat zárták le. Szintén az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpálya van lezárva. Jó utat, balesetmentes közlekedést mindenkinek! Már is megyünk tovább, az igazi mai slágerek között Sam Felt és Rosaline, ez a Heart Like Mine, és mindjárt hívok egy hallgatót, aki mondhatja a bűvös mondatot. Belépő a nyárba a rádió egy gongon.

megszakadt a programzsák. Most válogathatsz a nyári programnyeremények özönébe. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: szabad és nyári nyereményezőn. Legújabb játékunkban. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
1: Igen, tessék.
2: Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Haló.
1: Szia. Szia, Viktor vagyok.
2: Viktor, küldtél nekünk nyerni szeretnék üzenetet.
1: Így van.
2: És mi a feladat, hogyha felhívunk téged?
1: Hogy arra nem figyeltem.
2: Hát igen, ez gond, mert de van egy mondat. Van egy mondat, amit mondani kell, amikor a telefont felveszük és felveszitek.
1: Erre most nem figyeltem.
2: Ó, a nyereményjáték nevét kell egyébként mondani, ami ugye úgy szól, hogy belépő a nyárba a Rádió egy gongom.
1: Hát, már legközelebb.
2: Legközelebb. Egész héten tart a játék, úgyhogy küld bátran majd az üzenetet. Köszönöm, Viktor. Szia. Hello. Ez tehát a pontos játékszabályzat. Kell tudni a mondatot, és így tudlak benneteket úgymond a kalapba tenni, és esélyt kapni a napi és heti fődíjra. Na meg ugye itt van még az óranyeremény is. Na, hát menjünk tovább, és indul mindjárt a Daily Mix, és remélem a következő órában sikerrel járok majd a játékban. A Daily Mix pedig Hertz Purple Disco Machine közösével kezdődik ma, ez lesz a Wonderful Life.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BNB találkozó támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill beletésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
10: Június 13 és 19 között.
9: Ez az!
10: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
11: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
12: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x telefotó kamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
16: Florida, Timberland, Earth, Wind & Fire, Cascada, Inna, igen, ők! Ready for take off. És még sok más legenda mind ott lesznek június 10 és 13 között a Deja Vu Fesztiválon. 4 nap, ahol minden emlék életre kel. Napi jegyek és bérletek a dejavufesztivál.hu-n.
17: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát. Az Elixir Klinika bőr és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. elixirbeauty.hu.
18: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
19: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
20: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
19: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
21: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
22: Kecskemét, Napsugár utca 2.
21: Beszélsz ki autóbontó.
23: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
24: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első 4 plazmaadásával is összesen 105 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu/kecskemét oldalon.
25: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
26: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
3: Reklámot hallottak.
16: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
27: Rajzokon keresztül tanultak a biztonságos közlekedésről Kecskeméten. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok. Megtelt élettel a Kiskunfélegyházi repülőtér. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megnyílt az Így közlekedtek ti című gyermekrajzpályázat kiállítása a Kecskeméti Katona József könyvtár épületében. A pályázatot idén is a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága hirdette meg azzal a céllal, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a biztonságos közlekedés szabályaival, írja a hiros.hu. Az idei év témája a tömegközlekedés volt. A felhívásra óvodások, valamint alsó és felső tagozatos diákok küldhették be alkotásaikat, amelyek között buszokat, vonatokat, hajókat és más közlekedési eszközöket bemutató rajzok is szerepelnek. A kiállításon mintegy 60-70 alkotás látható. A díjátadón 3 korcsoport legjobbjai vehettek át elismerést és ajándékcsomagot. A kiállítás a következő napokban is látogatható, így a közönség közelebbről is megtekintheti a fiatal alkotók munkáit. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
28: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrpír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető.
27: Családok százai látogattak ki a hétvégén a Kiskunfélegyházi repülőtérre, ahol a Repülj a nyárba rendezvény egész nap színes programokkal várta az érdeklődőket. A reggeli esőt követően a napsütés és a változatos kínálat sokakat csábított a helyszínre, írja a Félegyházi közlöny. Nagy sikert aratott a mezőgazdasági permetező drónok bemutatója, valamint az oldalkocsis motoroztatás és a sárkányrepülés élményprogramja is. A repülés szerelmesei közelről is megcsodálhatták a repülőgépeket, a pilóták pedig betekintést nyújtottak a repülés világába. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható a térségben, elvétve lehet majd kisebb zápor, zivatar, viszont több helyen megélénkül megerősödik a déli szél. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de máshol is erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés a napsütés mellett, de marad a meleg idő, holnap is elérhetjük a 33 fokot.
0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Mix a Rádió Egyen. Villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba, és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió Egy gongon.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Faragó Miklós. Negyed egy előtt járunk néhány perccel, és ebben az órában is az iskola csengőt kell figyelni. Ha meghallottátok, nyerni szeretnék üzenetet küldeni, mégpedig a 20 9 414 020-as SMS Viber számunkra, és hogyha visszahívunk benneteket, a telefont úgy vegyétek fel, belépő a nyárba a rádió egy gongon. A nyereményekről óránként adunk belépőjegyet, most éppen sétáló jegyet, mégpedig az RCS Meetup, a Kunfehértói Nemzetközi BMW találkozóra. Napi nyereményünk, majd VIP belépő a Balófesztre délután, illetve van heti fődíjunk is a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Minden részlet a weboldalon, a Facebookon és persze az Instán.

Villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba, és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan megszólal az iskola csengőját, majd a nyerni szeretnék mondat, és a telefont vegyétek fel úgy, hogy belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Így tudom adni majd a sétálójegyet az RCS Meetup rendezvényre, ugye ez a Kunfehértói Nemzetközi BMW találkozó. Délután a napnyereménye VIP belépő a Ballófestre, és a heti fődíjunk pénteken kerül kisorsolásra, 3 nap 2 éjszaka szállás a luxus szafari sátrak egyikében, Nagykörösen a Richter Safari Parkba. Figyeljétek a csengő hangot, most pedig figyeljétek Lady Gaga-t, ez a The Dance.

Jól hallottad. Ez a csengő hang volt a jeladása jelentkezése. Belépő a nyárba a rádió egy gongon. Pop és dance slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix a rádió egyen.

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és markáns fordulat a láthatáron az időjárásunkban. A kánikula után erős lehűlés jön. Ma még 30 fok körüli meleg várható a délutáni órákban, holnap pedig már északnyugaton északon borongós idő lesz, de itt a Duna-Tisza közé még élvezhetjük a napsütést, és 26-32 fok között mozog a hőmérséklet. Estére várhatóak a záporok, zivatarok. Reggel is esett csütörtök reggel, és hát a csütörtöki napon már csak 21 és 27 fok közé esik vissza a hőmérséklet. A déli mixet pedig folytatjuk most, ez a Chasing Paradise.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az M5-ös autópályán Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es 83-as kilométerek között dolgoznak a hídépítők, mindkét oldalon le van zárva a belső sáv, a forgalom két szűkített sávon halad, hívja fel a figyelmet az Útinform. De az 5-ös főúton is érdemes figyelni, mert a 86-os 88-as kilométerek között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van még mindig érvényben. Ha van infótok, közlekedési híretek, küldjetek róla infót, vagy hívjatok 76-414-010 a számunk. De én is mindjárt hívok egy hallgatót, remélem, hogy jó mondattal veszi fel a telefont. Addig is, Bibi Rexa Fit lesz, ez a New Religion.

0: nyereményekre számíthatsz új játékunkban, ha te vagy a leggyorsabb üzenetíró. Belépő a nyárba a rádió egy gongon. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Szuperek vagytok.

villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba, és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel. Minden délben.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és kiderül, hogy ebben az órában szerencsés hallgatónk bekerülhet-e a kalapba és viheti-e a nyereményt. Én már tárcsáztam is, és ha minden igaz, akkor megcsörren a telefon nála, csak a megfelelő mondattal kell felvennie most a telefonját.
1: Belépő a nyárban, a rádió egy gongon.
0: Ez az, elfogadom, mert ez a feltétel, hogy nyer. Ki nyert? Én Faragó Miklós vagyok.
1: Szia, Norbi vagyok.
0: Norbi, egy sétálójegy a tiéd az RCS Meet Up rendezvényre, ami ugye a Kunfehértói Nemzetközi BMW találkozót akarja. Úgyhogy ez a garantált nyereményed. Jártál már ilyen autós találkozón?
1: Még soha.
0: Még soha. Most itt az esély megvan. Illetve megvan a nyereményed, mert hétvégén lesz, azt tudod?
1: Nem tudtam.
0: Hétvégén lesz, jó. Azt tudod, hogy van napi nyereményünk, és hogy mi az?
1: Igen, a Richter Safari Parkba.
0: Az nem napi belépő, nem. Az nem. Az a heti fődíj majd. A heti fődíj. Igen, a luxus safari sátrak egyikében a családdal el lehet töltetni 3 nap 2 éjszakát. Ez egy 300 000 forint értékű heti fődíj. Pénteken sorsoljuk, de a kalapba kerültél, úgyhogy az esély megvan rá, Norbi, oké?
1: Jó, oké, köszönöm
0: szépen. És akkor elmondom mindenki másnak is, hogy tudjátok, hogy a napi nyereményünk, amit ma 4 és 5 között sorsolunk, az VIP belépő a Ballófestre. Szeretsz bulizni, Norbi?
1: Köszönöm.
0: Amúgy.
1: Igen.
0: Úgyhogy kalapban a te neved, és maradj vonalba, adáson kívül felírjuk az adatokat, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: www.radioegygong.hu vagy a Facebook és Instagram oldalunkat ajánlom figyelmetekbe. Ott részletesen leírtuk, hogy mik is a napi nyereményeink, és mit lehet nyerni a nap végén, illetve a heti fődíjunk is pontosan mit takar. És az SMS Viber számunkat pedig tudjátok szerintem már kívülről, a következő órában is lesz iskola csengő. Na meg a mondat is jól bevésődjön, vagy írjátok fel valahova. A Daily Mixet folytatjuk majd ezzel a felvétellel. Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy indítja a következő órát.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba. A Rádió egy gongon. Nyakunkon.

0: utazásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom, a Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom központ.
4: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, buli mobilok és drift trike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
5: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
6: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex, lakástextil és Semiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
7: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
8: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
9: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
10: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre. A Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
11: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
12: Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
11: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
13: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive. A szőlőfürtnél.
14: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
15: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
17: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
18: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Megszűnik a Serleg utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget Kecskeméten. Törvényben rögzíthetik a CIF-zár elvet. Saját fejlesztésű versenyautóval készül a nemzetközi megmérettetésekre a Neumann Formula Student Team. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Hamarosan megszűnik a kecskeméti Hunyadi városban a Serleg utcában működő szelektív hulladékgyűjtő sziget. A döntést azután kezdeményezték, hogy egyre több panasz érkezett a területen tapasztalható illegális hulladéklerakás és a romló közterületi állapotok miatt, írja a Keol. A gyűjtősziget környezetében rendszeresen jelentek meg kommunális hulladékok, lomok és építési törmelékek. A DTKH Nonprofit Kft. Megerősítette, hogy a rendszeres ürítés ellenére sem sikerült megszüntetni a problémát, ezért támogatja a gyűjtősziget felszámolását. A társaság már megkezdte a szükséges hatósági egyeztetéseket és a közterületi engedély visszavonásának előkészítését. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sáv szűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
20: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
19: Bemutatta az idei szezonra épített új versenyautóját a kecskeméti Neumann János Egyetem NFS Team csapata. A közel 60 hallgatóból álló mérnök csapat hónapokon át dolgozott a jármű tervezésén, a gyártásán és összeszerelésén. Az autó teljes egészében saját fejlesztésű prototípus, erőforrását egy Yamaha R6-os motor adja, amely mintegy 70 lóerő leadására képes, miközben a jármű tömege mindössze 250 kg, számolt be róla a híres.hu. A szénszálas karosszéria, a speciális futómű és az aerodinamikai elemek a minél jobb menetdinamikát szolgálják. Az autó végsebessége elérheti a 180 km/h. Ma már fátyolfelhők szűrik a napsütést, illetve nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomolyfelhő képződés, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap viszont egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett, főként az ország keleti felén számíthatunk záporokra, zivatarokra, és a szél élénk erős marad.
21: A műsor támogatója a Formont Automobil kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most!
24: Rádió
23: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ez már a Daily Mix második órája.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: Belépő a nyárba a rádió egy gongon nyereményjátékunk, pedig elindult a tegnapi napon, és ma is figyeljétek, hogy mikor szólal meg az iskola csengő. Utána várom a nyerni szeretnék üzenetet a 29 414 020-ra. Ha pedig megcsörren a telefonotok, úgy vegyétek fel, hogy belépő a nyárba a rádió egy gongon. Óra nyereményünk a mai napon egy sétálójegy az RCS Meetup Kunfehértói Nemzetközi BMW találkozóra. Napi nyereményünk is van, figyelem, 2 VIP belépő a Balló Festre, úgyhogy ezt 4 és 5 óra között valaki elviszi tőlünk. A heti fődíj pedig ugye a nagykörösi Ritter Safari Parkba egy szállás, 3 nap 2 éjszakára, 2 felnőtt, 2 gyermek részére. Játékra fel, és játszatok velünk itt a Rádió egy gongon. Jön a Turn the Lights Off!

itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az iskola csengő elhangzott, kicsengettünk, úgyhogy jönnek is, ha nyerni szeretnék üzenetek. Ne felejtsétek a mondatot, belépő a nyárba a rádió egy gongon, így kell felvenni majd a telefont. Taylor Swift énekel a folytatásban, aki egy nagyon cuki videót is megosztott az Instagramon az elmúlt napokban, és elárult, hogy 5 éves kora óta Toy Story rajongó. És hát elérhetővé vált a Toy Story 5 című filmhez készített dala is, ugyanis az énekesnő új kifejezetten a Toy Story 5 számára írt eredeti dallal örvendeztette meg rajongóit. Mi pedig most az Opalite című felvételt hallgatjuk az énekesnőtől itt a Rádió 1 gongon.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Itt a Daily Mixben néhány közlekedési információ, kettő. Az egyik, hogy Fülöpszállás és Solt között az 52-esen több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát zárták le. A 44-es főúton Kunszentmárton belterületén csomópontot építenek, a félútpálya van lezárva az 53-as kilométernél, jelzőrök irányítják a forgalmat. Zigala és a Riptide, ezzel megyünk tovább itt a Daily Mixben.

0: legnagyobb slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
1: Rádió egy gong.
2: Szuperek vagytok.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, az óra legizgalmasabb pillanata, hogy a kisorsolt hallgatónk vajon megfelelő mondattal veszi fel a telefont, már csak így jár az ajándék, és így jár az esély a fődíjakra.
1: Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon.
0: Jaj, de jó, hogy így vettük fel. Tudok adni nyereményt. Faragó Miklós vagyok, szia. Szuper. Te pedig szia, Marci? Marci, igen, látom, igen. Az aláírásodból ez kiderült. Úgyhogy jó helyen járunk. Egy sétáló jegy a Kunfehértói Nemzetközi BMW találkozóra, ugye ez az RCS Meetup rendezvény. Most hétvégén lesz, jó? Megvan egy sétáló jegy erre.
1: Ó, nagyon szuper, köszönjük szépen.
0: És a napi nyereményünk pedig a mai napon, tudod, hogy mit sorsunk napi nyereményként? Próbálom itt hangsúlyozni.
1: A napi nyereményetek az a... Jó Istenem, pedig folyamatosan hallgatlak titeket.
0: Igen, megerősítek, segítek. VIP belépő a Ballófestre.
1: Azaz. Annak mi örülnék.
0: Na igen, szeretsz bulizni te is ezek szerint.
1: Hát néha jó kiszabadulni, igen.
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kis program, és jó kis bulinak ígérkezik, mert több fellépő és DJ ott lesz. Két VIP belépő, tehát napi nyereményként kisorsolunk, és akkor a heti fődíjunk, amit már nagyon sokan kiszemeltek maguknak, és nagyon-nagyon népszerű a Richter Safari Parkba. Igen, és ráadásul nem csak a belépő, hanem 3 nap 2 éjszaka, szállás a Safariban.
1: Biztos nagyon élvezni a kis 3 évesünk állatkertre jongó, úgyhogy...
0: Hát igen, ott felébredne, és rögtön a zsiráf betekintene.
1: Így van.
0: Például. Jó, pénteken lesz a heti fődíj sorsolás, erre is esély van, úgyhogy nevedet mindjárt írom is fel, úgyhogy tarts velünk továbbra is, Marci.
1: Köszönöm szépen, szia!
0: Hamarosan 14 óra. A híreket követően folytatódik műsorunk és játékunk is. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Ezt a mondatot várja Kincses Szabolcs kollégám is a következő órákban, és majd 16 óra után sorsolja a nap nyereményét. További sok sikert, szerencsét a játékban. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklós hallottátok, érkezik Kincses Szabolcs, na megjátsza nektek már a következő órán, én Ed Sheeran dalát. Viszont hallásra, sziasztok!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy exotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Ballófest és az RCS Meetup Nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét zsirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
14: Szukitex lakás textil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szukitex lakás textil és Semiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
15: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
16: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom Központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom Központ.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
18: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szepteszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. aqualink.hu.
19: Finomíc, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíc Drive, a szőlőfürtnél.
20: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
21: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
22: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
23: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
24: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
25: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
26: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
27: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este fél hat után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
28: Társulati üléssel zárta az évadot a Kecskeméti Színház. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Defekt miatt szenvedett balesetet egy család az M5-ösön Kecskemétnél. Üdvözlöm, Beres Liza vagyok. Megtartotta évadzáró társulati ülését a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, ahol értékelték a mögöttük álló évadot és elismeréseket is átadtak a társulat tagjainak, írja a baum.hu. Az eseményen a színház vezetése köszönetet mondott a művészeknek és a háttérben dolgozó munkatársaknak az egész éves munkáért. A teátrum sikeres évadot zárt, amelyet több népszerű előadás és teltházas produkció is fémjelzett. A társulati ülésen ismertették a következő évad terveit is, amely különleges lesz a színház életében, hiszen a 2026-27-es szezonban a Kecskeméti Teátrum fennállásának 130. évfordulóját ünnepli. A jubileumi évadban összesen 15 új bemutató várja majd a közönséget. Az új évad mottója pedig Történetek egy város szívéből, amely a színház és Kecskemét kapcsolatát helyezi a középpontba. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mindegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
29: 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítette a vízügyi szakemberek, folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
28: Négyen sérültek meg az M5-ös autópályán Kecskemét közelében, miután egy személyautó defektet kapott és az árokba csapódott. A baleset vasárnap történt a Budapest felé vezető oldalon, írja a hiros.hu. Az osztrák rendszámú járműben egy szerb család utazott. Információk szerint a gépkocsi a belső sávban haladt, amikor a hátsó kerék defektet kapott, a sofőr pedig elvesztette uralmát az autó felett. A jármű lesodródott az útról és az árokban állt meg. A balesetben a család mind a négy tagja, a szülők, valamint egy fiú és egy lány gyermek megsérült. Ma már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap viszont egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett főként az ország keleti felén számíthatunk záporokra, zivatarokra, és a szél élénk erős marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong.

0: Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger, megy indul a délután, addig Faragó Miki, innentől pedig Kincses Szabi, egészen 17 óráig leszek itt veletek, és folytatjuk tegnap elkezdődött akciónkat, ez a belépő a nyárba a Rádió 1 gongon, belépőket lehet most nyerni, méghozzá a BMW találkozóra, a nemzetközi BMW találkozóra, az RCS Power Kft. Jóvoltából. Van egy darab belépőnk és egy sétálójegyünk is ugyanide, valamint az Ikon Kecskemét rendezvényére is van egy páros belépőnk, sőt napi nyereményünk is van. Egy páros VIP belépő a Ballófestre, ez majd június 20-án lesz, és egyetlen egy dolgot kell megtennetek, illetve egészen pontosan kettő feladat van. Először is meg kell találni az iskolai kicsengetés hangját, és megírni a nyerni szeretnék mondatot, miután meghallottátok a csengettyű hangját, és az óra végén majd valakit visszahívok, kötelező érvényű feladat, hogy így kell felvenni a telefont, belépő a nyárba a Rádió 1 gongon, tehát ezt a mondatot kell megjegyezni mindenkinek, hogy belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. SMS és Viber számunk a 0629-14-0-20-as, tehát a csengetés után jöhet a nyerni szeretnék mondat, az óra végén pedig, még egyszer mondom, belépő a nyárba, a Rádió 1 gongon ezekkel a mondatokkal kell felvenni. Jön most egy holland DJ, producer és dalszerző, úgy hívják, hogy Sam Felt, többek között az egykori Robin S. klasszikust, a Show Me Love-ot is ő dolgozta fel, most Rosalind énekel az oldalán, jön a Heart Like Mine, ez egy újdonság tőlük, ezzel megyünk tovább, már is itt a Rádió 1 gongon.
1: A műsor támogatója a Nitec hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Várom, ha nyerni szeretnék mondatot, amennyiben meghallottátok az iskolai kicsengetés hangját. Most pedig nézzük, hogy milyen programok várnak rátok. Megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét Kecskeméten. A több napon át tartó rendezvény sorozat alatt többek között vendég lesz Pál Sándor Attila költő, Martos Gábor művészeti író, Darvasi László, Remecki Imre, Bartuc Éva, Popovics Tamás írók, Bem Marian kertészmérnök, Bősze Ádám zenetörténész. A szombat délutánig tartó programokról a könyvtár honlapján és Facebook oldalán is lehet tájékozódni. Ma is megtekinthető Mácsai Janikó és Vámos Zoltán ökoalkotó Kontrasztok című tárlata a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésében újra életre kell a Főtéri Sörkert mozi holnap este 9 órakor egy igazi magyar klasszikus, a kultikus Csini Baba című zenés film kerül levetítésre a Főtéri Sörkert mozi sorozat keretén belül a Tér a térben. Most megyünk tovább, érkezik a Substitution, jön a Purple Disco Machine és Kunks közös slágere itt a Rádió 1 Gongon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Ez a rádió egyenlő csak igazi mai sláger, megy én Kincses Szabi vagyok veletek, és továbbra is várom a nyerni szeretnék mondatot. A csengettyű hangot kell megtalálni, hiszen a kicsengetés hangját, a kicsengetés effektet rejtettük el ebben az órában is két zene között. Amennyiben megvan, jöhet akkor a nyerni szeretnék mondat, és hamarosan valakit visszahívok, akinek pontosan, egészen pontosan ezzel a mondattal kell felvenni a telefont, hogy belépő a nyárba a rádió egy gongon, napi nyereményeink vannak, és sorsolunk majd 16 és 17 óra között is egy páros VIP belépőt a Ballófestre. Holnap hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Most megyünk tovább, érkezik már is Accent és Sarah, valamint Misha Miller közös slágere. Ez a Don't Leave, itt a Rádió egy gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Igazi mai sláger, megy mindenkinek, balesetmentes közlekedés kívánok, vannak híraim az 52-es főúton, az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Itt a félútpályát zárták le, ez még mindig ugye az 52-es úton történik. Ha bármilyen közlekedés infótok van, írjatok nekünk a 0629-414-020-as számra. Ide jöhet egyébként a csengettyű hang után, majd a nyerni szeretnék mondat, és az óra végén pedig még egyszer mondom, belépő a nyárba a rádió egy gongon. Ezt a mondatot kell nagyon megjegyezni, és ezzel a mondattal kell felvenni a telefont hamarosan, majd csörgök, valakit hívok, most jön Daddy Yankee, Katy Perry és Snow, az egykori Informer feldolgozása. Ez a Konkálma már is itt a rádió egy gongon.
1: A közlekedési információk támogatója a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Belépő a nyárba, a rádió egy gonga.
1: Hajni! Jó volt, jó volt, jó volt, jó volt, jó volt, elfogadom. Meg is vannak a belépők ezzel. Nagyon jó volt a mondat.
0: Jó, köszönöm szépen.
1: Melyik rendezvény a legszimpatikusabb? Itt van egy rakat rendezvényünk. Ikon, nemzetközi BMW találkozó, Ballófest, bár az mondjuk napi nyeremény, és van egy heti fődíjunk. És a Ballófestre akarsz eljutni június 20-án. Ez óriási buli lesz ott kint valószínűleg megint. Mint minden évben állítólag, ugye mindig jó buli van.
0: Még nem voltam, de szívesen kimennék.
1: Ne hagyd ki semmiképpen se. Köszi, hogy itt vagy velünk. Gratulálok a nyereményekhez. Mert az Ikon Kecskemét rendezvényére méghozzá egy páros belépőd van. Ezen kívül nemzetközi BMW találkozóra is mehettek, mert van egy belépőtök és egy sétáló jegyetek is. De Ballófest VIP belépőkre még várni kell egy picit. Jó, azt majd 16 és 17 óra között sorsoljuk.
0: Jó, rendben.
1: Köszönöm, szép napot. Szia, Heidi.
0: Köszi, hello.

0: Tehát itt lesz a Blood Running a Rádió 1 gongon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: szállásra, egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A csirke szárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
7: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3 ezer szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
9: Ne!
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett!
11: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
12: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
13: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
14: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től Híres Kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvény sorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
15: Konfitált kacsamája hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
16: Persze. Először megpirítjuk a hamburgerlucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitált kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marha hússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáky utca 18-ban, a Ritzburgerben.
17: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
18: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, kulimobilok és drift trike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
19: A
5: A Plazma Centerben júniusban is közösen csinálhatjátok a fesztivált. Hívd el barátaidat is plazmát adni a nyáron, hiszen sikeres meghívásodat 15.000 forint extra juttatással háláljuk meg. Barátaid pedig az új plazmadó kiemelt akcióit és az életmentés fantasztikus érzését élvezhetik. Ha pedig májusban már volt olyan ismerősöd, aki a te meghívásodra alkalmasított, feltétlenül emlékeztesd, hogy teljesítse élete első plazmaadását június 15-ig, hogy páros fesztiváljegyet nyerhessetek. Részletek plazmacenter.hu.
14: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este fél hat után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
19: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Rajzokon keresztül tanultak a biztonságos közlekedésről Kecskeméten. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok. Megtelt élettel a Kiskunfélegyházi repülőtér. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megnyílt az Így közlekedtek ti című gyermekrajzpályázat kiállítása a Kecskeméti Katona József könyvtár épületében. A pályázatot idén is a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága hirdette meg, azzal a céllal, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a biztonságos közlekedés szabályaival, írja a hiros.hu. Az idei év témája a tömegközlekedés volt. A felhívásra óvodások, valamint alsó és felső tagozatos diákok küldhették be alkotásaikat, amelyek között buszokat, vonatokat, hajókat és más közlekedési eszközöket bemutató rajzok is szerepelnek. A kiállításon mintegy 60-70 alkotás látható. A díjátadón három korcsoport legjobbjai vehettek át elismerést és ajándékcsomagot. A kiállítás a következő napokban is látogatható, így a közönség közelebbről is megtekintheti a fiatal alkotók munkáit. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kor, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
21: A Lyme-kornak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető.
20: Családok százai látogattak ki a hétvégén a Kiskunfélegyházi repülőtérre, ahol a Repülj a nyárba rendezvény egész nap színes programokkal várta az érdeklődőket. A reggeli esőt követően a napsütés és a változatos kínálat sokakat csábított a helyszínre, írja a Félegyházi közlöny. Nagy sikert aratott a mezőgazdasági permetező drónok bemutatója, valamint az oldalkocsis motoroztatás és a sárkányrepülés élményprogramja is. A repülés szerelmesei közelről is megcsodálhatták a repülőgépeket, a pilóták pedig betekintést nyújtottak a repülés világába. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható a térségben, elvétve lehet majd kisebb záporzivatar, viszont több helyen megélénkül megerősödik a déli szél. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de máshol is erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés a napsütés mellett, de marad a meleg idő, holnap is elérhetjük a 33 fokot.
1: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy

Villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba, és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Csak igazi mai slágerek reggeltől estig. Rá

0: Rádió Egyen, úgy csak igazi mai sláger megy. Én Kincses Szabi vagyok, veletek egy újabb órát indítottunk. Ez valakinek egy újabb esélyt jelenthet az óra nyereményekre, hiszen van páros belépünk az Ikon Kecskemét rendezvényére, van egy belépünk és egy sétáló jegyünk a nemzetközi BMW találkozóra az RCS Power Kft. Jóvoltából. Napi nyereményekre is van esély, ugye hétfőtől péntekig minden nap sorsolunk egy páros VIP belépőt a Balló Festre, ez június 20-án lesz majd, és heti fődíjunk is van. Pénteken sorsoljuk a 300 ezer forint értékű, két felnőtt és két gyermek részére szóló három nap két éjszakás szállást a Luxus Safari sátrak egyikébe, a Richter Safari Park Jóvoltából. Figyelni kell az iskolai kicsengetés hangját ebben az órában is, két zene közé rejtjük el, és amennyiben meghallottátok, jöhet a nyerni szeretnék mondat. Az SMS írók közül egy valakit majd visszahívunk az óra végén, akinek pontosan ezzel a mondattal kell felvenni a telefont, hogy belépő a nyárba a rádió egy gongon. Amennyiben ez megvan, azonnal jár az óra nyeremény. 16 és 17 óra között pedig kiderül, hogy ki megy ballószökre a Balló Festre. Jön most Enrique Iglesias, a spanyol macsó, Julio Iglesias fia, a 75-ös születésű spanyol sztár, akinek a legismertebb dalai közé tartoznak például a Hero, a Bailamos, a Bailando vagy az Escape. Most azonban a Duele El Corazonnal megyünk tovább, már is itt a Rádió egy gombon.
1: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Ez a Rádió Egyenlő csak igazi mai slágermegyén kincse. Szabi vagyok veletek, figyeljétek a csengettyű hangját, az iskola csengetés effektet, amennyiben meghallottátok már is, ilyet a nyerni szeretnék mondat a 0629-414-020-as számra. Viberen is megírhatjátok, és az óra végén pedig majd így kell felvenni a telefont, hogy belépő a nyárba a Rádió egy gongon, ez ugye óra nyereményt is érhet, sőt esélyt a napi és a heti fődíjakra is. Most pedig a világbajnokság híreivel megyünk tovább, ugye csütörtökön indul a labdarúgó világbajnokság, és innentől kezdve ettől a héttől naponta többször is találkozhatok a foci VB híreivel. Még két nap tehát, és kezdetét veszi a labdarúgó világbajnokság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A csapatok többsége már elutazott a VB helyszínére, ám nem mindenki választott tökéletes edzőtábort. A San Diego-ban készülő svájciak megtiltották a játékosoknak, hogy elhagyják a hotelt, ugyanis, mint kiderült, a környéken elszaporodtak a csörgő kígyók. A San Diego-i Természettudományi Múzeum szerint 4 mérges csörgőkígyófaj él abban a régióban, ahol Svájc szeretne felkészülni a Bosznia-Hercegovina, Kanada és Katar elleni csoportmeccsekre. Több szabálymódosítást is bevezet a FIFA az idei világbajnokságra. Ha egy kapus nem végzi el 10 másodpercen belül a kirúgást, a játékvezető dönthet úgy, hogy elveszi csapatától a labdát, és az ellenfél következik szöglettel. Ugyanez vonatkozik majd a bedobásokra, amelyeket 5 másodpercen belül el kell majd végezni. Talán a legérdekesebb szabálymódosítás az, hogy ha egy játékos eltakarja a száját egy véleményes balhész szituációnál, akkor a játékvezető piros lappal büntetheti. A cél az, hogy a játékosok a szájukat eltakarva ne sértegethessék a másikat. A várható nagy meleg miatt továbbá bejelentették, hogy minden meccs mindkét fél idejében 3 perces ivószünetet tartanak. Ezt az amerikai tévések reklámra használják majd, míg a szövetségi kapitányok a más sportágakból ismert időkérésként, azaz taktikai megbeszélésre fogják felhasználni a játék megszakítást. Most érkezik Dua Lipa és a Levitating, már is itt a Rádió egy gongon.
1: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu

villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba, és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
2: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autónál. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba, és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy nálunk csak igazi mai slágerben, jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Ha bármit láttok az utakon, azt írjátok meg nekünk a 0629-414-020-as számra. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mizse között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot zárták le sáverhúzással, a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. SMS-ben és Viberen is jöhet egyébként a nyerni szeretnék mondat is, méghozzá, ha meghallottátok a kicsengetés hangját, jó, hogyha megvan ez az effekt, akkor jöhet SMS-ben vagy Viberen ez a mondat, a nyerni szeretnék, és a belépő a nyárban a rádió egy gongon mondattal kell felvenni a telefont, hamarosan majd valakit visszahívok. Óra nyereményeink vannak, sőt, napi nyeremény is van. Egy páros VIP belépő a Valló Festre, ez ma június 20-án lesz. Pénteken pedig 300 000 forint értékű heti fődíjat sorsolunk majd a Richter Safari Park jóvoltából, hogy egy család juthat el 3 nap 2 éjszakára a luxus safari sátrak egyikébe. Jön most Bibi Rexe is, Fét lesz egy újdonság. Ez a New Religion, már is itt a rádió egy gondol.
1: A közlekedési információk támogatója a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Belépő a nyárra a rádió egy gongon.
1: Sándor! Ez tökéletes mondat volt!
0: Köszi szépen!
1: Jó, téged keresünk. Sanyinak hívhatlak?
0: Igen, igen, igen.
1: Dolgozol éppen? Zavarunk most?
0: Persze, nem.
1: Persze, ha zavarunk.
0: Kijött egy kávéra.
1: Egy gyors délutáni kávé. Jó, hogy bírd még a nap hátra lévő részét, és hogy bírd ezeket az rendezvényeket, viszont van egy csomó rendezvényünk. Van BMW-d?
0: Igen.
1: Van? Milyen BMW-d van?
0: Sajnos nincs.
1: Ja, nincs BMW-d. Na. De voltál már BMW találkozón?
0: Nem, sajnos.
1: Na hát az RCS Power Kft. Jóvoltából van egy belépőd és egy sétáló jegyed a Nemzetközi BMW Fesztiválra. Jó, és mehetsz az Ikon Kecskemétre is, mert hogy az is egy szuper rendezvény, oda egy páros belépőt nyertél most, úgyhogy gratulálok, Sanyi!
0: Nagyon szépen köszönöm, szuper!
1: Jó, és eljuthatsz még a Ballószögi Ballófesztre is, 16 és 17 óra között, tehát a következő órában fogunk majd sorsolni egy páros VIP belépőt, akkor is fogok majd szurkolni, és hát te is eséllyel indulhatsz
0: köszönöm,
1: a heti fődíjra is. Voltál
0: igen,
1: már?
0: Igen, Gyerkőc annak örülne nagyon.
1: Gyerkőc menne inkább a Ballófesztre?
0: Nem, a Richter Safari Parkban.
1: Oda mennétek, hát ott a családostól lehet ugye eljutni, mert az 3 nap 2 éjszaka egy család részére. Jó, ott a luxus szafari sátrak egyikében lehet eljutni majd. Ez 300 000 forint értékű nyeremény, pénteken sorsoljuk majd. Sanyi, akkor is szurkolunk majd neked is. Köszönjük, hogy bennünket hallgatsz!
0: Nagyon szépen köszönöm!
1: Szia, szép napot! Szia!
0: Szép napot mindenkinek! Szia!
1: A következő óra elején itt lesz majd a Cat Lucky! Érek után érkezik Loi Schlager, itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula, itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Ballófest és az RCS Meetup Nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg.
2: Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
3: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, kurimobilok és drift trike-ok. Őrült 5 napos parti, több 1000 lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
6: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát. Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. elixirbeauty.hu.
7: Na, mit kérsz inni, kicsim?
8: Van baracklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt.
9: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
8: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
9: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
10: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden cseppben.
11: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
12: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
13: Skoda.
14: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
15: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihleted és alakítsd ki álmaid kertjét.
14: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
16: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással.
17: Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
18: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től Híres Kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
19: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
20: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Megszűnik a Serleg utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget Kecskeméten. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Saját fejlesztésű versenyautóval készül a nemzetközi megmérettetésekre a Neumann Formula Student Team. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Hamarosan megszűnik a kecskeméti Hunyadi városban a Serleg utcában működő szelektív hulladékgyűjtő sziget. A döntést azután kezdeményezték, hogy egyre több panasz érkezett a területen tapasztalható illegális hulladéklerakás és a romló közterületi állapotok miatt, írja a Keol. A gyűjtősziget környezetében rendszeresen jelentek meg kommunális hulladékok, lomok és építési törmelékek. A DTKH Nonprofit Kft. Megerősítette, hogy a rendszeres ürítés ellenére sem sikerült megszüntetni a problémát, ezért támogatja a gyűjtősziget felszámolását. A társaság már megkezdte a szükséges hatósági egyeztetéseket és a közterületi engedély visszavonásának előkészítését. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sáv szűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
23: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
22: Bemutatta az idei szezonra épített új versenyautóját a kecskeméti Neumann János Egyetem NFS Team csapata. A közel 60 hallgatóból álló mérnök csapat hónapokon át dolgozott a jármű tervezésén, a gyártásán és összeszerelésén. Az autó teljes egészében saját fejlesztésű prototípus, erőforrását egy Yamaha R6-os motor adja, amely mintegy 70 lóerő leadására képes, miközben a jármű tömege mindössze 250 kg, számolt be róla a híres.hu. A szénszálas karos széria, a speciális futómű és az aerodinamikai elemek a minél jobb menetdinamikát szolgálják. Az autó végsebessége elérheti a 180 km/h. Ma már fátyolfelhők szűrik a napsütést, illetve nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap viszont egy hidegfront hatására több-kevesebb napsütés mellett, főként az ország keleti felén számíthatunk záporokra, zivatarokra, és a szél élénk erős marad.
24: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gomb.

Villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba. És már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another life for me. And when I ask about it,

0: Igazi mai sláger vagy, én Kincsen Szabi vagyok, veletek indul az utolsó óra, kedd van, egészen 17 óráig ma még itt leszek veletek, és sorsolni fogunk, most már nincs feladat, jó, tehát nem kell megkeresni a csengettyű hangját, az iskolai kicsengetés effektet, viszont lehet izgulni azok, akik már bekerültek a sorsolásba, azok közül most sorsolunk egy páros VIP belépőt a Balló Festre, ez június 20-án lesz majd, jó? Tehát egy két személyre szóló VIP belépő talál gazdára hamarosan. Jó, közben zenélünk, jön Teddy Swims, már is itt a The Door című sláger, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1 gombon.
1: A műsor támogatója a Nitec hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger. Megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk most a holnapi napon. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Nem sokára sorsolunk méghozzá egy VIP, páros VIP belépőt a június 20-án megrendezésre kerülő Ballófestre. Most azonban zenélünk, jön a Butterflies, méghozzá Matisse Szatkótól, Barbstól és a holland DJ-től, Martin Garrix-től. Ezzel megyünk most tovább itt a Rádió 1 Gongon.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
9: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
13: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
14: Június 13 és 19 között.
13: Ez az!
14: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
15: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezmény. Várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
16: Dezsavű Fesztivál, Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dezsavűfesztivál.hu-n.
17: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
18: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Diszkó Shift.
3: Burai Krisztián vagyok.
4: Király Viktor vagyok, és ez itt az

0: jó egyenlő, csak igazi mai slágerben. Jóvatosan az utakon vannak közlekedési híreim. A 44-es főúton Kunszentmárton belterületén csomópontot építenek. Az 53-as kilométernél a félútpályát zárták le, a forgalmat jelzőrök irányítják. Az 5-ös főúton Kecskemét északi határában az M44-es építésénél használt állványzatot bontják. A 75-ös kilométernél napközben jelzőrös irányításra és időnként néhány perces várakozásra kell számítani. Kecskemét Kossuth lakótelep város részében közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között a munkaterületnél napközben a félútpályát zárták le, és jelzőrök irányítják a forgalmat óvatosan az utakon. Ha van közlekedési információtok, azt írjátok meg nekünk a 0629-414-020-as számunkra. Most jön az Imagine Dragons és a Bones, már is itt a Rádió 1 gongon. Most ezzel megyünk tovább.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.

0: jaj, nálunk csak igazi mai sláger megy. Jön a nap legfontosabb pillanata, napi fődíjat sorsolunk.
1: Szia!
0: Szia, Hajné, a Kincses Szabja Rádió egy gongból.
1: Szia!
0: Nemrég beszéltünk délután, nyertél nálunk a nemzetközi BMW találkozóra egy sétálójegyet, és ugye minden nap 16 és 17 óra között sorsolunk méghozzá napi fődíjakat. Tudod, mi a napi fődíj?
1: A Balófestre 2 személyes VIP belépő.
0: Így van, egy páros VIP belépőt lehet nyerni, így van, ez a napi fődíj, és hát ez nagyon komoly fesztivál, Dr. Béres, Bárány Attila, Valla, Speed Junior, ilyen nevek vannak egyébként ezen, és tudod, miért hívtalak?
1: Nem.
0: Mert élőben megnézheted ezeket a fellépőket.
1: Nem mondod. Jaj, köszönöm szépen, ez lesz neki nagyon.
0: Megvan a páros VIP belépő, Hajné.
1: Köszönöm, örülök neki nagyon.
0: Na, hát gratulálok, kivel mész el?
1: A párommal, valószínűleg férjemmel.
0: Kettesben a VIP-ba fogjátok magatokat széttáncolni, úgyhogy jó bulizás, jó mulatozást kívánok nektek a pároddal, jó bulit kívánok, és köszi, hogy bennünket hallgatsz.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia, szia, Hajné, gratulálunk. Hello. Az elmúlt három óra hosszában pedig Kincses Szabit hallottátok, egy hét múlva ugyanígy 14 és 17 óra között várlak majd benneteket a keddi délutánban. Most jön a Rádió 1 Live Wings, én pedig búcsúzom, csokpuszi mindenkinek, további jó rádiózás, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
5: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
6: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
7: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
9: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
8: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
9: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
10: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint.
11: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
12: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
13: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetünk. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
14: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
15: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
16: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
17: Brill Kft. Kecskemét. Halasi út 32.
18: Skoda.
19: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambolin. Nyaraláshoz pedig szepteszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. aqualink.hu.
20: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
21: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
22: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
23: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autónál. A tájékoztatás nem teljes körű. Az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
24: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy girosz? Egy katt és vacsora. Lokálpizza és grill. www.localepizza.hu.
25: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Cedlidi úti körforgalom előtt várják akcióink. Viszonteladóknak további kedvezmények.
26: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
27: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
28: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este fél hat után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
29: Reklámot hallottak.

0: igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Antonio, a házigazda, Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: Tű pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Antonioé a ma délutáni Rádió 1 Live Mix. Fehér pólóban vibe partizunk mind a ketten. Hello, Anti!
2: Sziasztok, Rádió 1-esek, kellemes délután. Szia, Geri! Feldobjuk a délutánatokat igazi mai slágerekkel, nagyon jó zenékkel, nagyon jó hangulattal és egy csomó energiával. Amivel indulunk, az nem más, mint Ed Sheeran és az Azizám itt a Rádió 1-en a délután Live Mixben. Írjatok nekünk közlekedési infót. Látom, nagyon szugerálod itt a pólóban.
1: Albert Einstein van a fehér pólódon, aki DJ. Óriási.
2: Nézzétek meg élőben. Vagyunk.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 live mixet halljátok. Ma délután Antónióval élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset pár perce történt Budapesten a Kossuth Lajos utcában az Asztúria előtt, és szokás szerint nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, főleg Tatabánya és Biatorbágy között. Sziasztok, ez egy SMS. Jó hallani, hogy újra Antimixel, már vártok, hogy mikor lesz újra adásban. Gerinek egy közlekedési hír: Szolnok belterületén óriási a forgalom, mert a városon kívül lezárták a Tisza hidat felújítás miatt. Szép napot mindenkinek, üdvözlete Dávid Kőtelekről. Köszi Dávid, imádunk!
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy küldtök közlekedési infót, Gergő imádja őket. Ez földobja a napját, de komolyan mondom.
0: Tényleg így van. Azt hiszed, hogy viccelek, sokszor még szerintem, de egyáltalán nem.
1: Tisztában vagyok.
0: Amikor van néhány szabad percem, vagy unatkozom, én közlekedési híreket hallgatok. Halál komolyan.
1: Jó,
0: megdugtad. Tényleg.
1: De esküszöm. Feldobd.
0: Na, menjünk tovább.
1: Furcsa perverzitásod van.
0: Egy biztos. Hát van egy
1: Lady Gaga perverzitásáról szerintem többet tudnánk mesélni. Ő érkezik most itt a délután Live Mixben. Hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, írjátok meg, mit csináltok live-ozás közben. Ja, és tudtok nézni élőben is a YouTube-on.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 live mixet halljátok ma Antónióval élőben a lemezjátszói mögött. Anastasia, I'm Out of Love 2000-ben adta ki Anastasia az első változatát ennek a fantasztikus dalnak. Hát abban az időben Anastasia akkora sztár volt, olyan kaliberű énekesnő volt, mint napjainkban Dua Lipa.
1: Így van, imádták, imádták, és szerintem már jó ez a dal, főleg ebben a verzióban, egy ránc felvarrott verzióban, ha mondhatjuk azt.
0: Így van, ez John Alto változata volt belőle, rengeteg az üzenet. Sziasztok, imádom, amikor Antónió mixel délután, ilyenkor mindig teszek egy nagyobb kerülőt hazafelé, hogy végig tudjam hallgatni a műsort. Üdvözlettel, Tomi.
1: De jaj, jó. Köszi, hogy hallgatsz minket, és itt vagy.
0: Én fűnyírás közben hallgatom a mixet, így jobban megy a munka, és komolyan, néha a fülesen beszűrődő fűnyíró hangja egy az egyben eltalálja az ütemet. Üdvözlettel, Lacesz Tatáról. De jó vagy. Sziasztok, közlekedési info, a fő artériámban teljesen megállt a forgalom, mert Geri tegnapi süsű képe megolvasztotta a szívemet. A javítás már megkezdték. Üdvözlettel, Rék egy óriási ölelést küldök neked, és szia süsű! Süsű az én örökbefogadott gyönyörű vak kiskutyám. Reggel kalambót néztünk egész reggel, meg egész délelőtt, most pedig be van neki kapcsolva a Rádió 1, úgyhogy hallgat minket.
1: Jaj, de jó. Szia süsű! Imádjuk a kutyákat, de tényleg mindketten Gerivel, független attól, hogy ő még csak most lett kutyagazdi, imádjuk a kutyákat. Például nekem az egyik Boston terrieremnek holnap lesz a születésnapja, 5 éves lesz Dexter,
0: úgyhogy
1: ez egy külön szülinapi buli lesz otthon. Viszont a kutyákat egy kicsit félredobva, igazi mai slágerekkel megyünk tovább, már is érkezik Medusa és a Bad Memories. Mix hozzá, Bizonyos Remixben, itt a délután Live Mixben. Rádió.

0: volt ez ma is, ez az elmúlt egy óra Antónióval a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet, na ilyen ütemek mellett már nem tudnak kérdezni a vásárlók, de a hangulat fergeteges. Köszönöm szépen az energiát, üdvözlettel, Ruci Mester.
1: Jaj, nagyon szívesen.
0: Sziasztok, ha kutyapanziót vagy napközét keresnétek, keresetek bizalommal, szakmai tapasztalat és milliónyi referencia puszi Zsú. Nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Hello Anti és Geri, nemrég értem haza a munkából, egyből ti vagytok az első, köszi a jó pörgést így munka után, kellemes nyarat mind a kettőtöknek, üdvözlettel Bálint, viszont kívánjuk Bálint.
1: Viszont
0: nagyon
1: kívánjuk
0: köszi
1: minden Rádió 1-es hallgatónak, boldog nyarat.
0: Még több Antónió a World is My Radio Show-ban szokás szerint szombaton 11 és éjfél között, fellépések még a héten.
1: Itt leszek, most szombaton Ürömön találtok meg engem, Ürömön fogok bulizni és megpróbálok téged is elrángatni otthonról, hogyha lehet.
0: Mindig így kezdődik, aztán sírás a vége.
1: Az igazi ma is lágereket, Juhász Gerit itt adjom nektek, kérjetek tőle, írjatok közlekedési infót. Nagyon szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Ölelés, Anti, köszi ezt a mai, itt mindjárt kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor Purple Disco Machine-nel és a Hörccel. Innentől ti válogatjátok a dalokat, a számunk 0-20-3-111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
7: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
14: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
13: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
15: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
16: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
15: Mondom, hogy a szárnya jó.
17: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
18: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
19: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
20: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
21: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
22: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
21: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 ezer forintos wellness utalványt.
22: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
23: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
2: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
24: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
25: Finom étsz, cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
26: Vágj bele most, tízes később. Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
27: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
28: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
29: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárol. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
30: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse le magát a 20 éves Bács Klíma Kft.-vel.
31: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
32: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
33: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
34: Házépítésben gondolkodsz? A Lego Home a generált kivitelező Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
35: És most!
2: Rádió.
35: Indul a
32: válságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is lágerekkel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Várom a kéréseket, üzeneteket szokás szerint egészen este 8-ig. A tiltott mondatra kérlek figyeljetek, aki kimondja, a szokás szerint kiesik. Hello, hello!
1: Erzsi vagyok. Faithless-től szeretnék egy dalt kérni.
0: Hello, Erzsi! Hát akkor a legnagyobb örömmel készítem elő neked a Faithless egyik nagy ikonikus klasszikusát, amihez készült egy felújított változat Bibi Rexával, aki ugye a mostani fiatalok egyik nagy-nagy ikonja, és hát szenzációs, ahogy kiegészítette egy vokállal az Insomniát. Kinek menjen?
1: Ez menjen a barátnőmnek, Renátának.
0: Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ez ma akkor a tiétek itt a Rádió Egyen. Köszi, hogy minket hallgattok, szuper nyarat kívánok!
1: Szia!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok, a Fateless és Bibi Rexa jön, előttük pedig friss közlekedési információk. Három autó karambolozott a 3-as főúton Miskolc belterületén, a József Attila úton a 188-as kilométernél. Baleset van a 10-es főúton is Sütő térségében, a 63-as kilométernél. Itt csak félpályán lehet haladni, és nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros irányában, különösen Tatabánya és Biatorbágy között. Mindenkinek jó utat! Ákost kapcsolom közben adásba, parancsolj!
1: Réleg újabb számát kérem, és Miskolcra küldöm Emmának.
0: És Emma Miskolcon neked kicsoda?
1: Lányom.
0: És mit üzensz neki?
1: Tanuljon jól, és legyen aranyos.
0: Biztos vagyok benne, hogy jó tanuló, jól gondolom?
1: Igen, igen.
0: Nagyon helyes. Na akkor Ré, nektek énekel most itt a Rádió 1-en. Where is my husband? Where is my husband?

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Fanni vagyok. Egy Sirentől szeretnék a páromnak bármilyen számot. Nagyon szeretjük.
0: Én akkor hozom is mindjárt az egyik legfrissebb slágert Egy Sirentől. Jön a Camera, méghozzá Cyril Remixben. És persze a további kéréseket is várom. A számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon! És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer!
10: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvas el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Reklámot hallottak.
13: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Holnap az Alföldön marad a kánikula, a nyugati ország részben viszont kicsit visszaesik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Szemfeltet kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
2: Ja, Erika vagyok.
0: Hello Erika, mi újság, milyen napod van?
2: Hát most jelenleg dolgozom, délutános vagyok.
0: És munka közben kinek szeretnéd elküldeni ezt a dalt?
2: Drága férjemnek, aki éppen készül az éjszakás műszakra.
0: Akkor pont el fogjátok egymást kerülni?
2: Hát sajnos igen.
0: Mivel foglalkoztok egyébként?
2: Hát ő Egerbe dolgozik egy gyárban, azt most nem említem, hogy hol. Én pedig egy büfés vagyok, szintén egy gyárban.
0: Én akkor mind a kettőtöknek kitartást kívánok a mai műszakhoz, szemfeltel jön a Heart Like Mine. Örültem, hogy beszéltünk, és nagyon köszönöm, hogy a Rádió 1-et hallgatjátok.
2: Én is örülök, és mindenkit puszilok, és imádok benneteket.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. János Kelvin Harris-t kéri, kinek menjen?
1: Kollégámnak, Áginak.
0: Mivel foglalkoztok?
1: Pizza futár vagyok, ő meg a pizza szakács.
0: És mit üzensz neki?
1: Azt, hogy kitartást a munkába, és nem soká végzünk.
0: Mi pedig a

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. István, parancsolj!
1: A Ray Dalton kérem.
0: Ray Dalton, nagyon jó. Kinek menjen?
1: Hát legyen a kis Balázsnak, a Frikinek, és üzenném minden drága rádió hallgatónak, hogy szép délután, szép estét.
0: Viszont kívánom neked is, hamarosan tehát Ray Dalton jön, és a Blood Runnin'. És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig megtehetitek, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash?
4: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
5: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
8: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A csirke szárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
16: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
2: Reklámot hallottak.
13: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
18: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
19: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
4: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál. A 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
11: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az Újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
20: Emlékeztek, hogy bevezették ezt a pontrendszert, hogy a tankolsz, akkor egy kártyára kapsz pontot, és a Mekibe le tudod vásárolni.
21: Ez a hűségpontok, vagy hűség, soha nem volt nekem ilyen.
20: És apám ugye precíz volt, úgyhogy mindig gyűjtötte a pontokat, és akkor hónapig odaadta nekem, hogy akkor menjetek a haverjaiddal. Figyelj, az volt az élet, te
22: oda mentél,
20: mondtad mindenkinek.
22: Senkire vettél a sajtburgereket.
20: Figyelj, amit lehetett, az. Felesen néztem a szemükbe, csak mondtam, ami van, ürítsétek ki a pultot.
22: Látjátok, a haverjai, mind nagyon éhes.
21: Ebben nincs átmenet. Vagy azt mondod, hogy ebből big no, és semmit nem gyűjtesz, és nincs pontod, se üzemanyagkártyát, se
20: applikációt.
21: Vagy a másik véglet, vagy full tele vagy, vagy azt mondod, hogy nem. Ne kérdezz meg, nem kérek kávét, nincsen kártyám, nem akarok hűségpontot, hagyjál békén, adj egy vizet, csinálj egy fotókot, hagyjál békén.
20: Ez az egész pontgyűjtés, ez a párkapcsolat. Közted is a cég között.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
2: Rádió 1!
5: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: adást, este 8-ig szokás szerint állok rendelkezésetekre. Halló, halló!
1: Szia, Bálint vagyok. Regál Lilitől szeretnék kérni egy számot.
0: Hello, Bálint! Na akkor jön Regál Lili a World is Mine Radio Show-ból, háromszoros év DJ-egy győztes nálunk a Rádió 1-en. Kinek küldjük?
1: Apósomnak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: Csütörtökön viszont hidegfront jön esővel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És közben egy tökéletes, abszolút modern nyári slágert indítottam el Alex Kenji-től. Ki kéri?
2: Szia, Lóránt vagyok.
0: Szia, Lóránt is. Ki kapja, kinek küldjük?
2: Tétének. Éppen autószerelünk.
0: Mármint hobbiból, vagy ezzel foglalkoztok?
2: Hát most igazából szabad időnkben, én ezzel foglalkozom, ez is a szakmám.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Rita vagyok. Éppen hazafele tartok munkából.
0: Hello, Rita, és mivel foglalkozol?
1: Egy fodráskelékesbe dolgozok.
0: És milyen dalt szeretnél?
1: Kamráttól kérnék egy dalt.
0: Oké, hozom akkor a legújabbat, szuper friss, abszolút előremutató, dögös európai popzene. Kinek menjen?
1: Kinek menjen? A tűzoltóknak, a mentősöknek, a rendőröknek, akik sok mindent tesznek.
0: És nagyon köszönjük nekik, hogy vigyáznak ránk, egy nagy ölelés mindannyiuknak, Kamráttól itt a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS. Nemrég megismertem egy nagyon kedves hölgyet, a neve Era. Kívánok neki szép estét, sok mosolyt és jó zenehallgatást, üzeni Mihály. A vonalban pedig Andris Budapestről, parancsolj.
1: Közlekedési infom lenne. Az Örsvezér terétől a Véres sarok felé útfelújítást kezdtek el csinálni, ezért a Fehér úton nagyon nagy a dugó, még mindig, illetve az Véres saroknál is be van állva elég rendesen a sor Kőbánya felé. És akkor Kájgótól térnék még egy szart.
0: Nagyon köszi először is a közlekedési információkat, megkapott Kájgót is. Kinek menjem?
1: Aki a dugóban ül, mindenkinek, aki bevett.
0: Jó utat kívánunk neki Kájgóval és a One Republic-kal itt a Rádió 1-en. Chasing Paradise.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Lívia vagyok. Fastboytól kérnék szépen egy dalt.
0: Intézem neked már is a Fastboyt. Kinek menjem?
1: Családomnak, lányomnak, Lolának és a fiamnak, Benjaminnak.
0: A tiétek ma este a Fastboy és a Good Life.

0: Rádió 1-et halljátok, utána Diszkós Hit 9-től pedig egy csomó exkluzív vadonatúj zene a World is Mine Radio Show-ban a keddi rezidenseinktől, Jauritól és Christophertől. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva várlak titeket ismét. Mindenkinek szép estét. Ciao.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Azt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-ig, illetve a készleterejéig. Euronix. Ez ennyi.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabád és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
1: Reklámot hallottak.
12: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Anyám biztosító cégen nem jó, de az enyém az nagyon jó. Én a bankomnál vagyok biztosítva, és akkor múltkor a mosógép ledobta magáról a nem tudom milyen
14: tömítőgyűrűt,
13: de úgy egynapos mosógép, és akkor ugye fel az egész padlót azt eláztatta, és akkor csak el kell küldeni, hogy ez mind megtörtént.
15: Fotón elküldted, és küldték a lóvét? Ennyi
13: igen,
15: volt?
13: Igen, és felhívtak, hogy meséljem el, hogy éreztem magam, miközben ez történt, és teljesen ilyen rádió drámával elmeséltem. És akkor csak ömlött és fröcskölt, és
15: annyi volt, hogy szivacsal oda csöpögtetett néhány csepp vizet, az vett egy új mosógépet, mert már nagyon ki volt a régi.
13: Kézzed, de kijöttek, és azt hittem, hogy nem javítják az új mosógépeket, de megjavították, nem cserélték. Na?
15: Akkor neked jó tapasztalatod van.
13: Tehát... Igen, igen, a bankomnak a biztosítás nagyon jó, kedves emberek.
15: Neked van banki biztosításod?
14: Van.
15: Van
14: neked is van.
13: Én lakáshitelt vettem fel, igen? És a lakáshitelt csak úgy adják meg, hogyha a banknál biztosítod a lakást, és ez így volt. Az én bankom az olyan, hogy leültünk, és akkor elmondtam, hogy élek. Mondták, hogy jaj,
15: ez elég szomorú. Mondták, hogy ez
14: rövid élet.
15: 10 évben van, nagy bajok lesznek. Egyelőre ne nyisson nálunk számlát eszer.
13: És akkor nekem úgy van, megcsinálom a bankkártyámhoz a biztosítás, hogy például a közlekedési balesetre, tehát közútira, hogy ott megmurdálok, akkor a gyereknek alapból utalnak egy 10-est, hogy édesanyja nem jön haza, de vegyél magadnak valami szépet.
15: Látod ezt a sok gumi cukrot? Ez minden
13: jelent. A súlyomat kilóban megkapják. Olyan is van, hogyha meghalok, akkor kifizetik a temetést.
15: Még nem szóltak neked, hogy ez nem egy halálfélelmes biztosítás, hanem ez egy bank. De téged te bebiztosítok vízkár, tűzkár, haláleset.
14: Abszolút. A lakást, hogyha minden. Úgy veszed, hogy hitelre,
15: akkor például ahhoz kell kérni a bank, az oké, ez tiszta.
13: Igen, megkérem a brókeremet, hogy hívjon fel téged.
15: Baleset biztosítás.
13: Van minden rajta, minden van. Tényleg? Bankkártyához. Hát, és utazbiztosítás is van rajta, tehát ha elutazok külföldre, akkor nem kütök külön, mert rajta a kártyában. Csak szólok, hogy elmentem.
15: Érdekes ilyen sziszi-fuszi dolgokat, ilyen aprólékosan foglalkoztam.
12: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
17: Diszkó!
18: Diszkósít!
19: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
20: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, mely indul a Diszkósít Rádió Show, a stúdióban 3D-ben Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál, én DJ Junior.
21: Ladies and gentlemen, madame and herre, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megjegyzem a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
22: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, itt is vagyok, nem is vagyok, ez olyan, tudjátok, ilyen nincs is, meg van is, mert hogy egyébként én egy privát bulin zenélek ma 3 órán keresztül, illetve 2-2.5 órán keresztül, Bárány Attila a harmadik, aki megszólalt adásban. Jó szórakozást mindenkinek!
20: Stay a little longer, maradj még egy kicsit, hát persze, hogy maradunk este 9-ig, Galantis és Joy Corey lemezével indul a Diszkósít Rádió Show. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bári Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepetek, névnaposokban többek között a Félixnek, Anna Bellek, Anna Marik, Bódogok, Diánnak és Feliciának, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szabó Attila apa.

0: Aztán szombaton, azaz 6-a, 20-a, június 20-án várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Itt ugyebár a pesti rakparton lesz az 50. születésnapom. Kereken ezen a napon születtem, 6-a, 20-án. Még a jóisten is így akart, hogy csak is az 50. születésnapomat ünnepelje meg. Jövő héten szombaton várok ott mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Megyünk tovább egy olyan dallal, amelyről eredeti Valódi DJ Junior remix került ki. Az eredeti Valódi DJ Junior videó csatornára, kérem szépen. És még Imaya Angel is lájkolt ezt a bizonyos posztot. Hugh ellemeze, Ultranatéval és Imaya Angel-lel. Moving to the Sun, ezt mind hárman játsszuk ezúttal DJ Juniorban, itt a

0: adásban, hanem egy másik helyen, szóval azért van egy kis nosztalgia feel ennek az egésznek.
1: Én pedig most szombaton Ibiza klasszikusokat fogok játszani Schulz Balátommal együtt, ugye mi játszottunk 99-ben a Pacsában Ibizán, és felidézzük a régi időket, kérem szépen, tehát Dunaújváros most szombat, a folytatásban meg eredeti valódi, és ez tényleg így van, hiszen hamarosan megjelenik majd egy

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színnel a diszkosit a Rádió 1-en, a Bárányjal, a Hanvaival, meg a Juniorral. És hát kérem szépen, diszkosit legközelebb ugye július 2-án lesz csütörtökön. Érkezünk majd egy bizonyos fesztiválra, amelyet a Rádió 1 is egyébként támogat, Ráckevén a Dunapart Festre. Tavaly is voltunk szintén csütörtökön, előttünk, utánunk most is. Rádió 1 DJ-k lesznek, mi pedig 3 órát fogunk majd pörgetni.
1: Előbb említetted volt, hogy ibizai party lesz ugyebár DJ Schulzzal, és hogy 99-ben. A születésnapommal kapcsolatban van egy 31 napig tartó sorozatom, ugyebár az összes felületem és régi fényképeket szedek elő, és most tartok körülbelül 2001 körül, amikor először voltunk Ibizán, ugyebár Rox Ibiza volt akkor, és itt egy fénykép, ahol a Bárány Attila, Pataki Ádám, Cukrász és jómagam Hawaii PG, hát eléggé necces szedbe, de ott nyomulunk a Space-ben.
0: Szép fotó, szép fotó. A következő is van fotó, mert egyébként kikerül majd a DJ Junior videó csatornára, ez a bizonyos.
2: Nem mondjam,
0: nem, de nevettél, az elég
2: nagyon
0: volt.
2: Nagyon jól nézek ki ezen a képen.
1: Ahogy itt tényleg jól nézek ki.

0: láttam, úgyhogy ez van, gyerekek.
1: Ha már a hármasról beszéltünk, egy ugyanilyen hármas, nagyon nagy sztárok. Rosalía, Björk és Yves Tumor a folytatásban, és ez a Bergen, ezután DJ Junior van a Disco Shitben.

0: vadonatúj diszkosít felvételt.
1: Így van, és ha már erről beszéltünk, akkor azt is mondjuk el, hogy a videoklip is véglegesítés alatt van, és szerintem a megjelenése ez is sikerül majd. Kifejezetten a diszkosít YouTube csatornájára, most pedig, ahogy Attila is mondta, érkezik itt az új dal, tehát a Sorry a diszkositben a Rádió

a vége, fussan vele, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik mára. Én azzal, hogy egyébként ebben a percben én már a fővárostól nagyjából 130 kilométerre egy privát buliban egy 50. születésnapon zenélek.

0: szombaton mindenkit várok Miskolcon, utána pedig Balaton Lelén, és nem elfelejteni 6. hó 20-án, azaz jövő héten szombaton július 20-án az 50. születésnapomon egy 5 órás exkluzív szettel várok mindenkit sok-sok szeretettel a pesti rakparton. Ezzel búcsúzom ma estére, szavaztok!
1: Én DJ Junior voltam, az elmúlt egy órában én mixeltem, a DJ Junior videó csatornára kikerültek azok a bizonyos újdonságok, Moving to the Sun, a saját remixemben aztán ez a Montini Experience, Astrosin My House is Your House is, amelyből ugye még annó nagyon sokat játszottam az eredetit a Club Speedben, és apropó Club Speed, július 4-én egy open air itt Budapesten, a Kopaszigáton találkozhatunk, kérem szépen a Schulzal, a Külön meg velem, mindenki 2 órát fog játszani, ráadásul bakelitről, vinírról fogjuk a régi Club Speedes kedvenceket pörgetni, véssétek be, tehát július 4, én most szombaton majd érkezem Dunajvárosba, ott viszont a Schulzal 2-esben klasszik ibizai kedvenceket pörgetünk, ezzel búcsúzunk, holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en, My House is Your House, szevasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Július 4-én.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Dance, house, melodic techno, friss megjelenések, nagy klasszikusok, új köntösben, jó sok minden vár rátok mostantól éjfélig. Jauri már berendezkedett mellettem a lemezjátszóknál. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Pistol, A Cry For You. Indulás van, let's go!

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show 11-ig Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött, és mára is hoztunk nektek nagyon sok friss megjelenést, jön megint egy ilyen.
1: Igyekszem. Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: Már nem találjátok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás B-Center óriási nagy-nagy slágerére, a Now Your Gun-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább. Let's go!

0: Kazinóba is belekóstolunk, és akik rendszeresen hallgatnak minket, szerintem pontosan tudják, hogy van egy olyan előadó, akit rendszeresen kérnek, sőt már követelnek Jauritól ilyenkor keddesténként. Ő érkezik most, Funk Tribu.
1: Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributól a Viento, itt a Rádió 1-en, a Bőrizme.

0: kicsit keményebb zenéket is. Hát jó hírünk van, lesz még egy csomó 10 után is.
1: Na ez egészen biztos, úgyhogy maradjatok velünk, tényleg egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: ígérem, tökéletes napvégi levezetés leszünk ma is még Jaurival, aztán 11 óra után Christopherrel a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Gary, szép estét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera. A World is Mine Radio Show-ban természetesen a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: Az pontosan ilyen, szerintem minden tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: hidegebén, erről jönnek az információk nem sokára adásban. Most viszont egy kicsit visszahozzuk a május végi Rádió egy születésnapi fesztivál hangulatát. Jön az egyik külföldi fellépő, a holland DJ fenomén Sam Feld. Hát ő aztán szenzációs volt.
1: Elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van. Beyond Sam Feld és a Heart Like Mine itt a World Is My Radio Show-ban.

0: Ha minőségi elektronikus zenére vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től a Rádió 1-et halljátok, ez a Word is Mine Radio Show. Jauri a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco Locoval. Ennek a dalnak a marketingje, na hát az csillagos ötös.
1: Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence a Loco Loco Hit Rádió 1-en.

0: igazi, pozitív, boldogság hangulatot árasztó zenéket. Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Christopher.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: show starts now.
1: Hello mindenkinek, innentől tehát Christopher a házban, ő az év producere 2026-ban Magyarországon. Hello Christopher, kezdjük el!
2: Hello, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Robin Schulznak az újdonságával, AM to PM, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en, World is my radio show.

0: Minden este 9-től csak a Verdi Mind Radio Show-ban a Rádió 1-en. Christopher a lemezjátszóknál, hogy tetszik ez az Alex Kenji dal?
1: Abszolút nagyon szeretem Alex Kenji-t, és én rajta jöttem fel, és nekem nagyon meghatározta a Tech House és House érámat 2011-től egészen, úgyhogy én abszolút rajta jöttem fel, és nagyon örülök, hogy a rádió ide elkezdte beválogatni, ugyanis egy hatalmas ikonról van az én szememben szó. Érkezik Alex Kenji-től a Bambuléó, csak itt a Rádió 1-en, Verdi Mind Radio Show.

0: érkezik Ultra 8 Hugel, valamint az Imael Angel formáció és a Move Into the Sun, ami egy igazi magyar sikertörténet, hogyha valaki nem ismerné a sztorit, ami eme dal mögött van, akkor most elmondjuk. Christopher, te mit gondolsz erről?
1: Fábián Gyuláról egészen pontosan, aki Angliában szórakozott a Sunóval, föltöltötte TikTokra, fölrobbant a dal, és Hügel ráugrott, és odaírta a nevét hozzá. Abszolút zseniális a sztori. Ez üzletileg egy nagyon jó húzás volt a Hügeltől. Az Ultra 8-ét bevonni meg szintén, ugyanis semmit nem énekelt a dalról, és nincs is rajta egyébként. Ez egy ilyen secret info, vagy nem secret info, én ezt tudom pontosan, és el is mondhatom. Úgyhogy ez a dal egyébként ez teljesen az AI-nak a műve, és Hügel zseniálisan hozzányúlt olyan szintére, hogy odarakta a nevét, és ezáltal egy virális dal készült belőle. Fábián Gyuláéknak kint Angliában meg shoutout, nagyon királya vagytok, úgyhogy így kell karriert építeni 3 hónap alatt.
0: És azért ez tényleg nem semmi, tehát 2026-ban ilyen zenét csinál az AI, amit most fogtok hallani. Milyen zenéket fog készíteni 2040-ben?
1: Szerintem Jézus. Ők fognak minket hallgatni után megint, tudod, hogy tanuljanak tőlük újra.
0: Úristen. Hát kíváncsi vagyok, hogyan rádiózunk. Akkor menjünk akkor bele ebbe.
1: Így van, érkezik, tehát Hügel, Ultra 8 és Fábián Gyuláék, nekik van egy formáció nevük még hozzá, az Imael Angel, remélem jól mondtam. Moving to the Sun, Rádió 1, World is my radio.

0: legnagyobb fesztivál sláger lesz idén nyáron. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem éjféli Christopher a lemezjátszói mögött. A Magyar DJ Szövetség neki adta ebben az évben az év producere díjat Magyarországon, és nagyon fogjátok szeretni azt a zenét is, ami most jön.
1: Így van, érkezik Cascade-nek az On My Way-e, ahol egyébként visszanyúl a house érához, és valahol egy kicsit a progi világhoz. Zseniálisan ötvözi, nekem ő nagyon nagy kedvencem. Úgyhogy Cascade, On My Way, Rádió 1, World is Mine Radio Show.

érezd. A Rádió Egyen és a weben

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kedd este. Ha tetszett a mai adás, vissza is tudjátok hallgatni teljes hosszában vágatlanul, már holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Christopher, neked még ez a hét pihenős, ugye?
1: Abszolút, most még pihenek, úgyhogy utána pedig visszarázódom, egészen Dubajból megyek vissza.
0: Jössz, mész, mint a
1: jövök,
0: Dávira.
1: Jövök, megyek, mindenhova megyek, így van. Érkezem majd vissza, érkezem Miskolcra, majd én fogok a Balatonra, úgyhogy mindenhol is találkozunk. Addig is jó pihen, és mindenkinek szevasztok.
0: Mára pedig a Switch Disco és Sam Feld közös dalával búcsúzunk, ugye itt voltak a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, ez a Sleep Tonight. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben.

0: Földíz Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

apukának. Holland DJ-t még hozok ebben az órában, mégpedig Sam Feltető, ugye a születésnapi fesztiválunkon lépett fel, és elmesélte nekem, hogy ugyanabban a bárban kezdett annak idején, mint Tiesto. Most pedig Kéro dalát hozom az éjszakai műszakhoz. Ez a Turn the Lights Off.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ray például, akinek a május az egy elég hát csapatos hónap volt, a hónap végén ki is írta, hogy idézem, épp most fejeztük be a 6. teltházas koncertünket az O2 Arénában. És véget ért a turné, 54 gyönyörű koncert, amiért mérhetetlenül hálás vagyok, de miután 54-szer elénekeltem az Oscar Winning Tears dalomat, azért elfáradtam. Na, most vissza kell rázódnom a valóság,

ötisnapi fesztiválunknak, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jól érezte magát, mert még múlt héten is posztolt az eseményről videókat, ilyen rövid sortokat a közösségi média felületeire. Tehát aranyosan lobogtatta a magyar zászlót, senki nem mert szólni, hogy fordítva voltak rajta a színek, zöld, fehér, piros. A szándéka fontos, nem? Jön már is, Sam Fett!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Aki szereti a látványos égi jelenségeket, érdemes most ezekben a percekben kémlelni az eget, mert június 12-éig Vénusz-Jupiter látványos együttállás van az égen. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményéből kiderül, hogy a két legfényesebb bolygó kedd este kerül közel egymáshoz a legközelebb, tehát most ezekben a percekben lehet látni. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható. Ennek apropóján egyébként a Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 12-éig rendhagyó esti programsorozattal is készül. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak itt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy igazán masszív személyiség, Bibi Rexha, aki ugye nagyon izgul, mert hogy a napokban megjelenik az új albuma, a Dirty Blonde, és emlékszünk még az első nagy slágerének az egyikére? Hát konkrétan ez volt a legnagyobb.

Jeezyvel közös Me, Myself and I. Na, hát azt a jó hírt osztotta meg a rajongókkal most a napokban, hogy ennek a dalnak az eredeti verziója, vagyis a Me, Myself and I-nak az eredeti verziója, aminek az a címe, hogy I Don't Need Anything, egyébként ezt is énekli a refrénben, felkerül az új albumra, jó sok évvel később a Dirty Blonde albumára, ami most már kiadó független lesz, mert ő szakított a múltjával Bibi Rexa. A Faithless klasszikusból pedig egy igazi mai sláger lett, a New Religion.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi ma is.

0: time.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1-es DJ a folytatásban, Necker Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az élő kívánság műsorban volt a dal premiere. Jól leszek újra, ez a címe, és ez a harapós Deep House az annyira jól passzol. Nagy Boginak az angyali, kedves hangja. Hozom már is a rádió.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak